Jó napot kívánok! Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Azzal az örömmel, hogy hazánk az uniós pénzek érkezésének köszönhetően hamarosan történelmi fejlődési lehetőséghez jut. Az országgyűlés... Az országgyűlés tavaszi ülésszakának 5. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Tisztelt országgyűlés, szomorú kötelességemnek teszek eleget azzal, hogy bejelentem, az elmúlt időszakban 2 volt képviselőtársunk hunyt el. Siklós Csaba a rendszerváltás utáni első szabad országgyűlési választásokon az MDF jelöltjeként Budapest 3. számú választókerületében szerzett mandátumot, és egy cikluson keresztül volt az országgyűlés tagja. 1990 és 1993 között Antal József kormányában volt közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, emellett az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának, illetve a Költségvetési Adó és Pénzügyi Bizottságának munkáját segítette. Politikai tevékenységét követően is aktív szerepet vállalt a magyar közlekedési szektor irányításában, a MÁV, a GYESEV és a MALÉV vezetésében is dolgozott. Munkáját számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták. Életének 85. évében hunyt el. Novák Rudolf szintén az 1990-es évi országgyűlési választásokon az SZDSZ színeiben indulva Heves megye területi listájáról szerzett mandátumot. Megbízatása alatt a Választási és Mandátumvizsgáló Bizottság tagja volt. Közéleti tevékenysége mellett jogászként dolgozott. Életének 72. évében hunyt el. Az elhunytak családjainak őszinte részvétünket fejezzük ki. Kérem önöket, hogy képviselőtársaink emléke előtt néma felállással tisztelegjünk.

0: Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Kérem, engedjék meg, hogy az országgyűlés nyilvánosság előtt is beszámolják a magyar embereknek és önöknek arról a történelmi eredményről, amelyet múlt héten elértünk Brüsszelben. Egy a hazánk és a magyar emberek számára minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a Magyarországnak járó uniós források hazahozataláról. Néhány hét alatt elvégeztük azt a munkát, amit az elődeink évek alatt nem tudtak és valószínűleg nem is akartak elvégezni. Ezen politikai megállapodás értelmében ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország, a magyar vállalatok és a magyar emberek számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-ának felel meg. Ezen belül hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, ezen belül is a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését fogja szolgálni a jövőben. Megállapodás született továbbá arról is, hogy Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz, amelyet sokan már elveszettnek, hittek a rendkívül szoros határidők miatt. Egy mondatban, hazahoztuk a magyar emberek pénzét.

Ez hatalmas eredmény, és ezért aztán különösképpen büszke vagyok a kollégáimra, a miniszterekre, kormánytisztviselőkre és diplomatákra, akik ezt az eredményt elérték, vagy hozzájárultak ezen eredmény eléréséhez. Tisztelt képviselőtársaim, kőkemény tárgyalások voltak. A megállapodás előtti éjszaka még majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a feloldott uniós források összegét. Egy jottányit sem engedtem sem jogi, sem pénzügyi területen. Ez egy valódi tárgyalás volt, egy valóban szuverén ország kormányának a tárgyalása. De éppen emiatt, az eredmény miatt nem fogjuk zárójelbe tenni azt a kérdést, hogy miért most kell hazahozni azt, ami egyébként már évek óta a magyaroké. Miért kellett 3 hét alatt elvégezni azt a munkát, amire az előző kormánynak évei voltak, lettek volna. Orbán Viktor éveken keresztül azt hazudta a magyar embereknek, hogy az Európai Unió Magyarország ellensége. Hogy a magyar emberek és a magyar politika dolga Brüsszelt megállítani. Emlékszünk még az azóta már gyáván bujkáló és a Facebookon keresztül üzengető előző miniszterelnök Brüsszelt tulajdonképpen a háborúval és az illegális migrációval azonosította, és azt hazudta, hogy az unió ideológiai okok miatt fagyasztotta be a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak járó 1000 milliárdos forrásokat. A valóságban Orbán Viktor nem Brüsszelt, hanem Magyarország fejlődését állította meg, azt sikeresen, hosszú évekre. A valóságban Magyarország és a saját kormánya között zajlott a konfliktus, mert a magyar emberek érdeke a források hazahozatala volt. Az Orbán rendszer érdeke pedig a saját korrupciójának a fenntartása volt. Az orbáni gyűlöletgyár évekig azt súlykolta, hogy az uniós forrásoknál a vita a Ukrajnáról, a migrációról, az óvodások átoperálásáról szól az unió és Magyarország között. Ebből természetesen egy szó sem volt igaz. Ha az Orbán kormány valóban a magyar emberek érdekében kormányzott volna, ha valóban be akarta volna indítani a gazdaságot, ha valóban fejleszteni akarta volna a széteső magyar egészségügyet, ha valóban új vasúti kocsikat akart volna vásárolni a kigyulladóak helyett, akkor ezt megtehette volna. A megfutamodó, az idős szülei és nők szoknyája mögé bújó volt miniszterelnök, aki még a parlamenti mandátumát is gyáva volt felvenni, és most is csak a Facebookról üzenget, miközben mindenkit letilt, azt kérdezte Facebookon keresztül, hogy mi volt a politikai megállapodás tartalma. A volt miniszterelnök valahol Felcsút környékén sajtról és egérfogóról delirál. Örömmel elmondom neki innen újra, hát ha a 60 pusztai pánikszobában éppen minket figyel, és kérem is a volt miniszterelnököt, hogy vigye hírét a magyar embereknek, már ha kimer közéjük menni. Próbálom lassan elmondani, hogy a 3 napja képtelen hazugságokat összehordó fideszes képviselők is megértsék. A tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés és a közpénzek, a magyar és uniós közpénzek átlátható felhasználása volt. Más szavakkal, az ipari méretű orbáni korrupció folytatásának a leállítása. És mivel ezek a kifejezések hiányoznak a Fidesz szótárából, érdemes felidézni, miről is van szó, mit is vállaltunk. Jelentősen szigorítjuk a vagyonnyilatkozati rendszert. Új vizsgálati jogosítványokat hozunk létre annak érdekében, hogy kiderüljön, ha egy politikus elfelejtett feltüntetni egy-egy luxus jaktot vagy vadászkastélyt. Keresem Lázár Jánost a szemem, de nem találom. Bővítjük az integritás hatóság jogköreit,
hogy szigorúbban léphessen fel a hamis

házat, hogy hivatalosan is benyújtottam Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. És hogy így ebéd után rögtön egy rossz hírt közöljek, a fideszes mafiózókkal 2021-ig visszamenőleg fog tudni vizsgálódni az Európai Ügyészség. A magyar embereknek ugyanis joguk van tudni, hogyan szórták, lopták el az adóforintjaikat, és joguk van ahhoz is, hogy Magyarország végre visszatérjen, hozzáférjen azokhoz a fejlesztési forrásokhoz, amelyek az Európai Unió többi tagállama számára már régóta rendelkezésre állnak. Vállaltuk továbbá a kötelező, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felülvizsgálatát és átalakítását is annak érdekében, hogy ami a magyar embereké, az ismét a közösség szolgálatába álljon. A közvagyon kijátszása helyett a magyar egyetemek ismét a hallgatókat, a tanárokat, a kutatókat és a közérdeket fogják szolgálni. Ahogy már említettem, keményen tárgyaltunk, de azt is fontos elmondanom, hogy nem okozott nehézséget számunkra a fenti vállalások elfogadása, hiszen ezek az elvárások lényegében ugyanazok, amelyeket a magyar emberek is megfogalmaztak velünk szemben. Tulajdonképpen az, hogy vessünk véget a lopás korszakának. Ismét megismételten a nehezebb felfogású képviselők és propagandisták számára elmondanám, a Tisza kormány, és ez talán fontos, a Tisza kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserében semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. Arra figyeljenek, hogy ne jussanak el arra szintre, hogy a saját propaganda hazugságaikat elhiszik, mert az a legsúlyosabb szint. Tisztelt képviselőtársaim! Egy kormány teljesítményének mércéje végső soron nem bonyolult. Jobb helyé teszi-e az országot a magyar emberek számára? Több lehetőséget, nagyobb biztonságot és kiszámíthatóbb jövőt hagy-e maga után, mint amennyit örökölt? Vagy hogy gyorsabban jutnak-e ellátáshoz a betegek, könnyebben találnak-e otthont a fiatalok, erősebbé válnak-e a magyar vállalkozások, itthon maradnak-e a tehetséges magyarok, biztonságban érzik-e magukat az idősek. Ezért a múlt heti megállapodás jelentőségét sem kizárólag a források nagysága adja. A jelentőségét az adja, hogy végre belekezdhetünk közösen, minden magyar emberek közösen Magyarország újjáépítésébe, az emberséges és működő Magyarország alapjainak lerakásába. Tisztelt képviselőtársaim! A források több pillérből állnak, ahogy említettem, 4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházást európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben. Ez a mozgástér lehetőséget ad arra, hogy új fejlesztésekre, új beruházásokra, a magyar emberek életét közvetlenül javító programokra is fordíthatunk forrásokat. Közel 4 milliárd eurónyi, 1,5 milliárd forintnyi lehetőségről beszélünk. Ezen kívül mintegy 1,5 milliárd eurót fordíthatunk az elektromos hálózat, az úgynevezett grid fejlesztésére. Az energia ára ma a magyar gazdaság egyik legfontosabb versenyképességi hátráltató körülménye. Európa legmagasabb energiaárával kellene versenyezniük európai piacon a magyar vállalatoknak. Ezek a fejlesztések, amit uniós forrásból meg tudunk valósítani,
a gazdaság.

Gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a magyar vállalatok versenyképességének erősítésének alapfeltételei. Közel 2 milliárd eurót fordíthatunk új vasúti és hév szerelvények beszerzésére is. Ideje. Olyan szerelvények közlekednek ma Magyarországon, amelyeknek már régen múzeumban volna a helyük. Olyan pályákon, amelyeken helyenként 10-20-30 kilométeres sebességkorlátozásra kell számítani. A célunk, a Tisza kormány célja egy olyan közlekedési rendszer megteremtése, ahol a pontosság természetes elvárás, ahol az ingázás kiszámítható része az emberek életének, ahol a közösségi közlekedés valódi alternatívát jelent, és ahol egy szülő nagyobb biztonsággal tudja tervezni, megtervezni, mikor ér haza a családjához. Jelentős forrásokat fordíthatunk az uniós pénzekből a lakhatási válság enyhítésére is. Bérlakásépítési programokat indítunk, amelyekhez az európai uniós források mellett jelentős magántőke is kapcsolódhat. A rendelkezésre álló források a magánberuházások bevonásával akár többszörösükre is növelhetők, így olyan nagyságrendű program indulhat el, amely több ezer, akár több tízezer új bérlakás és kollégiumi férőhely megépítését teszi majd lehetővé országszerte. Ennek jelentőségét azok értik a legjobban, akik hónapról hónapra az albérletárak emelkedésével szembesülnek, akik egyre távolabb kerülnek az önálló otthon lehetőségétől, vagy akik a családalapítást kénytelenek elhalasztani, mert a lakhatás költségei ma aránytalanul nagy terhet jelentenek számukra. Megállapodtunk az Európai Bizottsággal digitális fejlesztési programokról is, valamint több milliárd euró értékű kis- és középvállalkozásokat támogató konstrukciókról, amelyek támogatási és kedvezményes finanszírozási hitelezési elemeket egyaránt tartalmaznak. Az a családi vállalkozás, amely az elmúlt években sokszor a túlélésért küzdött, végre új gépeket vásárolhat, technológiát válthat, új piacokra léphet majd be, magasabb béreket fizethet a dolgozóinak, és nagyobb biztonságot teremthet azoknak a családoknak, amelyek megélhetése a vállalkozás sikerétől függ. Tisztelt képviselőtársaim! Bár most ezeket a forrásokat megszereztük Magyarországnak, a magyar emberek elvesztegetett éveit már senki sem adhatja vissza. Azokat az éveket, amelyek alatt az ország fejlődhetett volna. Azokat az éveket, amelyek alatt megépülhetett volna mindaz a beruházás, amit például Lázár János miniszter saját kézzel húzott le a listájáról. Azokat az éveket sem adhatja vissza semmi, amelyek alatt a magyar egyetemistáktól elvették az Erasmus ösztöndíj lehetőségét, a fiataloktól az előrelépés esélyét, az idősektől a megbecsülést, a betegektől pedig az időt és a gyógyulás lehetőségét. Azt az időt, amelyet várólistákon, túlterhelt rendelőkben és alulfinanszírozott intézményekben voltak kénytelenek eltölteni. Azokat az éveket, amelyek alatt egyetemek, kutatók, önkormányzatok és vállalkozások olyan lehetőségektől estek el, amelyek az európai partnereik számára magától értetődően rendelkezésre álltak. Tisztelt képviselőtársaim, miközben más országok új vasúti hálózatokat építettek, energetikai rendszereket korszerűsítettek, kutatási programokat indítottak, egyetemeiket nemzetközi együttműködésekbe kapcsolták be, és a vállalkozásaikat fejlesztették. Eközben az Orbán kormány képzelt háborúkat vívott képzelt ellenfelekkel, ami végül a hazánk elszegényedéséhez és leszakadásához vezetett. A magyar emberek pénzéből Brüsszel Európai Unió ellenes propagandát finanszíroztak, semmire se jó konzultációkat szerveztek, plakátkampányokat indítottak, és közpénzből építették azt a politikai gépezetet, amelynek a feladata az volt, hogy a saját kudarcaikért mindig valaki mást tegyenek felelőssé. Csak a nemzeti konzultációkra
120 milliárd forint közpénzt égettek el az elmúlt másfél évtizedben. 120 milliárd forintot. 2015 és 2025 között csak gyűlöletkeltő óriás plakát kampányokra 300 milliárd forintot költöttek. 300 milliárd forint közpénzt. Szintén csak 2015 és 2025 között a Rogán-féle orbáni gyűlölet propagandára 1360 milliárd forintot költöttek. A magyar emberek pénzét. 1360 milliárd forintot. Miközben egy évben a szociális tűzifa keret, a 7 éve nem emelt keret 5 milliárd forint volt. Ehhez képest 1360 milliárd forintot költöttek a magyar emberek pénzéből gyűlöletpropagandára. Ezek a pénzek ma hiányoznak a magyar egészségügyből, a közlekedésből, a kutatásból, az oktatásból és a lakhatási programokból. Az előttünk álló hónapok és évek feladata az ország újjáépítése, az elvesztegetett lehetőségek pótlása és annak bizonyítása, hogy Magyarország képes, igenis képes többet kihozni önmagából annál, amit az elmúlt másfél-két évtizedben hagytak neki. Ez a felelősség most már a miénk, és ezt a felelősséget vállaltuk el a magyar emberektől kapott felhatalmazással. Tisztelt honfitársaim! A magyar emberek arról döntöttek áprilisban, hogy lezárják azt a korszakot, amelyben egyetlen politikai erő fokozatosan maga alá gyűrte az állam kulcsfontosságú intézményeit, és a saját embereivel töltötte fel azokat a pozíciókat, amelyeknek éppen a pártpolitikától való függetlenséget kellett volna garantálniuk. Fékeket és ellensúlyokat kellett volna képezniük. Ők azt a megbízatást kapták, ezek az emberek az Orbán kormánytól, hogy ne töltsék be az ellensúlyok szerepét a végrehajtó hatalommal szemben. Azt a megbízást kapták önöktől, hogy ne dolgozzanak a magyar emberekért, és hogy ne legyen független a legfőbb ügyészség, ne legyen független a kúria, az országos bírói hivatal, bírósági hivatal, hogy ne legyen független az alkotmánybíróság, az állami számvevőszék, a gazdasági versenyhivatal, vagy éppen a médiahatóság. Éppen ezért is sokan számítottak arra, hogy a választói akarat elég világos. Április 12-i kinyilvánítása után azok a szereplők, akik az Orbán kormány ennek a hatalmi gépezetnek a bábjaiként ülnek a magyar demokrácia, jogállam kulcsintézményeibe, sokan számítottak arra, hogy maguktól is levonják a megfelelő következtetéseket és távoznak. Ez nem történt meg a mai napig. Ez az ő döntésük. Az egyéni túlélési stratégiáknál azonban van valami sokkal, de sokkal fontosabb. A demokratikus intézményeinkbe vetett, mára általuk és önök által közösen egyetemleges felelősségben lerombolt közbizalom visszaépítésének a szükségessége. És tisztelt hölgyeim és uraim, ez különösen igaz, Magyarország mindenkori köztársasági elnöke esetében. Éppen azért beszélek Súlyog Tamás felelősségéről, mert tisztelem a köztársasági elnöki intézményt. Éppen azért kell kimondanunk az igazságot, mert helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie. Éppen azért kell kimondani az igazságot, mert a köztársasági elnök feladata több, jelentősen több annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, és protokoll eseményeken akár 3 hétig Amerikában, akár a párizsi olimpián jelenjen meg. Az alaptörvény egészen világosan fogalmaz. A köztársasági elnöknek
ki kell fejeznie a nemzet egységét, és őrködnie kell a demokratikus államrend működése felett. Tisztelt képviselőtársaim! Amikor a nemzet egysége sérült, amikor a demokratikus intézmények vetett bizalom megrendült, amikor emberek méltóságát, magyar emberek méltóságát érte tömegesen támadás, amikor a köztársasági elnök hivatal, ekkor a köztársasági elnöki hivatal erkölcsi tekintélyre lett volna szükség. Sólyog Tamás elnök nagyon sok esetben, szinte mindig a hallgatást választotta. Nem védte meg a köztársaságot, nem védte meg a jogállamot, nem örködött a demokratikus államrend felett. Tudják, mi történt, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim? A magyar emberek védték meg tőle és Orbán Viktortól április 12-én a magyar köztársaságot, a jogállamot és a demokráciát.

Sulyog Tamás a kegyelmi botrány után lett köztársasági elnök. Egy olyan történelmi pillanatban foglalta el a hivatalát, amikor a magyar emberek joggal vártak volna világos kiállást a gyermekek, a magára hagyott, megalázott, tönkretett, kiskorú magyar gyermekek mellett. Ehelyett Sulyog Tamás több mint két éven keresztül hallgatott. Na jó, egyszer vitt két láda almát valamelyik gyermekotthonba. Ahogyan hallgatott akkor is Sulyog Tamás, amikor kedvenc miniszterelnöke poloskákról és tavaszi nagytakarításról beszélt, a saját honfitársaira támadva. A köztársaság igazi elnöke kimondta volna, lett volna hozzá bátorsága, hogy a magyar köztársaságban nincsenek eltakarítandó honfitársaink, nincsenek kártevőnek nevezhető állampolgárok. De Sulyog Tamás hallgatott. Ahogy hallgatott a gyülekezési jog korlátozásakor is, ahogy akkor is hallgatott, amikor a szuverenitás védelmi hivatal civil szervezeteket, civil embereket és oknyomozó újságírókat bélyegzett meg, járatott le magyar közpénz milliárdokból. Sulyog Tamás hallgatott akkor is, amikor a magyar embereket, köztük újságírókat, civileket, politikusokat titkosszolgálati eszközökkel figyeltek meg, és próbáltak éveken keresztül lejáratni. És hallgatott akkor is Sulyog Tamás, amikor az önök képviselőtársa Lázár János minősíthetetlen módon beszélt a roma honfitársainkról. És ha már Lázár János, Sulyog Tamás hallgatott akkor is, amikor ugyan ő egy magyar állampolgárt, azóta már képviselőtársunkat, Strompová Viktóriát ki akarta rekeszteni a nemzetből. Hallgatott Sulyog Tamás, ahogy hallgattak önök is. A sor egyébként végtelenségig lenne folytatható. A köztársasági elnök krónikusan fél az orosz fél felelősségének a kimondásától egy olyan háborúban, amely közvetlenül fenyegeti a kárpátaljai magyarokat. És hogy miért? Mert neki soha nem a nemzet, hanem mindig a leköszönt, azóta megbukott és rettegő miniszterelnök szava volt az első. Beszédes, hogy még tegnap, május 31-én egy előre megkomponált rogáni videót tett ki, addig tavaly, május 31-én Sulyog Tamás egy az 50-es évekhez hasonlító Orbán Viktort felköszöntő posztot tett ki. Posztolt, közleményt adott ki, tavaly ilyenkor is ünnepelt, hiszen van, ami összeköti őket. Ahogyan Orbán Viktor cserbe hagyta a magyar embereket, úgy az általa kiválasztott és pajzsra emelt Sulyog Tamás cserbe hagyta a magyar köztársaságot. Képviselőtársaim, a köztársasági elnöki intézmény tekintélye fontosabb és erősebb minden egyes köztársasági elnöknél. Magyarország érdeke pedig az, hogy ez az intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai súlyosan megtépáztak. Mert minden intézmény végső erejét a közbizalom adja, remélem ebben egyetértünk. A közbizalom pedig abból fakad, hogy a magyar polgárok elhiszik, hogy az adott intézmény a törvény szolgálja, nem egy politikai rendszer túlélését. Hogy elhiszik az emberek róla, hogy a közt szolgálja, nem egy bukott hatalmi struktúra érdekeit. Hogy elhiszik az emberek, hogy ez az intézmény a nemzet egészét szolgálja, nem pedig egyetlen kedves, azóta már rettegő politikai vezető érdekét. A közeljövőben ezért olyan szabályozási és alkotmányos megoldásokat fogunk az országgyűlés elé terjeszteni, amelyek helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat, és biztosítják, hogy a magyar köztársaság egyetlen fontos közjogi tisztségese válasszon egy bukott rezsim
egy bukott vezető meghosszabbított árnyékává. A rendszerváltás akkor válik teljessé, tisztelt képviselő társaim, amikor az állam intézményei is visszatalálnak ahhoz a szerepükhöz, amelyet az alkotmányos demokrácia kijelöl számukra, a mindenkori kormány ellenőrzéséhez, a törvények érvényesítéséhez és a magyar nemzet szolgálatához. Erre vállalkozunk mi.

Tisztelt ház! Azzal kezdtem a beszédem, hogy az uniós forrásokról való megállapodás történelmű jelentőségű. De a munka dandárja most kezdődik. Nagyon jelentős, bonyolult és hosszadalmas jogalkotási munka előtt állunk, amiben mindannyiuk együttműködését kérem. Ahogyan együttműködik a kormány a Magyar Nemzeti Bankkal is a haza érdekében. Ma tárgyaltam Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, akit szintén tájékoztattam az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupciellenes intézkedésekről. Elmondtam az elnök úrnak, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát, költségvetési politikát fogunk folytatni, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát. Ebben a munkában stratégiai partnerként tekintünk a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartjuk a jegybank függetlenségét, hiszen a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének az érdeke. Ezen kívül dolgozunk tovább Magyarország helyének erősítésén Európában, a nyugati szövetségi rendszerben. Tájékoztatom önöket, hogy holnap Berlinben Friedrich Merz német szövetségi kancellárral, szerdán pedig Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozom. Nagyon sok munkánk van, és lesz abban, hogy Magyarország újra erős, szövetséges legyen Európában, mind a kétoldalú kapcsolatokban, mind az Európai Unióban. Nagyon mélyre taszította hazánk nemzetközi megítélését az elmúlt időszak, de sok munkával, tárgyalással, a külpolitikákban erős, szuverén és megbízható partnerként visszaszerezhetjük és vissza is fogjuk szerezni és építeni azt a bizalmat, amire a hazánknak valóban szüksége van. Az előttünk álló munka nem lesz könnyű, de az ország érdeke világos. Egy tisztességesen működő állam, egy erősebb gazdaság, egy igazságosabb, emberségesebb Magyarország felépítése. Mi ezért vállaltunk felelősséget, és ezért fogunk dolgozni minden egyes nap. Alázattal és önmérséklettel, ahogyan erről korábban beszéltem. Üdvözlöm, hogy ellenzéki támogatással tudjuk csökkenteni nem csak az országgyűlési képviselők fizetését, de azokat a képviselői kereteket is, amelyek egészen megdöbbentő összegekbe kerültek eddig a magyar embereknek. 50 milliárd forintot egy éves kiadást tudunk ezzel spórolni, és ez még csak a kezdet. Természetesen lehet, 4 év alatt, természetesen lehet a törvényi plafonnál kevesebbet is elkölteni, kedves frakcióvezető, és akkor lehet többet spórolni, és ami marad, azt a köznek visszaadni. Tisztelt képviselőtársaim! Hiszek abban, hogy Magyarország előtt jobb évek állnak, és azt kérem, hogy dolgozzunk ezért együtt, felelősséggel és a nemzet iránti szolgálat szándékával. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Isten áldja Magyarországot!

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, így a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll majd rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következhet. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gomnyomással szíveskedjenek jelezni. A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát jó kis 35 perces dajkamesével örvendeztette meg miniszterelnök úr itt a tisztelt házat. Ugye kezdjük ott, hogy ugye úgy fogalmazott miniszterelnök úr, hogy hazahoztuk ezt az Európai Bizottság által egyébként Magyarországnak szerződés szerint járó, de politikai okokból visszatartott pénzt. Aztán a Politico mégiscsak megírta, hogy hát ez nem igaz, a pénz még nincs itt. Nem arról állapodtak meg miniszterelnök úr Ursula von der Leyennel, hanem ez egy politikai megállapodás volt, amelyet bejelentett egy sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen mellett állva, és aztán a Politico megírta, ami azért mégiscsak önöknek igeforrás, ugye? Tehát önöknek ez az igeforrás. Azt pedig azt írta, hogy még rengeteg feltételt kell ehhez teljesíteni a magyaroknak, Magyarországnak. Szeretnénk tehát erről is hallani, 35 percben beleférhetett volna a miniszterelnök úr, hogy ezeket a konkrét feltételeket egy kicsit jobban bontsa ki. Annál is inkább, mert ugyan itt most úgy fogalmazott, hogy természetesen sem migrációhoz, sem gender és egyéb kérdésekhez bizonyára nem fogja majd kötni az Európai Bizottság ezeknek a pénzeknek az idei juttatását, csak kizárólag korrupciós ügyekhez. És hogy is fogalmazott korábban miniszterelnök úr, hogy egy kicsi szuverenitásról majd ugye le kell mondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mondjuk ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás jelenti, vagy egyéb szuverenitásokról, szuverenitásbeli kérdés. Van esetleg még szó. Annál is inkább, mert bár nagyon jól hangzik az, hogy semmi más nem érdekli Ursula von der Leyent, mint hogy a korrupciót tegyük rendbe Magyarországon, és számoljuk fel a korrupció írmagját is majd az Európai Ügyészség támogatásával. Én ezt maximálisan tudom támogatni, már mint azt, hogy a korrupció írmagját is írtsuk ki Magyarországon. De vajon megkérdezte a miniszterelnök úr Ursula von der Leyentől, hogy hogy áll az ő korrupciógyanús ügye, mert hogy 2022-ben jelentette be az Európai Ügyészség, hogy nyomozást folytatnak Ursula von der Leyen, hát ordító korrupció gyanús ügyével kapcsolatban, amikor talán emlékszik rá, a Pfizer vakcinákat SMS-ben tárgyalgatta, illetve rendelte meg Albert Burlától, a Pfizer vezérigazgatójától. Aztán az is kiderült, hogy a kedves férje Heiko von der Leyen úr érintett lehet hasonló üzletekben. Tehát, hogy esetleg beszéltek erről miniszterelnök úr, hogy hogyan halad ez a vizsgálat, az Európai Ügyészség hogyan számolja fel a korrupciót Brüsszelben, mondjuk az Európai Bizottságnál. Mert engem például ez jobban érdekelt volna, mint az a sok maszlag, amit megint itt elmondott miniszterelnök úr, és megmondom őszintén, hogy kezd most már unalmassá válni. Múltkor megdicsértem a humorát, humorérzékét miniszterelnök úrnak, de most már ez kezd unalmassá válni, és nem annyira a humort érzem, inkább a gúnyt érzem. Bár miniszterelnök úr nem tudom mennyire érti ezt, az iróniát azt nem vett észre a múltkori tárlatvezetős videómban, úgy láttam, legalábbis a múltkori válaszából. De engem sokkal jobban érdekelt volna ez a szuverenitási kérdés, tehát hogy még mire ide érkezik ez a pénz, mi mindenről kell majd lemondani a magyaroknak, mert hogy Ursula von der Leyen konkrétan megemlítette azt. Látszott, hogy önnek nagyon nem tetszett, hogy ezt szóba hozta Ursula von der Leyen, az ön arcára volt írva, de ő arról beszélt, hogy minden Európai Uniós tagállamnak kötelezően végre kell hajtani a migrációs paktumot. Ő ezt mondta, ön hallgatott, de ahogy mondom, az arcára volt írva, hogy nem örült ennek a kérdésnek, de nem tudom, hogy a zárt ajtók mögött tárgyaltak erről, de tudja, hogy mi van ebben a paktumban, miniszterelnök úr. De ebben a paktumban többek között benne van az, hogy nincs választási lehetőség az Európai Uniós tagállamoknak, tehát kötelezően végre kell hajtani, vagy fizetni fogunk, vagy valamilyen egyéb módon fogunk hozzájárulni a migrációhoz, vagy a szétosztásban migránsokat, ugye 30 ezer migránsról lesz szó folyamatosan minden évben, migránsokat kell majd befogadni. Tehát érdekelt volna, hogy ezt hogy próbálja majd miniszterelnök úr megoldani, annál is inkább, mert az idei esztendőben, ugye 2024-ben hatályba lépett ez a paktum, és az idei esztendőben most június 12-től viszont már kötelezően alkalmazni kell. Tehát szeretnénk erről is hallani. Illetve azt is mondta miniszterelnök úr, hogy a gender kérdések szóba sem kerültek. Én egyébként ezt készséggel elhiszem. De próbálja esetleg miniszterelnök úr majd Brüsszelben azt előadni, mondjuk az Európai Bizottságnak, vagy magának személyesen Ursula von der Leyennek, hogyha majd az idei Pride-on mondjuk ismételten vallásgyalázó események történnek, mert jó pár ilyenre volt a múltban példa, vagy nemzetgyalázó, ilyenekre is volt nem egyszer példa, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt elég sok ilyen emlékszem, és próbálja majd ezt szóvá tenni, vagy azt mondani miniszterelnök úr, hogy ilyen jellegű erkölcsromboló, vallásgyalázó, vagy nemzetellenes demonstráció, megmozdulás nem lehet Magyarországon, majd akkor meg fogja érezni a saját bőrén miniszterelnök úr, hogy igenis vannak, lehet, hogy írott, lehet, hogy íratlan szabályok az Európai Unió, amit önre fognak mindenféleképpen kényszeríteni, akár tetszik önnek, akár nem. A másik pedig, hogy hosszasan beszélt itt a köztársaság elnök elmozdításának szükségességéről, és ugye arra hivatkozott, hogy nem szólalt meg bizonyos ügyekben Súlyog Tamás köztársaság elnök. Ez kétségtelenül így van, hogy mondjuk a poloskázással kapcsolatban nem szólalt meg. De arra emlékszik-e, miniszterelnök úr, hogy hány olyan tett volt, hány olyan akár kegyelmi ügy volt, vagy hány olyan mély hallgatás volt az elmúlt évtizedekben, amikor a köztársaság elnökök nem tették meg azt, amit egy normális, jóérzésű magyar ember elvárt volna. Nem tudom, emlékszik arra, hogy Göncz Árpád köztársaság elnök kegyelmet adott egy 9 éves kislányt megerőszakoló és meggyilkoló embernek, egy bizonyos Varga Bélának. Elég nagy csönd volt, senki nem követelte akkor a leváltását, mert mindenki tisztában volt azzal, hogy vannak bizonyos alkotmányossági alapvető kérdések, egyszerűen nem mozdíthatja el egy miniszterelnök, nem mozdíthatja el akárki a köztársasági elnököt. 2006 és 2010 között, miközben az ellenzéki tüntetők csontjait törték, nem poloskázták, csontokat törtek Budapesten. Sólyom László végighallgatott, nagy nehezen, óriási nyomásra egyszer, amikor megszólalt, akkor elítélte az ellenzéki tüntetőket, ugye a TV-székház ostromra utalva, de nem láttuk, hogy kiállt volna az ártatlanul meghurcolt, vagy éppen súlyosan bántalmazott ellenzéki tüntetők mellett. Aztán 2012-ben, amikor én a kislányomat vittem éppen az óvodába, és rendőrök bilincsbe verve elhurcoltak engem egy szegedi lakótereplő pusztán, csak azért, mert petíciót akartam átadni az IMF vezetőjének, ugye akkor Orbán kormány volt. Akkor néma csöndben volt Schmidt Pál is, aztán utána később Áder János számos ilyen ügyben csöndben volt, senki nem követelte azt, hogy távolítsuk el, vagy mozdítsuk el őket. Ön sem követelte, mert miközben engem bilincsben vittek el a rendőrök azért, mert a banki károsultak ügye mellett petíciót akartam átadni, ön éppen a NER-ből élt, és aztán keresett havonta 5 millió forintot. Tehát miniszterelnök úr, nekem ne adja elő a nagy ellenállót. Jó, tehát emlékezzünk kicsit vissza erre az elmúlt néhány évtizedre, és mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársaság elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen. Ezt nem lehetne megtenni. Természetesen, ha egy ország lemond a szuverenitásáról, vagy csak egy kicsi részéről, ahogy ön fogalmazott, akkor lehet, hogy ezt majd az Európai Bizottság a demokrácia iránt olyan rendkívül érzékeny vezetői el fogják majd önnek nézni. De normális világban, normális demokráciában ön ezt nem teheti meg, mert igaza van, rengetegen szavaztak önökre, ezért ülnek itt, illetve bocsánat, még egy dolog miatt, a rossz Fidesz által alkotott választási rendszer miatt ülnek 141-en itt, de valóban rengetegen, több millióan önökre szavaztak, 3,4 millióan, de még mindig van ebben az országban, és volt a választásokkor is 4,7 millió magyar, aki nem önökre szavazott. Ezt nem teheti meg, és nem építhet diktatúrát.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence úrnak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Megdöbbentő volt sok magyar ember számára, hogy ön elfelejtette említeni Brüsszelben a közös beszédükben azt, amit utána Ursula von der Leyen teljes természetességgel mondott el, hogy hogy a migrációs paktum minden országra vonatkozik, mindenhol egyenlő mércével mérnek, és mindenhol ugyanazzal az intézményrendszerrel fogják végrehajtani. Ön ezt kifelejtette a mondandójából. Ott is, és itt is ezzel ellentétesen beszélt. A bizottság elnök asszonya pedig teljes természetességgel mondta, hogy ezt Magyarország is végre fogja hajtani. Mi az elmúlt 16 évben, az elmúlt 10 évben, főleg mióta migrációs válság van, következetesen elálltunk minden migrációs követelésnek. Ön pedig úgy látszik az első tárgyaláson felemelt kézzel ment, és megadta magát, a migrációs paktumot engedi érvényesülni Magyarországon is. Ez felháborító, ez a magyar emberek jövőjét veszélyezteti, tisztelt miniszterelnök úr. Megtudtuk öntől, hogy a Lex Orbán után jön a Lex Súlyok. Úgy látszik, itt a tavaszi ülésszakon csak személyre szabott jogalkotással fogunk találkozni. Én nem tudom, miért fél tőlük. Miért fél Orbán Viktortól, hogy újra elindulna egy választáson? Miért fél attól, hogy Súlyok Tamás legyen továbbra is Magyarország köztársaság elnöke? Önnek itt a parlamentben több mint 2/3 többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Súlyok Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani? Miért nem tud úgy kormányozni, mint hogy mindenki más is kormányzott ön előtt, hogy azok a közjogi tisztségviselők, akik cikloson túlmutató mandátummal rendelkeznek, azok kitöltik a mandátumokat. Így kellett volna önnek is tennie. Ön arról beszélt itt szó szerint, hogy alázattal és önmérséklettel kell mindenkinek kormányozni, és önmagára is ezt vonatkoztatja. Alázat és önmérséklet. Ahogy ön itt Súlyok Tamásról beszélt, és a többi tisztségviselőről beszélt, az nem alázat és önmérséklet, az hatalmi gőg. Tisztelt miniszterelnök úr, ami önből áradt ebben a felszólásban is. Nem Súlyok Tamás személyéről szól ez a vita, hanem a magyar közjogi rendszernek a stabilitásáról szól ez a vita. Hogy megőrizzük-e a magyar közjogi rendszernek a stabilitását, vagy pedig ön kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserél, feszegeti ezt a rendszert. Ilyenre Magyarországon nem volt példa. Ilyenre Magyarországon nem volt példa, 40-es évek óta, tisztelt miniszterelnök úr, hogy valaki egyszerre az összes megválasztott közjogi tisztségviselőnek nekiugorjon és megpróbálja őket eltávolítani a hatalomból. Fenyegetéssel, sértegetéssel és minden más módon nyomásgyakorlással. Nem volt erre példa Magyarországon a 40-es évek óta. Nem csoda, hogy ha megnézzük a magyar elmúlt évtizedeknek a demokratikus jogállami történelmét, sosem volt olyan, hogy egy köztársasági elnök azért, mert kormányváltás van, azért lemondott volna. Azért visszaadta volna a tisztségét, azért befejezte volna idő előtt a ciklusát. Nem volt ilyenekre példa. A köztársasági elnökök a korábbiakban is kitöltötték egy kormányváltás esetén is a ciklusokat. Hiszen nem a kormánynak van, nem a miniszterelnöknek van köztársasági elnöke, a nemzetnek van köztársasági elnöke. Senki nem vonhatja kétségbe. A most hivatalban levgő legfőbb közjogi méltóságok esetében, hogy demokratikus módon, jogállami módon lettek megválasztva. Teljes mértékben szabályosan lettek megválasztva. Ezt nem vonhatják önök kétségbe. És azt sem vonhatják kétségbe, hogy mennyi időre lettek megválasztva. A megválasztás módját és a megválasztás időtartamát nem vonhatják kétségbe. Ezek demokratikus, rögzített tények. Ön most ezzel a lépésével, miniszterelnök úr, túl messzire megy. Lehet, hogy most akkora felhajtó erőt érez, hogy úgy érzi, hogy ezt most megteheti. De lehet, hogy majd később, mégiscsak sokan majd a jövőben azt fogják mondani, hogy ez a lépés egy túl messzire menő lépés volt, és ezt nem tehette volna ön meg. Mi most is így gondoljuk. Jogi alapja ennek nincsen. Alkotmányos indoka ennek nincsen. A köztársasági elnök törvényesen járt el. Törvényesen járt el a megválasztása után, törvényesen járt el az országgyűlési választások előtt, és a törvényesen járt el az országgyűlési választások után is. Nincs olyan indok, nincs olyan jogi, alkotmányos indok, ami alapján ön így támadhatná a köztársasági elnököt. Miniszterelnök úr, jogállamot nem lehet jogtiprással építeni, ez önre is vonatkozik. Amit a parlamentben teszünk, az példamutatás. Ha itt ezt önök megteszik, az emberek a hétköznapi életükben is úgy gondolják, hogy megtehetik. Ön a Sándor palotában, a miniszteri kinevezésekor megpróbálta megalázni a köztársasági elnököt. Ez a stílus, az a hangnem, amit ott is megengedett magának, nem hiszem, hogy egy emberségesebb Magyarország felé vezető út a demokratikusan megválasztott vezetőkről így beszél. Csak diktatúrákban szokás így erőszakkal eltávolítani köztársasági elnököt vagy közjogi tisztségviselőket. Tudja, 1948-ban volt utoljára hasonló helyzetben a Magyar Országgyűlés, amikor Tildy Zoltánt akarta lemondatni Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és a többi kommunista vezető. Mindent megtettek, hogy eltávolítsák az akkori kisgazda köztársasági elnököt a hatalmából. Arra hivatkoztak, hogy egy nemzetközi fórumon, a Kominternben nagyon fontos elvárás a birtokrendszernek az átalakítása Magyarországon, a tulajdoni viszonyoknak az átrendezése, és ennek útjában áll a köztársasági elnök. Most pedig azt mondja, hogy Brüsszelben sok mindenről megállapodott, és úgy érzi, hogy ha a köztársasági elnök a hivatalában maradna, akkor ezeknek a nemzetközi európai uniós elvárásoknak nem tudna megfelelni a kormány, nem tudna megfelelni Magyarország. Kísértetiesen hasonló helyzet, ami akkor történt, és amit most mond ön, tisztelt miniszterelnök úr, számunkra elfogadhatatlan, hogy ami Tildy Zoltánnal annó történt, egy hasonló helyzet Magyarországon előfordulhat. Tisztelt miniszterelnök úr, kit tisztel ön, hogyha a legfőbb közjogi tisztségviselőket sem tiszteli? Önmagán kívül kit tud ön tisztelni? Tudja, most azt mondja, hogy mivel a Tisza párt nagy fölénnyel megnyerte az országgyűlési választásokat, ezért lényben mindenkinek lejárt a mandátuma. Köztársasági elnöknek, kúria elnöknek, mindenki másnak, legfőbbgyésznek, alkotmánybírósági elnöknek. Ha ezt a logikát követem, akkor akiket ön megválaszt, azaz ez ennek a ciklusnak a végéig szól? Mert akkor ön így lenne következetes, mert azt mondja, hogy a ciklus elején mindenkinek sztornó, stop reset, mindenkinek vége a mandátumának, de akkor ön elvárja, hogy a következő ciklusban megválasztott következő parlament tisztelje azokat a közjogi tisztségviselőket, akiket ön megválaszt, hiszen sok mindenkinek túlnyúlik a 4 éves parlamenti mandátumon a saját hivatali időtartama. Ön úgy gondolja, tehát amikor ön miniszterelnök lesz, akkor mindenkinek véget ér a mandátuma, de az önt követő kormányok, ha nem lesz adott esetben mondjuk 2030-tól ön a miniszterelnök, tiszteljék azokat a vezetőket, akiket ön kinevezett. Nem hiszem, hogy ez egy jó irány lenne, hogy önök most 2030. június 30-áig gondolnák ezeket a tisztségviselőket. Biztos vagyok benne, hogy ön tovább gondolja. De ha tovább gondolja, akkor az előzőeknek miért nem adja meg a tiszteletet? Miért nem engedi nekik, hogy kitöltsék azt a mandátumot, amire egy teljesen törvényes és jogszerű felhatalmazást kaptak? Miniszterelnök úr, nem azzal foglalkozik, hogy a kampányban elmondott jóléti intézkedéseinek a törvényi alapját itt megtegye. Nem azonnali béremelésekről, nem azonnali fejlesztésekről beszélünk itt a parlamentben, hanem egyfajta közjogi bosszú hadjáratnak a törvényeiről vitatkozunk itt hétről hétre a parlamentben. Hol vannak azok az emberek, akik 16 évig aggódtak Magyarországon a jogállamiság helyzete miatt? Mikor mondják ki, hogy Magyar Péter ezzel a döntésével egy alkotmányos válság felé sodorja Magyarország?
0: A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely úrnak 8 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr. A felszólásából két következtést is levontam, miután miniszterelnökként szólalt föl. Az egyik, hogy a választási kampány véget ért, a másik, hogy önök megnyerték a választást, és önök kormányoznak. Nem állítom, hogy a felszólás tartalmából is ugyanezt a következtést le tudtam vonni, hiszen döntően még mindig az előző kormányzati ciklusokkal foglalkozott, és a Fidesz-KDNP kormányt, illetve annak fejét szidalmazta. Ezért szeretném csak rögzíteni, hogy természetesen ön kiemelhet egy-egy területet, természetesen azt se állítom, hogy a kormányzás minden területen tökéletes lett volna. Nagyon jó, hogyha önök kevesebbet fognak kommunikációra költeni. Még jobb, hogyha majd egyszer a gyűlölet véget ér, és valóban szeretetországot építenek. Ennek nem része az, hogyha valaki törvénytelenül gazdagodott, lépjenek föl vele szemben. De ettől még mindig elfelejti megemlíteni azokat a nem vitás eredményeket, amelyekre most önök is építkezni tudnak. Nem beszél arról, hogy most mégiscsak 1 millióval több munkahely van Magyarországon, mint amikor mi kormányozni kezdtünk. Szerintem ez teljesítmény. A lekicsinyelheti, de ez teljesítmény. Nem beszél arról, hogy ha már az Európai Unió statisztikák hivatkozunk, akkor 1.300.000-rel kevesebb a szegény, és a szegénységi küszöb az EU-s átlag alatt van. Nem beszél arról, hogy ha már Brüsszelről beszélünk, akkor mondjuk Euróban legalább az inflációs vita vitát is megkímélhetjük magunknak. 725 euróról 2200 euró fölé nőtt Magyarországon az átlagbér a mi kormányzásunk idején. 725 euróról 2200 euróra. Nem beszél arról, az állami vagyon megduplázódott, és nem beszél arról sem, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Rossz helyzetben lévő költségvetésről beszél, már 7 és nem tudom hány tized százalékokról hallunk, miközben megszorító intézkedések nélkül a mi álláspontunk szerint az 5%-os hiány tartható. De még a bizottság is, aki az előző kormánnyal szemben talán nem volt túlzottan elfogult, 6,2%-os hiányt várna korrekciók nélkül. És az első negyedéves növekedés pedig az Európai Unió egyik legjobbja, ehhez jönnek még most az ön által bejelentett pénzek. Először is rögzítsük azt, hogy mi minden olyan Európai Uniós forrásnak örülünk, ami Magyarországra érkezik, mert ezt természetesnek tekintjük. Magyarországnak ez jár. Az a kérdés, hogy miért nem kaptuk meg. És e tekintetben azt tudom mondani, hogy elfogadhatatlan volt eddig is az, hogy Brüsszel jogállamisági problémákra hivatkozva tart vissza hazánknak járó forrásokat. Úgy gondolom, hogy ez egy politikai bunkósbot, nem ez a módja ennek. Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben, Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságos média helyzetet. Ez öntől egy idézet. Ez a helyzet. Csak az. Legutóbb voltak olyan kedvesek, és engem megtapsoltak, ezt viszonozzuk, most mi önt is megtapsoljuk. A helyzet az, hogy ön is pontosan tudta, hogy ez jogállamiság, ez 2 évvel ezelőtt elhangzott, pontosan ugyanez volt a helyzet. A 27 szuper mérföldkő feltétel, azt 2022-ben állította a bizottság, a 27-ből 22-nek. Mindenben, még a bizottság szerint is megfeleltük. A kérések nagy része egyébként túlmutat az Európai Uniós jogon, és a többit is egyébként a bizottság magatartásának köszönhető, hogy nem lehetett rendezni. Mondok egy példát. Kekva kapcsán. 2023-ban kiküldtük a módosítási javaslatokat. Valószínűleg nagyjából az lesz, amit önök majd most elfogadnak. Azóta nem válaszolt a bizottság. Ön pontosan is igazat mondott 2024-ben. Kizárólag politikai oka volt annak, hogy Magyarország ezeket a pénzeket nem kapta meg. Amivel nekünk el kell számolni, azzal el tudunk számolni. A 2014-ig tartó költségvetési időszakban Magyarország az egyik legjobb európai uniós forrás felhasználó volt, 14 és 21 közötti időszakban az egyik legjobb forrás felhasználó volt, és azokat a kereteket, amelyekből most önök állítólag pénzt fognak kapni is, az Orbán kormány küzdötte ki a 21 és 28 közötti költségvetést is, az Orbán kormány alatt fogadták el a Magyarországnak járó forrásokat is. Ennek megfelelően mi küzdöttük ki, és a helyreállítási alapban nekünk járó forrásokat is. Az igaz, amit ön mond, hogy ezt politikai okokból visszatartották. Azért tartották vissza, hogy egyébként önöknek, mert éppen önök voltak az ellenzék, bárki lett volna az ellenzék, annak segítsenek a választásokon. És az is igaz, amit a választási kampányban is elmondtam, hogy Magyarország ezeket a pénzeket meg fogja kapni. Akkor is megkapja, hogyha önök jönnek, meg akkor is megkapta volna, mi jövünk. Önöknek szívesebben adják oda, ha mi maradunk, ezt nem vitatom, de miután 7 éves költségvetés az Európai Unió csak egyhangulag tud elfogadni, ezért Magyarországgal is kénytelenek lettek volna megegyezni, és Magyarország így is minden forráshoz hozzájutott volna. De ha ezeket a pénzeket mi megkapjuk, az jó hír. Az a kérdés, hogy mit adunk érte. Ha az a kérdésem, hogy miniszterelnök úr cáfolja, hogy migrációs paktumot ön elfogadta-e, végrehajtási rendeletet kiküldünk-e, mi eddig ilyet nem tettünk. Az a kérdés, hogy bármilyen mást a bizottság elnöke megemlítette a gyermekvédelmi törvényügyét a sajtó, az önökkel közös sajtótájékoztatón. E tekintetben tette bármilyen vállalást a bizottság felé. Az a kérdés, hogy adórendszerrel, nyugdíjrendszerrel kapcsolatosan tette bármilyen vállalást a kormány, a magyar kormány az Európai Bizottság felé. Ezekben a kérdésekben nem látunk tisztán, szeretnénk megnyugtató válaszokat kapni, abban mindenki számíthat ránk, hogy ha nem jár az ország szuverenitásának feladásával, akkor mi abban a mindenkori magyar kormányt, hogy minden Európai Uniós forrást megkapjon, támogatni fogjuk. Ami azonban ennél sokkal nagyobb probléma, hogy ön azt említette 24-ben, hogy jogállamisági okokból nem kapjuk meg ezt a pénzt. Most ha Brüsszelben a jogállamiság bármit számítana, akkor most azt is visszavennénk, amit eddig adtak. Az a terv ugyanis, amit ön ma ismertetett, hogy a köztársasági elnökkel az élen közjogi tisztviselőket, akiknek nem szűnt meg a megbízatása, akar vélhetően szintén viszonylagos hatályú alkotmányozással leváltani. Ez egy európai demokráciában, meg jogállamban elfogadhatatlan. Ezt ön is pontosan tudja. Sőt, nem akarom az igazságügyminiszter asszonyt már is nyilatkozattételre kényszeríteni, de ha valaki olyan választ adott volna a Szegedi Jogi Kar közjog tanszékén, alkotmányok tanszékén, hogy ezt meg lehet tenni, azt megbuktatták volna. És most a miniszterelnök emellett érvel. És önök pedig úgy tesznek, mintha ez elfogadható lenne. Én elfogadom, hogy a miniszterelnök úr másként gondolkodik a köztársasági elnöki szerepfelfogásról, mint Súlyog Tamás. De önök is tudják, hogy a köztársasági elnök sem alkotmányt, sem törvényt nem sértett. Mert ha ez lenne, akkor önök nyugodtan megindíthatnák a megfosztatási eljárást a köztársasági elnök eszembe. És nem ezt teszik. Nem ezt teszik, hanem viszonylages hatállyal akarnak alkotmányt módosítani. Mert erről mondhatja, hogy ezt alkotmánybíróság ítéli meg, de ön sem tud egyetlen egy példát mondani, amikor a köztársaság megszegte volna az alkotmányt, vagy rá vonatkozó törvényeket hivatali működésével összefüggésben. Ezek a vádak nem állnak meg. És a köztársaságnak a szerepfelfogása valóban mindig más volt, de egyetlen egy kormánytöbbség sem gondolta azt, 1998 után éppen a Fidesz többség, hogy Göncz Árpádot lehet váltani, 2022 után a visszatérő posztkommunista hatalom, hogy Mádl Ferencet lehet váltani, soha, amikor kormányváltásnál túlnyúlt az elnöki ciklus, senki ilyen kalandba nem vágott bele. Ezt kérem, hogy gondolják át, ez egy olyan döntés, ami elfogadhatatlan, ami demokráciában és jogállamban lehetetlen, és attól, hogy 141 fős többségük van, mindent nem tehetnek meg, mert ha ezt megtehetik, akkor valóban bármit megtehetnek. Köszönöm a figyelmet.

0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Bocsánat. A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra jelentkezett Melitei Barna Márton. Megadom a szót 8 perces időkeretben.
1: Tisztelt házelnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, elnézést kérek itt a technikai malőrért. Pénteken a Tisza kormány megállapodott Brüsszelben 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról és további 2 milliárd euró forrás biztosításáról. Ez közel 6000 milliárd forint, ami magyar GDP nagyjából 7,5%-a. Köszönöm szépen. Szinte hihetetlen óriási eredmény, hogy alig 3 héttel a kormányalakítás után sikerült lezárni a folyamat első szakaszát. Köszönet illeti a tárgyalásban résztvevőket. Ez a munka ugyanakkor már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A Tisza jogi csapata tavaly decemberben megkezdte a jogállamiság helyreállításához szükséges jogszabálytervezeteknek az előkészítését, és éppen ebből a tényből válik mindenki számára nyilvánvalóvá az, hogy az Európai Unió által támasztott követelmények, amelyek az Európai Uniós pénzek hazahozatalához szükségesek, sosem voltak titkosak, és egy pillanatig sem voltak a valódi magyar érdekekkel ellentétesek. A követelményeket az Európai Bizottság és a Tanács több dokumentumban világosan ismertette. Gulyás Gergely képviselőtársam szintén hivatkozott ezekre a dokumentumokra. És ahogyan azt a Tisza kormány eredményeiből is látszik, teljesíteni sem lehetetlen őket. Csak a szándék hiányzott. Mert mi is az, amit az Európai Unió elvár Magyarországtól? Azt, hogy megerősítse és előmozdítsa a korrupció elleni harcot, hogy a vagyonnyilatkozati rendszert láthatóvá tegye, hogy a közérdekű alapítványokkal kapcsolatos visszaéléseket megszüntesse, és világos helyzetet hozzon a közszerzésekkel kapcsolatban is. Nincs tehát titkos paktum. Nincs, és nem is volt szükség ilyenre. Csupa olyan felterről van szó, amely hazánk érdekében állnak, mert azt garantálják, hogy a közös vagyonunkat a jövőben tisztességesen és elszámoltatható módon fogjuk tudni elkölteni. És hogy miért nem teljesítette ezeket az Orbán kormány? Mert hazánk boldogulásánál fontosabb volt számukra a saját gazdagodásuk biztosítása és a már megszerzett vagy ellopott vagyon védelme, a NER-nek a védelme. Az előző kormány lemondott ezekről a forrásokról, és ezért sem a jogszabály módosításokat, sem az összegek lehívását nem készítette elő. Így az új kormánynak csak pár hónapja maradt arra, hogy hazánkat megillető forrásokat ténylegesen le is lehessen hívni. Erre az Orbán kormánynak évei voltak, a hivatalban lévő kormánynak pedig 3 hónapja. De sikerülni fog, mert a céljaink világosak, a feladatásunk adott, és elkötelezettek is vagyunk. Az Orbán kormány felelőssége megkerülhetetlen ebben a kérdésben. És nem csak abban, hogy szinte lehetetlen helyzetet teremtett az új kormány is hazánk számára, hanem abban is, hogy veszni hagyott több mint 2 milliárd eurót, ami a magyaroknak járt. Ezt már senki nem fogja tudni visszaadni magyar embereknek. Ezek az összeg 2024 és 25 végén véglegesen elvesztek. De legalább ekkora bűn az is, hogy diákok nem tudtak Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni, és hogy a leívható összegeket nem évekkel ezelőtt hívták le, és nem épült Magyarország. Jogi felelőst e tekintetben ugyan nehéz találni. De a politikai felelősség egyértelmű, óriási és egyértelmű. Történelmi esélyt játszott el Orbán Viktor Magyarország legnagyobb esélyét az elmúlt 100 évben, de az elmúlt 40 évben mindenképp. A történelem ítélni fog felette, az emberek már megtették ezt április 12-én. Minden erőnkre és mindenünk megfeszett munkára szükség lesz ahhoz, hogy hazánkat visszatudjuk téríteni a már Szent István által meghatározott pályára. Tisztelt ház, ez a 6,4 milliárd euró nem egy szám a költségvetésben. Ez lehetőség arra, hogy végre elkezdjük rendbe tenni az országot. A forrásokat közlekedésfejlesztésre, egészségügyre, oktatásra, felsőoktatásra, környezetvédelemre, elektromos hálózatfejlesztésre, kis- és középvállalatok támogatására, valamint új vasúti szerelvények beszerzésére lehet fordítani. És én itt szeretném kimondani, mi ezt a pénzt nem kirakat projektekre akarjuk elkölteni, nem lombkorona sétányokra, és nem politikai haveroknak a gazdagítására, hanem működő, emberséges országot akarunk építeni. Működő vasutat, működő... Működő vasutat, működő kórházakat, működő iskolákat, működő vidéket. Az elmúlt hónapokban az országot, választókerületeket járva pontosan láttuk, hogy milyen állapotból indulunk. Leromlott infrastruktúra, előgedett vízhálózatok, végstádiumban lévő egészségügy, eladósodott intézmények. Ez az örökség, amit a Fidesz maga után hagyott 16 év után. Éppen ezért történelmi jelentőség ez a megállapodás, mert végre újra van bizalom Magyarország iránt Európában. Végre nem az elszigetelődéstől, hanem az együttműködésről beszélhetünk. Nem a korrupcióról, hanem az ország újjáépítéséről. Most kezdődik Magyarország újjáépítése. Én ehhez kérem a Jóisten áldását. Köszönöm a figyelmüket.

0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ha jól tudom, akkor még nem módosították a házszabályt, úgyhogy még mindig időkorlát nélküli a viszont válasz lehetőségem. Ez megint csak korlátlan, ez megint rossz hír, veszélyes még mindig. Igyekeztem jegyzetelni, és hogyha valamire nem válaszolok, akkor az csak azért van, nem tudom elolvasni a saját írásomat, de igyekszem fejből visszagondolni, és igyekszem most is sorrendben haladni. Torockai elnök úr tartott nekünk itt megint egy mese délutánt, mondjuk ő vádolt pont engem egy mese délutánnal. Azt mondta, hogy ez egy politikai megállapodás, és hogy a részletek még nem ismertek. Szerintem ugyanazt mondjuk. Elmondtuk, hogy ez egy politikai megállapodás, de egy nagyon fontos politikai megállapodás, hiszen hogyha ez nem lett volna meg, ha ezt nem tudtuk volna valóban egy elég nehéz és intenzív tárgyalás után elérni, akkor esélyünk se lenne arra, hogy egyébként ennek a politikai megállapodásnak a részét képező egy elég vaskos jogszabálycsomagot utána a magyar parlament el tudja fogadni, meg tudja tárgyalni, át tudjuk utána ültetni, a szükséges intézményi módosításokat el tudjuk végezni, korrupcióellenes intézkedéseket be tudjuk vezetni, vagy akár új intézményeket fel tudjunk állítani. Senki nem állított mást. Ez egy nagyon fontos politikai megállapodás volt, és ha hiszi, ha nem, 3 hét alatt néhány ember olyan intenzív munkát végzett, és majd erre kitérek itt Gulyás frakcióvezető úrra is, hogy képesek voltunk egy ilyen eredménye hazajönni. Megmondom őszintén, én sem voltam benne biztos előtte, sőt, a tárgyalás előtt, hogy mind a 16,4 milliárd eurót 6000 milliárd forintot föl fognak oldani, és abban meg főleg nem, hogy akár rögtön az Erasmus ösztöndíjak vagy a kutatásfejlesztési lehetőségek élni fognak, akár egy kicsit korlátozottabb módon már ebben a tanévben is. Szerintem ez egy történelmi siker. Innentől fogva már csak rajtunk múlik, önökön, a kormányon, háttérintézményeken, hogy mindent el tudunk-e fogadni, fel tudunk-e állítani. Én ugye beszélt sok mindenről, hogy milyen háttér dolgok lehetnek, meg kis szuverenitás lemondásról, de akkor beszéljünk világosan. Ön azt mondta, hogy támogatják a korrupcióelleni harcot, fellépést. Támogatja-e a mi hazánk, a 6 képviselője az Európai Ügyészséghez való

0: kompromisszumot nem csak mi, hanem minden tagállam, és élvezi ennek előnyét minden tagállam, és persze ez jár bizonyos szempontból lemondásokkal is. De beszéljünk világosan. Támogatják önök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal felállítását, vagy nem, Torockai elnök úr? Meg fogják-e szavazni, vagy nem? Támogatják-e önök, vagy nem az integritás hatóság hatásköreinek bővítését? Támogatják. Ugye ez egy unió által felállított intézmény, akkor ezt esetleg magyarázzák el a szavazóiknak is, hogy akkor, ha jól értem, akkor a Mi Hazánk támogatja az uniós ügyészséghez való csatlakozást. Azt nem. Ez így bonyolult. Tehát bizonyos szuverenitásokról le lehet mondani, másokról nem. Jó, mindegy, a lényeg az, és hogy a konkrét kérdésére válaszoljak, nem került szóba semmilyen más kérdés. Én azt javasolnám egyébként, már csak az egyszerűség kedvére, ezt a KDNP, Fidesz és Mi Hazánk frakciót tessenek egybeolvasztani. Ígérem, meghagyjuk a lehetőséget a beszédre, felszólalásra. Vagy legalább arra vegyék a fáradtságot, hogy külön beszédírókat alkalmaznak. Mert azért az álmos könyvek szerint az nem jó, a szó szerint ugyanazt mondják el. Azért sem jó, kedves frakcióvezető, mert a saját frakciójában az emberek nem tudják, mikor kell tapsolni. Ők akkor is tapsoltak, amikor Torockai elnök úr beszélt. Tehát érdemes lenne felhívni a figyelmüket arra, hogy egyelőre még külön frakcióban ülnek, már kompjárát Leningrádba, de még ez a három frakció külön van, úgyhogy azt tudom önnek mondani, Torockai elnök úr, hogy semmi másról nem volt szó, meglepő vagy nem, valóban a korrupcionális intézkedések, de látni fogja, hogy pár nap türelemmel van, fel fognak kerülni ezek a jogszabály módosítási javaslatok az úgynevezett Parlex rendszerre, ha a honfitársaink nem tudják, mi az elmesélem, vagy egy nagyon modern, gondolom olcsón kialakított rendszer, ahol fel lehet tölteni online módon, reméljük, hogy tudják használni a képviselők a jogszabály javaslatokat, és ezt fel fogjuk oda tölteni. Azt tudom mondani, hogy ez egy vaskos jogszabály javaslat, el kell majd olvasni, hogyha van értelmezési kérdés, vagy bármilyen segítséget, jogit, bármit kérnek, akkor akár high-tech kivetítőkkel, gépekkel, akár mással szívesen nyújtunk önöknek. Öröm volt azt látni, hogy nem csak a migrációs paktumról folytatott ilyen delirálás és folyamatos hazudozásban volt teljes egység a három még különülő frakcióban, hanem mind a három frakció tulajdonképpen Brüsszelhez és a külföldhöz fordulna a köztársasági elnök kapcsán. Hát azért ilyet sem nagyon hallott még a Torockai, a Mi Hazánktól valaki, hogy tulajdonképpen külföldi csapatok bevonását követeli megvédendő Orbán Viktor báb köztársasági elnökét. Hát ismét összenőtt, ami összetartozik. Ő mondjuk egy elég vaskosat hazudott Sólyom László elnök úrról, és örömmel láttam, hogy ugyan elmondani nem merte Gulyás Gergely frakcióvezető úr, de ide mondta, hogy hazudott, természetesen hazudott ön Sólyom László köztársasági elnökről. Ön azt mondta, arról hallottunk, mint Emily csodálatos élete, tudja, van ez a francia film, ha nézhetnek önök francia filmeket, ahol különböző, meg Mr. Binnek is van, amikor saját magának küld képeslapot, és aztán megörül karácsonykor. Na, arról mesélt, hogy ő mekkora ellenálló, és hogy tulajdonképpen ebben az országban egyedül ön az ellenálló, mindenki más valamilyen szinten kompromittálódott. Én arra emlékszem, elnök úr, amikor égett a TV székház, akkor ön bent ült egy rendőrautóban, és a CB rádióban beszélt, azóta sem cáfolta, hogy mit csinált ön ott akkor. Szóval ez a külföldiek behívás, ez egy érdekes momentum volt. Nem tudom, hogy Sólyog Tamás kérte ezt, vagy Orbán Viktor kérte ezt.
1: Kérem, hogy bekiabálásokkal ne zavarjuk a felszólalást.
0: Nem kell kiabálni, alelnök asszony, én csak válaszolok a kérdésekre. Hagy forduljak Rétvári Bencéhez. Igyekszem megállni, hogy ilyen jogbölcseleti, jogelméleti előadást vagy válaszokat adjak, és hogy Varga Csabát idézzem, szerintem közös tanárunk volt, úgyhogy szerintem mindenkinek jobb, hogyha ettől megkíméljük a nagy érdeműt. Ugye azt kérte, hogy beszéljünk világosan a migrációról, vagy a migrációs paktrumról. Szíves örömest, frakcióvezető úr, én mindig örülök annak, hogyha lehetőséget kapok arra, talán most már a köztelevízió nézői előtt is, hogy pontról pontra cáfolhatom az önök hazugságait. Ugye a migrációs paktumot valóban

elfogadta az Európai Unió. Ki volt akkor kormányon, amikor elfogadták? Csak nem az Orbán kormány volt, csak nem az Orbán kormány, nem ön volt belügyminiszter helyettes, amikor meg lehetett volna akadályozni a miniszterek tanácsában, az Európai Unióban. Kedves képviselő úr! Ez olyan, mint amikor a gyereket rajta kapják, hogy hazudott. Nem kell idegeskedni. Hagy mondjam el, hogy önök voltak kormányon akkor, amikor az Európai Unió ezt megszavazta. Tudja, kedves képviselő úr, de szerintem ezt ön pontosan tudja, vannak olyan döntések, amelyeket egyhangúsággal hoznak meg, vannak olyanok, amiket minősített többséggel, és vannak olyanok, amiket egyszerű többséggel. Ez nem úgy van, hogy az, amit ön mond, akkor azt mondja, egyhangúsággal kell megszavazni, hanem vannak szabályok. Még akkor is, ha ez önnek nem tetszik. Amikor a Fidesz ugye kormányon volt 2002-ig, és kitárgyalta az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeinek jelentős részét Martonyi János, Orbán Viktor, és talán még itt egy pár, bár azok más emberek voltak, akik akkor ott ültek, akkor ezeket a jogszabályokat, ezeket a belső szabályokat elfogadták. Én azt értem, hogy ön csatlakozott egy klubhoz, és nem tetszik a klubnak a minden szabálya. De tudja, ezért van az, hogy nem érdemes mindig farkast kiáltani. Nem érdemes mindig tűzzel riogatni. Nem érdemes csak azért vétózni, hogy vétózzunk. Nem érdemes csak azért harcolni, hogy harcoljunk, csak lárpúrlár, hanem akkor, amikor valóban fontos. Ha az embernek, ha egy tagállamnak vannak szövetségesei az Európai Unióban, és higgyel, én tudom, miről beszélek, mert 8 évig diplomataként dolgoztam, igaz, nem a miniszterelnöki csúcson, hanem egy munkacsoportban, mint a diplomaták többsége, de ott is kellett szövetséget képíteni, ugyanis a döntések többsége nem egyhangú. És képes voltam a francia kollégámmal, a bolgár kollégámmal, vagy éppen az olasz kollégámmal, vagy másokkal szövetségeket kiépíteni és megakadályozni olyan javaslatokat, legyen szó például a magyar-európai parlamenti képviselők számának csökkentése, ami hátrányos volt Magyarország számára. Az már más kérdés, hogy én hiába csináltam ezt, hiába akadályoztam meg az én munkacsoporti szintem, mert jött Orbán Viktor, és ezt felülírta, és oda dobta azt a 2 vagy 3 képviselői helyet, mert hogy mit számít, hogy akkor nem voltunk annyira szuverének, nyilván valamit kapott ő a háttérbe. Szóval azt tudom mondani, hogy vannak szabályok, és ez például egy ilyen szabály. Önöknek szövetséget kellett volna építeni, akár a V4-ekkel, Olaszországgal közösen, Dániával közösen, Ausztriával közösen, azon tagállamokkal, akik ugye összegyűlnek a csúcsok előtt, az Európai Uniós csúcsok előtt, és az illegális migrációval való keményebb fellépést szorgalmazzák. Önök ezt a házi feladatot nem végezték el, ehelyett bementek különböző propagandaadókba, és éjjel-nappal hazudtak a magyar embereknek, és ami a legrosszabb, hogy nem csak úgy általában hazudtak, hanem a saját választóiknak hazudtak. Nem véletlen az, képviselő úr, hogy mi a választáson 54%-ot kaptunk, önök meg 30 valamennyit, ha ma lennének a választások, már 73-at kapnánk, önök pedig 18-at, és napról napra egyre kevesebbet, mert a saját választóik is most szembesülnek azzal, hogy önök éjjel, nappal hazudtak, reggel, délben, este, minden hullámon. Önök ültek akkor ott, amikor a migrációs paktumot meg lehetett volna akadályozni. De nem elég, hogy erről hazudnak, és ezt elhallgatják, hogy Torockai elnök úr hazudik, ez nem meglepő. De önök belehazudnak a saját választóik szemében. De még a tartalmáról is, mesélek, igen, a tartalmáról is hazudnak, tisztelt képviselőasszony. Tudják önök, hogy miről szól ez a paktum, ezek a jogszabályok? Én nem hiszem, hogyha itt bármelyik képviselőt megkérdezünk, tudnánk. Itt arról van szó, és ezt önök elhallgatják, hogy önök is elfogadták egy részét, ugyanis rengeteg mindenben szigorítást vezetett be az uniós migrációs politikában. Rengeteg mindenben, hiszen változott egy csomó mindenben. És képzeljék el, csak hogy felrek legyünk, én minden uniós megbeszélésen, amikor az Európai Bizottság elnökével beszéltem, vagy éppen a néppárttal, vagy a parlamenttel, vagy másokkal, én mindig elmondom, hogy nagyon-nagyon unfair, nem fair az, hogy miközben Orbán Viktor 2015-ben, vagy mondjuk az egész Fidesz egy nagyon szigorú álláspontot foglalt el az illegális migráció kapcsán, ekkor ugye sok támadást kapott ez a kormány, a feje is, és időközben megváltozott a közhangulat Európában, és sokan elfogadják azt, ha még hangosan ki nem mondják, akkor is,
közeledett az álláspont az akkori magyar állásponthoz. És elmondom minden alkalommal, hogy ez nem fair, hogy például akkoriban hozott döntések miatt indított Európai Uniós bírósági eljárásokban elítélik Magyarországot, és nem veszik azt figyelembe az ítélet végrehajtásának időpontjában, hogy már teljesen más egyrészt a jogszabályi környezet, másrészt a politikai környezet és a tagállamoknak a hozzáállása. És arra bíztatom őket, arra bíztatom az Európai Unió vezetőt, higgyel, úgy nem lehet. Tehát, hogyha ráönti az ember a tárgyaló partnerére a forró vizet, gyalázza óriás plakátokon közpénzen, az az álmos könyvek szerint nem vezet oda, hogy meg lehessen őket győzni. Higgyel, Dánia sokkal szigorúbb migrációs politikát visz, mint Magyarország. És mégis megkapták az uniós forrásokat, mert tárgyalóképesek, mert vannak olyan jogászaik, és van egy olyan kormányuk, ami arra törekszik, hogy ugyan kívül maradjanak az illegális migránsok, de közben betartsák az uniós jogot, és tudja még mi a különbség a dán miniszterelnök és az ön volt főnöke között, aki már nem mer bejönni? Hogy a dán miniszterelnök nem lopja el a teljes hazáját. Ez egy óriási különbség. Szóval visszatérve a migrációs paktumhoz, mert úgy látom azért itt elég üresek a tekintetek, és nem biztos, hogy tudják, hogy a fideszes képviselők, hogy miről is szól ez a paktum. Önök azt mondják, hogy itt rögtön szét kell osztani, fizetni kell. Nem. Legalább akkor frakcióvezető a saját képviselőinek, vagy frakcióvezető a saját képviselőnek mondja el, hogy van egy olyan opció is, hogyha jön egy újabb tömeges bevándorlási veszélyhelyzet, vagy helyzet, most ilyen nincsen jelenleg, semmelyik tagország nem állítja, hogy ez lenne, ha jön, akkor felajánlhatja Magyarország azt, hogy sem nem vesz át illegális migránt, sem nem fizet, hanem segít mondjuk Görögországnak, Olaszországnak, Máltának megvédeni a külső határokat. Ha ezt nem tudja a kedves volt belügyminiszter helyettes úr, akkor ajánlom, hogy olvass el. Tudom, hogy hosszú, van magyar változat, és el tudja olvasni ezt a jogszabály javaslatot, jó? De... még egyszer elmondom, ami igazán érdekelte önöket, nem került szóba a migrációs paktum, a magyar uniós források. Azért beszélt, kedves képviselő úr, mert megkérdezték. És tudja, Brüsszelben az a szokás, hogyha egy újságíró egyrészt föltehet kérdéseket, másrészt a politikusok arra válaszolnak, amit kérdeznek. Próbálja ki ötször ön is, egy egészen felszabadító érzés. Ön azt mondta, hogy hát itt soha senki nem mondott le, köztársaság elnök más se, és minden ment tovább, mint a régiben. A kormányváltás igen. Azért elmondom, mi a különbség, de már sokszor elmondtam, és azt hittem, hogy leesett. Rendszerváltás volt. Arra adta felhatalmazást a magyar emberek. Egészen világos. Képzelje el, ellentétben a Fidesz-szel, tudja, folytatjuk, nekünk még mindig ott van az a 240 oldalas vállalásunk. Mi vállaltuk ezeket, nem szégyeltük, nem úgy jártunk el, frakcióvezető úr, mint önök, hogy annélkül elvettük volna a magánnyugdíjpénztári megtakarítást, hogy bárkit megkérdeztek volna, annélkül alkotmányoztunk volna, hogy bárkit megkérdeztünk volna. Nem történt olyan, hogy úgy törültünk el adókat, hogy bárkit megkérdeztünk volna, vagy emeltünk volna fel adókat. Ezt önök csinálták. Mi nekünk egészen világos a vállalásunk, benne van a programunkban is. És képzelje el, frakcióvezető úr, hogy még a leköszönő köztársasági elnökkel sem volt vitánk abban, bár kicsit számolt fejben, hogy a valaha volt legnagyobb részvétel mellett a valaha volt legnagyobb felhatalmazást adták a magyar emberek a Tiszának, nem azért, hogy ilyen Mi Hazánk, Fidesz, KDNP, DK paktumokba belemenjen, mint amit önök csináltak. Önök ezt csinálták. Ez az úgynevezett káder keringő, amit önök alkalmaztak. Hogy az egyik embert egyszer oda tették legfőbb ügyésznek, ott lejárt, áttették alkotmánybírósági elnöknek, az egyik zugügyvédet oda tették alkotmánybírósági elnöknek, az lejárt, utána áttették elnöknek. Önök ezt csinálják, ez a káderkeringő. Már ha ön kommunistákról beszél, akkor talán ismeri ezt a kifejezést. Ezt tették önök, és mi nem megyünk bele ezekbe a paktumokba, ezekbe a 70-30-as paktumokba, amit önök a DK-val és a többi ellenzéki párttal kötöttek. Kérem szépen, most mo-
Most önök azt mondják, és én figyeltem, hogy most megszavazzák a képviselői fizetéseknek a csökkentését. Még talán azt is mondták, hogy a 7 milliós havi képviselők keretük egy részéről is hajlandóak lemondani. Hát ez egy elképesztő, hogy is mondjam, nagy vonalúság az önök részéről, képviselő úr. Hol voltak önök? Hol volt a Mi Hazánk? Hol volt a KDNP, a keresztények, amikor ezt vissza kellett volna vinni? Miért szavazták meg önök, hogy legyen 7 millió forint havonta, ha önök nem szavazták meg, csak fölvették? Ne. Majdnem ugyanaz, képviselő úr. Nem tudom, melyik a jobb mások farvizén suranó pályáján hallgatni, bebújni Rétvári Bence háta mögé, de a pénzt azért elkölteni és elvenni a magyar emberektől. Szóval én azt tudom önnek mondani, hogy örültek volna a magyar emberek, hogyha ugyanennyire ambiciózusak lettek volna, akár a jogállam védelme kapcsán, akár a magyar közpénzek védése kapcsán, mint amennyire most. Akkor nem csak most tudnánk minimum 50 milliárd forintot megspórolni, hanem meg tudtuk volna ezt tenni már éveken keresztül. Különös figyelemmel és érdeklődéssel hallgattam, amikor ön példamutatásról beszélt, a jogállam felépítéséről és annak lehetséges módjairól, és még azzal is szórakoztatta, itt vannak itt fiatalok is, akik még nem érték végig az elejét, amit önök csináltak, hogy arra azt mondta, hogy még soha nem történt az 1940-es évek óta, hogy ilyen jogállami pusztítás, tisztító, én hívjuk inkább tisztító tűznek szerintem, hogyha egyetértünk, frakcióvezető úr, szóval ilyen nem történt, különösen érdekes volt önöktől hallgatni, akik mindenben azon voltak, hogy a jogállamnak, a demokráciának, a valódi népképviseletnek még az írmagját is eltüntessék ebből a házból, egy cirkuszt csináljanak, amit senki nem néz. Van egy rossz hírem, kedves Takács képviselő, örömmel látom, hogy ma már kevesebbet facebookozik, hogy egyre többen nézik ezt az országgyűlést. Ma már nem tudnak hazudni, mert ma már a fiatalok is nézik, köszönöm nekik, hogy érdeklődnek. Még egyszer mondom, nagyon vicces, amikor ön akarja megvédeni a jogállamot, vagy a KDNP frakciója. Megkérdezte ön is, és most én szeretném megkérdezni, mert a köztársasági elnökről sokat beszélt. Megkérdeztem Sólyog Tamást is, ő neki minden belefért. Tehát megkérdeztem, hogy most egy utólag legalább azt gondolja-e, hogy a honfitársaink lepoloskázása, tudja, ez azt jelenti, hogy eltaposandó rovarnak nevezte a honfitársaink jelentős részét, bírókat fenyegetett azon volt főnöke, aki nem mer ide beülni, pedig azt ígérte, Orbán Viktorról beszélek, ha kimondhatom a nevét. Szóval, igen, tehát ez a miniszterelnök, akármennyire is hosszú ideig volt miniszterelnök, eltaposandó rovarnak nevezte a honfitársaink egy részét, fenyegette a bírókat, művészeket, újságírókat és civileket. Ha azt mondja, kedves Takács Péter, hogy ez nem igaz, akkor javaslom, hogy hallgassa meg. Én tudom, ez nem annyira bonyolult, mint egy egészségügyi szakvizsga. Ez sokkal egyszerűbben megérhető. Azok teljesen egyértelmű mondatok voltak. Szóval Sólyog Tamásnak belefért az állítása szerint, ő ezt nem érezte súlyosnak, azt mondta, hogy de hát ezek a választási kampányban hangzottak el. Felvilágosítottam a leköszönő elnök urat, hogy nem, ezek 2025. március 15-én hangzottak el. Erre azt mondta a leköszönő elnök, ugye mekkora alkotmányos hozzáállás, hogy de hát akkor is már kampány volt, folyamatos kampány van. Felvilágosítottam, hogy az alaptörvény szerint, a jogszabályok szerint mikor van választási kampány, de én úgy gondolom, hogy akkor sem ildomos és szép és elfogadható egy miniszterelnök részéről, ha mint a ruandai, tudja, nem tudom, emlékszik a ruandai mészárlásra, ami történt, hasonló dolgok hangoztak el ott egy rádióban, és rá három hétre macsetével öltek meg több mint 1 millió embert. Önöknek, és akkor legyünk konkrétak, frakcióvezető úr, önnek elfogadható így utólag, mint volt piarista diák, mint volt Pázmányos, mint a keresztény demokrata néppárt, az egykor valóban létező nagymúltú keresztény demokrata néppárt frakcióvezetője, önnek elfogadható, hogy egy miniszterelnök eltaposandó rovarnak, eltaposandó poloskának nevezi a honfitársait, fenyeget bírókat, művészeket, újságírókat és civileket? Önnek elfogadható vagy nem? Ezek szerint elfogadható. Kedves frakcióvezető úr, megkérdeztem az elnök urat is, ha már
a nemzet egységének a megteremtésén kellene őrködnie, ha már a demokratikus államrend fölött kellene őrködnie, ha már elvárjuk szerintem a Fidesz frakció vezetője és én is, hogy a köztársasági elnök ne csak egy ilyen caretakernek, egy ilyen megoldó embernek tartsa magát, aki kinevezi azt a minisztert, akit kell, elmegy néha, elutazik Amerikába 3 hétre, főz egy jó zöldbabfőz, vagy zöld borsófőzeléket, elnézést a Sándor palotába, pingpongozik egyet. Szerintem ennél magasabbak az elvárások. A magyar emberek között a köztársasági elnök erkölcsi magasságával, méltóságával sokkal többet várnak el. Megkérdeztem Sólyog Tamást, hogy elfogadható egy utólag számára, hogy nem szólalt meg akkor, amikor kiderült, hogy önök, a Fidesz-KDNP kormány titkos jelentésben tárgyalta azt, hogy több mint 3000 kiskorú gyermeket, magyar gyermeket tettek pedofil rémek tönkre, szexuálisan, lelkileg, fizikailag. Megkérdeztem az elnök urat, hogy most is jónak tartja-e azt, hogy nem szólalt meg ebben az ügyben. Ő azt mondta, hogy neki ez nem feladata, őt erre nem hatalmazza meg, nem hatalmazza fel az alaptörvény. Képzelje, kedves Gulyás frakcióvezető úr, azt mondta Sólyog Tamás elnök úr, és azért mondom el, hogy miről beszéltünk, mert ő is a múltkor elmondta, én egy szót nem szóltam az előző tárgyalásunkról, azt mondta, megkérdeztem, hogy mi történik, hogyha ne adj Isten egy súlyos baleset van, akkor ő nem megy el a kórházba? Nem az a kérdés, hogy kinek mi a politikai felelősség az ügyben. Nem azt kértem, hogy beszéljen Lázár Jánosról, aki megalázta Strompová Viktóriát. Nem azt kértem, hogy szólaljon meg Lázár János, hogy Lázár János ellen, azért, mert amit mondott a roma honfitársainkra. Hanem azt kértem, és azt kérem rajta számon, és ezt kéri számon sok millió magyar ember, hogy nem állt a roma honfitársaink mellé, hogy nem állt Strompová Viktória mellé, hogy nem állt a sok ezer magyar tönkretett kiskorú gyermek mellé, hogy nem állt a megfenyegetett emberek mellé. Ezt kérjük számon, és szerintem joggal kérjük számon.

0: Sajnálom, hogy egyébként önnek nem ütötte meg az inger küszöbét, hogy 16,4 milliárd eurót azért hazahoztunk, és ezt mire fogjuk fordítani. Én szeretném tanácsolni önöknek, akár egy frakcióba ülnek végén, akár külön maradnak, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amik valóban érintik a magyar embereket. Beszéljünk arról, hogy milyen projektek fognak megvalósulni ebből, hogy hány vasúti kocsit, hány hévszerelvényt tud majd venni Vitézi Dávid és az ölt általa irányított minisztérium és az alá tartozó cégek. Beszéljünk arról, hogy Kapitány István minisztériuma milyen elektromos hálózatfejlesztési projekteket tud megvalósítani. Beszéljünk arról, hogy önök ebben is hazudtak, hiszen ebből a pénzből tudunk majd végrehajtani olyan kapacitás kiegyenlítői, tárolókapacitás beruházásokat, kedves frakcióvezető úr, olyanokat, amelyek csökkenteni fogják az árat. Nagyobb mértékben tudunk majd akár napenergiát, akár szélenergiát felhasználni, és tudnak folytatódni a bővítések. Szerintem ezek sokkal fontosabbak, vagy hogy Kálmán András beszélhessen arról pénzügyminiszterként, vagy akár Kapitány István, hogy milyen kis és középvállalatokat segítő támogatási és hitelprogramok lesznek Magyarországon. Vagy beszélhessen akár Kátai Német Vilmos miniszter úr arról, hogy milyen, vagy akár Vitézi Dávid, hogy milyen lakhatási programok indulnak, milyen bérlakásépítés. Önök ilyenről nem tudnak beszélni, mert 16 évig volt a kormányon, és egy darab állami bérlakás sem épült Magyarországon. Nulla, zéro. Frakcióvezető úr, én azt szeretném kérni, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. A magyar embereket ez érdekli. Szerintem a jogbölcseleti, meg a jogelméleti fejtegetéseket, azokat hagyja inkább Varga Csabára, ha megkérhetem. Jó? Köszönöm szépen, és most válaszolnék Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak a mondataira. Hát ugye hosszan sorolt, hogy miben értünk egyet, úgyhogy arra az elején nem kell reagálnunk. Azt mondta kétségbe a frakcióvezető úr, hogy rossz helyzetben van a magyar költségvetés. Én az előbb azt mondtam, hogy szerintem abba a hibába ne essenek bele, amikor a saját propaganda hazugságait elhiszik. Frakcióvezető úron már látszott itt az utóbbi napokban, mintha próbálna eltávolodni ettől az egészen érdekes hozzáállástól, és mintha kezdene szembesülni a valóságtól. Én nem akarom, hogy kirúgják a frakcióval, elnézést kérek, nem akartam megdicsérni, frakcióvezető úr, visszavonom. Szóval azt szeretném mondani, hogy ha önnek nem elég, ugyanazt tudom mondani, mint a múlt héten, nem is tudom melyik, a tatabányai képviselő úrnak mondtam talán, ha önnek ez nem elég rossz helyzetben lévő költségvetés, akkor nem tudom mi kell. Egyetértettünk Varga Mihállyal, azt hiszem ismeri az urat talán, ugye? Abban, hogy milyen számok várhatóak, hogy a költségvetés milyen helyzetben van. Az önök leköszönő gazdasági, vagy nem tudom, a gazdaság visszafejlesztési minisztere mondta azt az átadás átvételnél, hogy várható a 7% körül lesz a hiány. És tudja, képviselő vagy frakcióvezető úr, az is furcsa, hogy önök elfogadtak egy költségvetést valamikor tavaly májusban, hát ez egy jó ötlet volt azért májusban elfogadni, amikor ilyen nemzetközi helyzet van, akkor önök 3,7%-kal fogadták el a költségvetést, aztán mielőtt elkezdődött volna az év, emlékszik rá, tehát is megszavazta, módosították a költségvetés hiányát 5%-ra. És jelenleg, amikor átadta az önök óza nagy varázslója a hivatalt Kálmán Andrásnak, akkor ő már 7%-ról beszélt, és azóta vannak azok a dolgok, képzelje a frakcióvezető, hogy kinyitjuk a szekrényeket, és így ránk omlik, nem egy csontváz, hanem néha egy temető. És valóban tagadhatják önök ezeket a költségvetésbe be nem épített kiadásokat, vagy a mögé nem tett forrásokat, fedezeteket, de ez a valóság. Találkozni fognak önök a felelősségre vonással, mert ez nem csak egy politikai felelősség, ez egy kőkemény jogi felelősség is. Ha valaki meghamisít könyveket, az egy vállalatnál is jogi felelősséggel, és tetszik vagy nem tetszik, egy kormányban is jogi felelősséggel jár. Jó, tehát szerintem mindenki egyetért a Fidesz, KDNP, Mi Hazánk frakción kívül ebben az országban abban, az elemzők, az üzletemberek, minden magyar ember, hogy nagyon-nagyon rossz helyzetbe adták át az országot. Ő megint elmondta azt, hogy milyen fantasztikus, hogy duplájára nőtt az állami vagyon, de azt már elfelejtette hozzátenni, hogy az államadóság pedig több mint a háromszorosára nőtt. Elfelejtette azt mondani, hogy március végére az éves költségvetési hiány 91%-át sikerült elérni. Nagyjából sejtem egyébként, hogy miért, mert Varga Mihály a jegybank elnökkel kedvesen behívott és megmutatta, hogy az elődje alatt például mire, hogyan loptak el 100 milliárd forintot. Gondolom ön is járt a Nemzeti Bank felújított épületébe. Ugye Alpár Ignác, még viccelődtünk is az elnök úrral, hogy ő csak olyan épületekbe megy, amiket Alpár Ignác tervezett, hiszen ilyen volt a József Nádor téri palota is, és ez is. Azt is hozzátett, hogy Alpár Ignác nagyon szép sírhelyeket is tervezett, ezt csak úgy mondom. Szóval megmutatta nekem ezt az épületet, amire önök, ő az elnök úr mondta, úgyhogy ő célzott, úgyhogy őt kérdezze meg. Pócs János képviselőnek szövegértési problémája vannak, hogy elmondom, amit mondtam, azt Varga Mihály elnök úr mondta, úgyhogy ha fenyegetett, akkor magát fenyegette. Egyébként szerintem Pócs képviselőről ön, aki roma honfitársainkat beteszi egy kemencébe, ezzel viccelődik, az talán nem kéne, hogy ebbe a házba legyen, de ha itt is van, akkor mélyen hallgasson, jó? Megköszönjük, jó? Szóval megmutatta, hagyd térjek oda vissza, Varga Mihály elnök úr azt az épületet, az Alpár Ignác által tervezett épületet, és hát nem csak ilyen kiszivárgott hírek, hanem valóban van aranyszínű WC, arany WC kefetartó, aranyszínű szappantartó, amire több 100 millió forintot költöttek. Érdemes elmenni, ha még nem voltak. Pócs képviselő, javaslom, önnek tetszene szerintem. Aranyszínű lift, mint az 1920-as évek New Yorkjába. Ön lehetne a Jász Great Gatsby ott az épületbe. Csak a probléma az, ja de ön nem Jász, ugye, elfelejtettem. A valódi Jász az államtitkár úr. Szóval azt tudom mondani, hogy látható, de ha elmegy az ember a postapalotába, ha elmegy az ember 60 pusztára, ha elmegy az ember különböző helyekre, pontosan látjuk, hogy mire ment el a magyar emberek pénze, hogy hogyan lett és miért az évek alatt a hazánk a legszegényebb és a legkorruptabb ország. Lehet ezt tagadni, frakcióvezető úr, lehet ebből viccet csinálni, de hogyha gondolja, ön nem nagyon járt országjáráson, vagy csak ilyen csarnokokban és magtárakban járt a korábbi miniszterelnökkel, tekkel körbevéve, meghívottak, mehettek be, tudom, az ön fórumaira, néha 5-en voltak, néha 13-an. Én elviszem önt egy rendes országjárásra, hogyha van kedve, vagy van energiája, jöjjön el velem, augusztus 20-ától én újra elindulok egy országjárásra, nem lesz egyszerű, mert néha 6-7 helyen fogunk megállni naponta, sokat kell beszélni, nem lesz tech, nem lesz zárt csarnok, de javaslom önnek a szembenézést, és nézze meg, hogy a magyar vidéken, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Somogy megyében, vagy éppen Jász-Nagykun-Szolnok megyében hogyan élnek az emberek. Nézze meg a magyar valóságot. Én javaslom más képviselőknek is, hogy nézzék meg a magyar valóságot. Nézzék meg, hogy mit tettek ezzel az országgal. Nézzék meg, hogy milyen illegális gumi lerakó telepeket raktak oda a Vas megyébe környezetvédelmi államtitkárként. Nézze meg, képviselő úr, hogy hogyan hagyta azt éveken keresztül. Nézzék meg, hogy mi történt az aszbeszt szennyezéssel, hogy éveken keresztül nem tudtak róla semmit, nem tettek semmit, és éveken keresztül behozhatták a vállalkozók Ausztriából az aszbeszttel súlyosan szennyezett köveket, és több tízezer ember egészségét sodorták veszélybe. Azt kérdezte tőlem Gulyás Gergely, hogy mit adtunk fel, és felsorolt migrációs paktum, gyermekvédelmi törvény, adórendszer, nyugdíjrendszer. Frakcióvezető úr, ismerjük mi egymást jól. Szoktam én föladni dolgokat, ön komolyan fölteszi ezt a kérdést? Komolyan fölteszi ezt a kérdést? Hát pont az volt velem a baj, hogy nem adtam föl semmit. Hogy ragaszkodtam volna a polgári Magyarországhoz. Ragaszkodtam volna ahhoz, hogy a tolvajokat és a maffiózókat ez a politikai közösség vesse ki magából. És tudja, frakcióvezető úr, ezzel nem voltam egyedül. Ezzel egy jó pár millió magyar ember így volt. Ezért vannak most olyan kevesen. De hogyha ezt a három frakciót egybe tolják, akkor még majdnem harmad annyia, mint mi. Szóval kedves képviselőtársaim, nem adtunk fel semmit. Nem adtunk fel semmit a migrációs paktumban. A gyermekvédelmi törvényt valóban megemlítette a bizottság elnök asszonya, ugyanazért, mert megkérdezték, és ilyen, hogy válaszol. Tudom, hogy ez egy ilyen kormányinfókon ez nem volt szokás, de az elnök asszony szokott válaszolni. Azt tudom önnek mondani, én azt mondtam, amikor engem megkérdeztek, hogy tanulmányozzuk az ítéletet, önöktől tanultam. Tanulmányozzuk, elolvassuk az Európai Bíróság ítéletét, és abban egészen biztos lehet, hogy a gyermekvédelmi részét, már ami a gyermekek védelmére vonatkozik, azt meg fogjuk tartani. A többi sallangot, amiből önök politikai gyűlölet színházat kreáltak, azt meg kidobjuk, oda dobjuk, ahova való, a történelem szemét dombjára. Adórendszer és nyugdíjrendszer kapcsán is el tudom önnek ugyanezt mondani, nyíltan és őszintén, hogy nem mentünk bele semmibe. Kérdezzem meg Kármán Andrást, ha felmerült volna ez a lehetőség a bizottság részéről, már előre jeleztem nekik, hogy inkább ne tegyék, mert akkor ülünk föl a repülőre, és nem is tették. Képzelje el, nem a katonai gépre, nem 100 milliókért, hanem egy normál kereskedelmi járata. Próbálják ki, egészen felszabadító érzés, hogyha valaki nem katonai gépen megy, hanem találkozik a honfitársaival, találkozik külföldi turistákkal, egészen felszabadító érzés, holnap is így fogok menni a német kancellárhoz, lehet, hogy Ryanair-rel, ha nem zavarja ez önöket. Azt tudom még elmondani, mert kérdezte a képviselő úr, hogy nem megfosztási, vagy mondta, hogy nem megfosztási eljárást indítunk a köztársasági elnök ellen, valóban, és ezt neki is elmondtam. De nem azért, amit a frakcióvezető úr mondott, én szívesen eljogászkodok, tettük még már ezt többször, bár ha jól értem, a Fideszben az volt a mondás, hogy most már azért ne jogászkodjunk annyit, vagy ez az alkotmánybíróságnak a teljesülésén mondta az egyik alkotmánybíró. Na mindegy, hagyjuk is, ez régi dolog. A lényeg az, hogy azért nem indítjuk el, mert ennyiben tiszteljük a köztársasági elnök intézményt, ez valóban megtehetnénk, és lennének olyan dolgok, amiért leg lehetne indítani, szerintem ön is tudja, de ennyiben tiszteljük a köztársasági elnök intézményt, és nem tesszük ki ennek még Súlyog Tamás sem, hanem egy alkotmányos megoldást választunk. Önök mondták, hogy nem történt ilyen, hogy leváltottak, de azért mások lemondtak, nem voltak itt ilyen csalók, Schmidt Pál, aki ugye a diplomamunkájával csalt, nem tudta leírni a saját munkáját, az államelnököt ugye egyellel írta. Volt olyan kollégájuk, aki pedofil rémek segítőinek adott kegyelmet, szóval azért történt itt már semmi, és egy nevet hagy mondjak, frakcióvezető úr, mert látom, elfelejtette, Baka András, nem rémlik önnek? Ott mi történt? Baka András magától ment el? Vagy esetleg önök személyre szabott jogalkotással eltávolították az akkori bírósági vezetőt, aztán fizettek valamennyit a strasbourgi bírósa, majd meg tudja válaszolni szerintem a következő körbe, de én nem tudok szót adni, az elnök asszony kérdezze meg. Személyes megtámadtatás címén, ha van ilyen, nyugodtan válaszoljon. Szóval én nagyon örülök, amikor önöktől kell. Jöjjön ide nyugodtan, leülünk is akkor. Szóval én nagyon örülök, amikor kicsit viccesnek tartom, amikor önöktől kapunk jogállami kioktatást, de nyugodtan be tudnak nyújtani módosító javaslatokat az alaptörvény módosításához, megfontoljuk őket. Szerintem, ha akarja, még meg is hallgatjuk a jogi érveket. Egy emlékemet hagy idézzem föl önöknek, és ez is egy személyes emlék, de ön is tudja, hogy miről van szó, hogy pontosan miért nem kapta meg Magyarország az uniós forrásokat. Ő ugye azt mondta, idézett engem 2 évvel ezelőttről, és valóban mondta, miért, persze ennek volt folytatása ennek a pár mondatnak. Én általában úgy beszélek, hogy tudjam vállalni 2 év múlva is a szavaimat, és lehet, hogy összetett, és önök levágják az első felét. Jaj, ez a Fidesz mi hazánk, KDNP, koalíció megint, ugyanaz a szövegíró, még azt is megmondják, hogy mikor kell közbe kiabálni. Szóval azt tudom önnek mondani, hogy a 27 szuper mérföldkő az több éve nyilvános. Tehát, és a bizottság is elmondta, hogy volt olyan időpont, amikor közel álltak ahhoz, hogy még ezzel a korrupt magyar kormányával, mint az önökével megállapodjanak. De önök rendszeresen felrúgták az asztalt, név szerint Orbán Viktor. Ő abból élt, azért harcolt, azért költött 100 milliárdokat gyűlölet kampányra, hogy megtartsa a belpolitikai hatalmát. Orbán Viktort egyáltalán nem érdekelte, hogy Magyarország megkapja a pénzt. Orbán Viktort egyáltalán nem érdekelte, hogy a magyar egyetemisták mehetnek-e Erasmus ösztöndíjjal a külföldre. Az ő gyereke 30-40 milliós, nem tudom hol volt, őt nem érdekelte ez a dolog. Ezt higgye el, ezt mondták a bizottságvezetők, és pontosan tudja ön is. És akkor most felidézem a kis személyes, közös szálat. Emlékszik talán még a Sargentini jelentésre, ugye? Magyarország ellen ez egy eljárás volt, és a holland jelentés, talán zöld párti jelentéstevőről nevezték el ezt a jelentést. Amikor ez az eljárás megindult Magyarország ellen, akkor ön azt hiszem még államtitkár volt, de később miniszter volt, miniszterelnökséget vezető miniszter. Én pedig diplomata voltam. Abban a munkacsoportban dolgoztam, mint sok ezeren egyébként, és több százezeren kormánytisztviselők, ezt már megbeszéltük, szerintem ne nyissuk újra, ha megengedik. Szóval én diplomataként dolgoztam, és az Európai Parlament és a magyar kormány csodálatos gyümölcsöző kapcsolatáért feleltem. Az én feladatom lett volna, hogy az önök mandátuma alapján elérjem azt, a képviselőkkel történő tárgyalás alapján, hogy ne induljon, hogy ne legyen meg kétharmad, ne legyen minősített többség az Európai Parlamentben a Sargentini jelentés mellett. És szerintem ön is emlékszik arra, hogy ezen elég sokat dolgoztunk. Én magam is, lehet, hogy az önök minisztériuma is, kaptam én is tárgyalási álláspontokat. És amikor már közel voltunk, akkor a volt feleségem lett, az Európai Ügyekért felelős államtitkár, és ő is ezért tárgyalt kint az Európai Parlamentben, felkereste a jelentéstevőt, felkereste az Európai Parlament vezetőjét, vitte azt azon a szinten, ahol kellett neki vinnie. Én meg dolgoztam diplomataként. És amikor nagyon közel voltunk ahhoz, hogy úgy tűnjön, hogy ne legyen meg a többség, a Sargentini Report, a Magyarországot elítélő jelentés elfogadása mellett, akkor ön volt az, emlékeim szerint ön volt az, aki közvetítette a miniszterelnöknek azt az üzenetét, hogy nem kell annyira harcolni. Nekünk sokkal jobb, ha elfogadja az Európai Parlament a Sargentini jelentést. Lehet, hogy nem ön volt, de az üzenet ez volt. Az üzenet ez volt. Orbán Viktornak kapóra jött a Sargentini jelentés, pedig meg lehetett volna akadályozni, és pontosan azt csinálta, mint itt az uniós forrásoknál harcolt azért, hogy harcolhasson, hogy eljátszhassa a Báb Színházat, vannak itt még kollégák, akik Brüsszelben dolgoztak, pontosan emlékeznek rá, hogy eljátszhassa a Báb Színházat és átverhesse a saját embereit. Úgyhogy frakcióvezetőn azt kérem öntől, ön tudatában van ennek, ön ismeri ezeket, ön nem egy Pócs János, legalább ön vallja be a valóságot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, minden jót!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Köszönöm szépen, miniszterelnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk képviselője, Diktatúra épül címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Hála jó Istennek, miniszterelnök úr még itt van, úgyhogy tudok válaszolni a hazugságaira, a személyeskedéseire, illetve arra, hogy sikerült itt majdnem 45 percen keresztül viszont válaszolni a véleményünkre, a hozzászólásunkra, de a 45 percben egyetlen egy aprócska mondat nem fért bele arra a kérdésemre, ugyanis nem válaszolt, hogy megbeszélte esetleg Ursula von der Leyennel, hogy hogy áll a korrupciógyanús ügye. 2022-ben erősítette meg az Európai Ügyészség, hogy azóta nyomoznak ebben az ügyben, tehát ez legalább 4 éve vagy 5 éve tart. Ha ez Magyarországon fordult volna elő, hát miniszterelnök úr itt már tényleg a legbrutálisabb diktatúrát kiáltotta volna, abban egészen biztos vagyok. Szóval erre nem válaszolt miniszterelnök úr, pedig ez nagyon fontos kérdés, hogy mit is csinál ez az Európai Ügyészség, ha már itt tartunk. Aztán érdekes dolgok mondott miniszterelnök úr ebben a 3/4 órás válaszában, például olyanokat mondott, és hogy is fogalmazott múltkor miniszterelnök úr, hogy nem szakad le a világ legszebb parlamentjének itt a mennyezete. Hát ilyen volt például, amikor azt mondta miniszterelnök úr, hogy ő mindig tudja vállalni a korábbi mondatait, vagy 2 évvel ezelőtti mondatait. Szerintem semmit nem tud vállalni, nem, hogy a 2 évvel ezelőtt itt a múlt heti mondatait általában nem tudja vállalni, és most itt sokat beszélt arról, hogy milyen mocskos módon kormányzott a Fidesz, hogyan élt vissza 2010-től kezdődően a kétharmados többségével. Aztán még leszavazott legalább 3-szor erre a Fideszre, miniszterelnök úr. Tehát ugye nem tudom, emlékszik-e, még nem volt itt a parlamentben, lehet, hogy nem emlékszik rá, akkor azt mondtam, Orbán Viktor még akkor itt volt, hogy a választások után 3 politikai erő lesz, és a 3 politikai erő közül az egyetlen egy pártelnök, mondjuk most csak 2-en vagyunk éppen itt pártelnökök, én leszek, aki soha nem szavazott a Fideszre. Na most ennek ellenére miniszterelnök úr itt azt mondta, hogy összevonná ezt a 3 frakciót, ugye a Fidesz, KDNP, Mi Hazánkat. De valójában a miniszterelnök úr úgy néz ki, hogy ő nem egy ellenzéki frakciót szeretne, ő azt szeretné, hogy ne legyen ellenzék. hogy egyáltalán ne legyen ellenzék, vagy esetleg mondjuk majd a Momentumból kreáljanak, majd megint elutazik Párizsba vagy Brüsszelbe, mondjuk Fekete Győr András, és akkor láttam a bejegyzéséből, hogy ő akar most lenni az ellenzéknek, miután beolvadtak ugye az önök pártjával, még esetleg majd az SZDSZ-t ajánlom még föléleszteni, és akkor majd ez lesz az ellenzék ma Magyarországon, mert akkor aztán tényleg nem kell majd kemény kérdésekre válaszolni a miniszterelnök úr. Például olyan kérdésekre, hogy itt fölemlegette, hogy milyen magas volt a fizetésünk. Valóban támogatjuk, csökkentsük, hogyha ilyen rossz helyzetben van Magyarország, csökkentsük a fizetésünket, és még nagyon sok mindenről fogunk majd ezzel kapcsolatban beszélni, bár ajánlom miniszterelnök úrnak, hogy legalább egyeztessen a polgármesterekkel és az őket képviselő szervezetekkel, mielőtt bejelenti, hogy az ő fizetésüket is csökkenti, mert szerintem azért ez illendő lenne. De ha már a fizetéseknél tartunk, akkor mindössze néhány évvel ezelőtt a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként a különböző igazgatósági tagságokkal együtt 4,3 millió forintos havi jövedelmet vett föl itt néhány évvel ezelőtt, illetve utána például az MBH bankban 1,5 millió forint, a Volánbusz igazgatósági tagjaként 1,5 millió forintokat vett föl, tehát hogyha valakinek gigantikusan magas fizetése volt a semmiért, a láblógatásért, akkor az éppen ön volt, úgyhogy legalább próbáljon egy picit önazonos vagy hiteles maradni, amikor ilyen 45 percen keresztül beszél. És egyébként a mai napirend előtti felszólásomnak én az aktuális közügyek címet választottam, de szokni kell még ezt az újfajta tiszapárti kormányzás, mert néhány órával ezelőtt szóltak, hogy ilyen címet nem engednek, nem fogadják el, határozzam meg, hogy pontosan a címben, hogy miről szeretnék beszélni. Tehát nehéz, hogyha meglep minket ilyen hosszú felszólásokkal, illetve viszont válaszokkal, nagyon sok mindenre kellene reagálnom, miniszterelnök úr, de például akkor mondjuk beszéljünk arról, hogy van ez az 5 vizsgálóbizottság, aminek ugye a felállítását támogattuk, 2 javasoltunk is az előkészítő ülésen, talán emlékszik rá, amit most önök megvalósítottak. De azt is kértük, hogy az 5-ből legalább egyet hagy vezesse ellenzéki, mondjuk hagy vezessük mi. Ezt önök lesöpörték az asztalról, mind az 5-öt a Tisza párt fogja majd vezetni. És tudja, miért ez rendkívül diktatórikus és rendkívül sérti a jó ízlést és a demokráciát? És azért például, miniszterelnök úr, mert ugye ez egy paritásos alapon működő vizsgálóbizottság. A végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztjára javasoltuk a Mi Hazánkat, illetve javasoltuk konkrétan az én személyemet. Ennek nagyon egyszerű oka van. Miközben ön fölvette ezeket a milliókat a NER kitartottjaként, aközben én már legalább 10 éve üldöztem ezt a végrehajtó maffiát, és valószínűleg ő még soha nem is hallott arról, hogy végrehajtó maffia, mert éppen szervezetileg a csúcson az ön akkori felesége állt, nem tudom, erre emlékszik-e igazságügyi miniszterként, és az ő konkrét helyettese volt az a Völner pár, aki egészen biztos nyakig benne volt ebben a végrehajtó maffiában. Hogyan fogjuk majd beidézni a szereplőket, hogyha a Tisza párt vezeti majd ezt a bizottságot, ahol akár ön is érintett lehet, vagy az ön családja érintett lehet ezekben az ügyekben?
1: Köszönöm szépen Torockai Lászlónak. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra 5 perces időkeretben. Megadom a szót miniszterelnök úrnak 5 percben.
0: Köszönöm. Hát gondoltam, hogyha már végre rólam beszél, bár csak ugye végére jött bele elnök úr, hogy pontosan mit szeretne kérdezni. Gyorsan válaszolok, akkor elnök úr, jó? Ursula von der Leyen, nem kérdeztem meg a vakcina ügyéről, de a legközelebb találkozom esküvek kérdezem, ha önt ez ennyire érdekli. Engem jobban érdekel, hogy ebben a házban hány bűnöző van, és hogy a magyar emberek pénze hova tűnt, de nyilván az is egy fontos ügy, úgyhogy meg fogom kérdezni tőle. Jó? A polgármesterek fizetését mondta még, fogunk egyeztetni, azt tudom mondani. Megkerestek minket polgármesteri szövetségek, polgármesterek is. Egyébként eléggé széttartó álláspontban van, aki teljesen egyetért ezzel, van, aki nem. Meg fogjuk őket hallgatni, és úgy fogunk előterjeszteni majd javaslatot. És önök meg nyilván tudják módosítatni, ha szeretnék. Diákhitelközpontot említette. Én nem lábamat lógattam, nyugodtan megkérdezheti akár az előző kormányt, akár a volt kollégáimat. Az én vezérigazgatóságom alatt a valaha volt legsikeresebb évei voltak, a legalacsonyabb kamatok, akkor nem ennyi volt a kamat, mint a Fidesz mostani kormányzásának vége felé, 0% és 1,99, azt még talán ön szerint sem egy nagyon uzsora kamat. Szerették az intézményt a fiatalok, soha annyi új ügyfele nem volt, sőt bevezettük a szakképzési és felnőtt képzési hitelt is, hogy a kevésbé, az én addig ütöttem az asztalt, és még annó frakcióvezető úr, addig jártam rá, amíg segített abban, hogy az önök ellenállását letörjük és bevezessük, büszke vagyok rá. És tudja, mi a különbség frakcióvezető úr a diákhitelnél töltött éveim, és a volt miniszterek, a volt képviselőtársaik, volt bürokraták között, hogy én egy fillér végkielégítés nélkül távoztam onnan, nem is kértem. És ugyan önök ezt mindig elhazudják a saját kis kontaos oldalaikon, de én magam kértem a felmentésemet, még a 2022-es választás előtt, és képzelje el, hogy nem akartak elengedni. Azt hiszem Máger Andrea, a miniszterasszonyhoz tartoztak az állami vállalatok, és addig kellett kérnem még a miniszterelnök jóvágyása, végül elmentem úgy, hogy elmentem a privát szférába, vagy 0 forint végkielégítéssel, azt tudom javaslani, hogy csinálják utánam. Mi a lényegét érinte a felszólalásának az 5 vizsgáló bizottság, lássa, hogy kivel van dolga, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket. Látom, hogy meglepődött, ön fogja vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgálóbizottságot. De lenne egy tiszteletteljes kérésem, hogy vizsgálja is ki valóban. Tehát arra az időre függessze fel ezt a Fideszes KDNP és Mi Hazánkos együttműködést. Egészen nyugodtan idéztessen be mindenkit. Én azt kérem öntől, mert valóban végeztek önök ebben munkát, a volt képviselő asszonnyal, Fiszler Zsuzsannával talán. Én azt kérem, hogy ahelyett, hogy Révfülöpi pizzériáról hazudozik, meg balatonhenyei rendőrökről, szerintem koncentráljon a lényegre, tudja, hogy miről beszélek. Teljesen felesleges ilyen ügyekben piti módon hazudozni, vizsgálja ki. Én azt tudom önnek mondani, az én volt feleségem semmilyen módon nem érintett ebben a végrehajtói maffia ügyben. Völner Páról pedig tudjuk, hogy érintett. Én azt kérem öntől, és szerintem a magyar emberek is azt kérik, segíteni fogunk, mert ahogy ön is említette, paritásos a bizottság, hogy találja meg Völner Pál főnökét, és valóban tudjunk beszámolni a magyar embereknek, hogy 10-15 éven keresztül mi zajlott. Mi is abban is partnerek leszünk, ahogy tudja, hogy non-profittá és államilag kontrolláltá alakítsuk át a végrehajtást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen miniszterelnök úrnak. Megadom a szót Gulyás Gergelynek személyes érintettség okán 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, miniszterelnök úr, szeretném elismételni, amit ha jól látom, hogy nyugtázott, tehát köztünk olyan beszélgetés, amit említett, soha nem folyt. Én mindent megtettem abban a néhány hónapban, ami nekem rendelkezésemre állt, hogy Magyarországgal szemben 7-es cikkes eljárás ne induljon, és természetesen ugyan minden beszélgetésen nem lehettem jelen, de kint voltam akkor Strasbourgban, amikor erről az Európai Parlament döntött, és a miniszterelnök úr is mindent megtett azért, hogy ne induljon. Mindent megtett azért, hogy ne induljon ilyen eljárás, és éppen ha szabályosan számolták volna a szavazatokat, és a tartózkodást nem számom be, ha akkor egyetértettünk, talán az egyetértés most is fennáll, tehát ha szabályosan a házszabály szerint jártak volna, nem is volt meg ez a többség. Tehát ez az állítás, ez nem felel meg a valóságnak. Én nem vagyok az ellen, hogy 4 szem közti beszélgetéseket nyilvánosságra hozzunk, nem is fogom ezt tenni, de ha megtörtént, ilyen köztünk soha nem történt. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen Gulyás Gergelynek. Most megadom a szót napi rendelőti felszólalása Juhász Hajnak, a KDNP képviselőjének. Milyen háttéralkut kötött Magyar Péter Ursula von der Leyennel címmel?
4: Elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. A konstruktív ellenzéki szerep arról szól, vagy arról is kell, hogy szóljon, hogy az uniós források valóban fontosak. Járnak a magyar embereknek, és ezek valóban nem könnyör adományok. Azt üdvözöljük, hogy az Erasmus újból lehetőséget teremt, és az egyetemisták ezzel élhetnek. De én azt gondolom, hogy miniszterelnök úr azt mondta nekünk, hogy mi összebeszélünk. Nem összebeszélünk a migrációs paktum vonatkozásában, hanem komolyan vesszük. És azért tesszük ezt, mert pontosan tudja a miniszterelnök úr, hogy mi nemmel szavaztunk a migrációs paktumra. Ő nem mondott igazat. Nemmel szavaztunk. Nem azt mondom, miniszterelnök úr, én meghallgattam önt. Pontosan tudjuk azt, hogy Franciaországban, Hollandiában, Ausztriában, Németországban és Svédországban milyen komoly terrorcselekmények történnek. Ez nem gúny, nem stílus kérdése. Ezt nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. És azt gondolom, hogy ebben mindig is olyan politikai vitákat kell folytatnunk, ahol egymás iránti tiszteletet maximálisan kimutatjuk. Köszönöm szépen. Ugye itt Ursula von der Leyen önhöz szegezte a kérdést, nem a riporterek felé fordult, ön felé fordult, és erre vonatkozóan ön nem válaszolt. És akkor osszuk meg mindenkivel, aki nézi a közvetítést is, hogy az Európai Bizottság abban az esetben, ha migrációs nyomás éri az adott tagállamot, akkor kvázi kapuőr szerepet tölt be, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szolidaritási mechanizmusra vonatkozóan javaslatot tehet. Tehát az ő kezében van a kulcs. És ezért nem játék az, hogy a migrációs paktum kapcsán mit fog önöktől elvárni az Európai Bizottság. Miniszterelnök úr, politikusok vagyunk. Ugye nem gondolja komolyan, hogy mi azt elhisszük, hogy önök két éjszakát végig dolgoztak, három hét alatt, sicsúgy, és önök emiatt hozzák el az uniós pénzeket, és az Európai Bizottság semmilyen politikai és jogi garanciát nem kért önöktől cserébe, ugye? Mert azt ugye el kell mondanunk, és ez fontos, akkor ezt is tisztázzuk. 27-ből 22 szuper mérföldkövet teljesített az Orbán kormány. Ezt nem önök teljesítették, ezt az Orbán kormány teljesítette. És azt pontosan tudjuk, hogy nem az önök párnapos munkája jutott el odáig, hogy az uniós forrásokat hazahozhassák, mert a politikó is helyreigazította önt, mit mondott? Az, hogy ez egy politikai iránymutatás volt, nem pedig egy politikai végleges megállapodás, és ehhez számos reformra van szükség ahhoz, hogy ezek a pénzek lehívhatóak legyenek. Ezért szeretném a mai vitán tisztázni azt a kérdést, hogy nincsenek itt a pénzek. Nagy dolog, ha hazahozzák, de nincsenek itt a pénzek, nem múlt idő. A bizottságnak erre vonatkozóan is, látván a bizottság elmúlt években történő mozgását, ugye nem akarja velünk elhitetni, hogy a gender vonatkozásában és a migrációs paktum vonatkozásában nem kell megfizetnünk ezt az árat. És még egy dolog, miniszterelnök úr. Ugye nem mondott semmilyen részletet arra vonatkozóan, hogy akkor e tekintetben a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség fog vonatkozni hazánkra, hiszen ön is, idéztük, politikai bunkósbotnak hívta az Európai Bizottságot, ez mit jelent a politikai nyomásgyakorlást? És hagyd tegyen fel itt a házban, mi az ára a magyar szuverenitás feladásának? Mi az ára? Mert az Európai Bizottság nem lesz kesztyű, nem fog önökkel kesztyűs kézzel bánni. És óvatosan bánnék azzal a mondattal, amikor ők önök ezt kijelentő mondatban használják az uniós pénzeket. Mert ugye akkor minden olyan politikai kompromisszumot be kell mutatni a magyar társadalomnak, amit önök megkötöttek. És szeretném egy dologra felhívni a figyelmet, a politikai vita kultúrára, tisztelt hölgyeim és uraim. A gúny, a megbántás, a fenyegetés, mások megaláztatása nem lehet a magyar társadalom irányába egy olyan út, amelyen ez a parlament elindul. Nincs helye az ilyen stílusnak. Még akkor sem, hogyha éppen a miniszter és a miniszterelnök úr nem figyel rám, és egymással beszélgetnek. Már bocsánat, miniszter úr, én is megadom önnek a tiszteletet, és önök is elvárják tőlem. Úgyhogy a jövőben azt szeretném kérni, hogy a szuverenitásunk vonatkozásában őszintén beszéljenek, és maximális tisztelettel viseltessünk egymás irányába. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen képviselőasszonynak. A kormány nevében Magyar Péter jelentkezett szólalni. 5 perces időkeretben megadom a szót, miniszterelnök úr.
0: Képviselőasszony, ellentétben önökkel nem játszok színházat, és őszintén szoktam beszélni. Bármennyiszer is játssza el a 5 ember által megnézett Facebook videó kedvéért ugyanazt, és adja elő, hiába válaszoltam meg a kérdést, újra ugyanazt fogom elmondani. Semmilyen paktumot nem kötöttünk. Nem, hiába hazudik Ursula von der Leyen, meg kell nézni a sajtótájékoztatót, nem nekem mondta, válaszolt. Képviselőasszony, azt mondta, hogy meg kell egymást hallgatnunk, ugye? Akkor megköszönöm, hogy megteszi. Szóval a bizottság elnöke válaszolt egy kérdésre. Nem kérdezett tőlem senki. Tőlünk kérdezett, és ő válaszolt ebben a kérdésben. Semmilyen politikai, jogi garanciát ezzel kapcsolatban nem kért tőlünk. De nem tudom, mire ez a nagy vergődés őszintén szólva, mert ott lesznek a jogszabálymódosító javaslatok. Ön is jogász, nem? El fogják olvasni, mi van benne, és észre fogják venni, hogy sem a migrációs paktum nem szerepel. Én értem, hogy ön a gender szóval és a migrációs paktummal kell és fekszik, de egyik se fog benne szerepelni, van egy rossz hírem. Képzelj el, senkit nem érdekelt. Én Brüsszelben most olyan emberekkel találkoztam, lehet, hogy mindenki valami hidden agendát nyomott, és valami Netflix vagy Nerflix filmben van, érezte magát, de senki nem akart velem se a genderről beszélni, se migránsokat nem akart beletuszkolni a hátizsákomban, még extázit sem, mint Szájer Józsefébe. Képzelj el! Hanem mindenki csak azt kérte tőlünk, hogy jogalkotással, új intézményekkel, a meglévők megerősítésével próbáljuk megakadályozni, hogy az az ipari méretű korrupció, amit önök folytattak, az továbbra is működhessen Magyarországon. Higgy el, szerintem ön is járt többször Brüsszelbe, láttam a Strasbourgot is, szereti néha kiszokott utazni a magyar emberek pénzén, hogy ők az európai adófizetőknek, az európai, tudom, ez ugyanolyan, mint a 7 millió forintos havi juttatás, amit önök maguknak megszavaztak. Szóval visszatérve oda, tudja, az európai adófizetők pénzét védik a tagállamok. És mondok önök egy érdekeset, és talán a közvetítés nézői nem tudják, hogy önök nem csak aranybudit készítettek a Nemzeti Banknál, önök nem csak 60 pusztát hozták létre 20 milliárdból, önök nem csak itthon lopták el a pénzt, önök kint, Brüsszelben, a Friends of Hungary, ugye az a neve annak a háznak, ami a belga királyi palota mellett van, senki nem tudta megvásárolni, évek óta volt a piacon, az amerikaiak sem, a svájciak sem, a belga miniszterelnök maga mondta, hogy nem tudták megvásárolni a saját kormányok részére. Önök, miközben itt megszorítások voltak, miközben milliók élnek a létminimum alatt, önök nemhogy a kihirdetett áron vették meg, amíg rá is ígértek. 10 milliárd forintot költöttek erre az épületre Brüsszelbe, évente 500 millió forint a fenntartási költsége, semmi nincs benne, tudja mire használták, pontosan tudja, ön is járt ott, erre a Patrióta nevű egyesületre, hogy az elegáns vendégeit, Löpent és a többieket ott tudja fogadni a bukott, azóta már bujdokló miniszterelnök elvtárs. Ezért vettek 10 milliárd forintért egy épületet a magyar adófizetők pénzén, és ott kötöttek mindenféle paktumokat, ott döntötték el, hogy hogyan akarnak beleavatkozni önök más országok belpolitikájába, hogyan finanszírozzák a magyar emberek pénzén a Voxot, a spanyol szélsőjobboldali pártot, hogyan akarnak beleszólni a szlovák belpolitikába, a francia belpolitikába. Önök ezt tették, és ezt a színházat most leleplezzük. Még nem mentem el ebbe az épületbe, mert most nem volt időm, mert valóban tárgyalásokat folytattunk, de ígérem, akár el is jöhet, és bemutathatjuk azt a luxust, ahol külön luxus apartmanja volt a leköszönő miniszterelnöknek. Még egyszer mondom, csak a fenntartási költsége 500 millió forint volt évente, miközben rohad a magyar nagykövetség egy csomó területen, miközben esnek szét a mentőállomások, de ezt Takács Péter tudná, hogyha éppen nem facebookozna megint. Szóval azt tudom mondani önöknek, hogy kicsit kevesebb álszentség, teátrális Facebook videó gyártás, kicsit több őszinteség, higgy el, akkor a következő választás lehet, hogy jobban fog sikerülni. Minden jót!

0: Ennek a gyűlöletkampánynak a jegyében járt ma a miniszterelnök az igazságügyi miniszter társaságában, a Sándor palotában. Meg kell adni, Magyar Péter előzékenyebb, mint annak idején Rákosi Mátyás volt Tildy Zoltánnal szemben, ugyanis Rákosi 1948. júliusában magához rendelte Tildit, méghozzá a párt Szabadsághegyi üdülőjébe, és ott informálta őt a fejleményekről. Rákosi és a Magyar Dolgozók Pártja akkor úgy vélte, hogy Tildy köztársasági elnöki pozíciója már nem felel meg a politikai viszonyoknak, anakronizmus kezd lenni, a Tisza párt ugyanúgy vélekedik a jelenlegi helyzetről, ez önmagában nem is lenne baj, de ebből ugyanazt a következtetést vonja le. Azt mondják, hogy önök ezt ígérték, azt mondják, hogy ezt vállalják, azt mondják, hogy ezt nem szégyellik. Isten hozta önöket a klubban, ezt Rákosi Mátyás is vállalta, és Rákosi Mátyás sem szégyelte. Azonban Rákosinak még 1948-ban is az volt az álláspontja, hogy nem kell sietni, nem kell erőltetni a dolgot, önök sietnek, erőltetik, e tekintetben még rajta is túltesznek. Nem világos, mi ez a forradalmi hevület. A köztársasági elnök megválasztásának szabályai nem változtak, megválasztása annak betűje és szelleme szerint történik a rendszerváltás óta, ez semmire sem lehet ok vagy ürügy. Ráadásul a köztársasági elnök a legkonstruktívabban állt hozzá az önök eddigi kormányzásához, semmi olyat nem tett, ami az önök politikai programjának a megvalósítását akadályozná. Lehet, hogy ezt önök nem így gondolják, de akkor valami alapvető félreértés van azzal a kapcsolatban, mit jelentenek a parlamenti választások egy demokratikus jogállamban. A parlamenti választásokon országgyűlési képviselőket választanak a polgárok, az országgyűlési képviselők pedig miniszterelnököt, aki a parlamentnek politikai felelősséggel tartozik. Önök nem helyezhetik magukat az alaptörvény keretein kívül, önök nem tekinthetnek el a hatalmi ágak elválasztásától. Magyarország parlamentáris demokrácia, nem pedig parlamentáris diktatúra, önök pedig most parlamentáris diktatúrát építenek. A köztársasági elnök nem tartozik politikai felelősséggel a parlamentnek, ennek megfelelően a választások nem is a köztársasági elnök személyéről, és nem is az ő mandátumáról szóltak, ahogy eddig sohasem arról szóltak. Fel sem merült, hogy egy új országgyűlési többség lecserélje még kétharmad birtokában is a köztársasági elnököt. Ez eddig elképzelhetetlen volt, és elképzelhetetlen ma is. Az sem összeegyeztethető a jogállami működéssel, hogy a miniszterelnök határidő tűzésével lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt, az pedig, hogy ennek elmaradása esetén személyre szabott jogalkotással fenyegeti, az még kevésbé fér bele. Ha jól értem, a miniszterelnök ma azt is bejelentette, hogy hamarosan konkrét javaslatot tesznek a köztársasági elnök elmozdítására. Ez formáját tekintve lehet gyors, lassú, lehet jobban és kevésbé megalázó, lehet, hogy egy embert fog érinteni, lehet, hogy többet, de bármi is a forma, a tartalom személyre szabott jogalkotás, mindegy, hogy hány embert, mindegy, hogy hány közjogi méltóságot érint, ez justizmord, ez jogi eszközökkel elkövetett politikai lincselés. Ennek Európában nincsen helye. Ha önök eltávolítják Sólyog Tamást a pozíciójából, akkor majd jelölniük és valaki mást választaniuk kell erre a pozícióra. A Rákosi féle időszak tapasztalatai ebben a szempontból is irányadók. Közismert, hogy Tildy utódja Szakasics Árpád ezután több időt töltött a kommunista diktatúra börtönében, mint a köztársasági elnöki pozícióban. Azért hozom ezt most ide, mert ha divatba jön a köztársasági elnök eltávolítása, akkor hol áll meg ez a folyamat? Mennyi lesz egy köztársasági elnök szavatossági ideje? Hogyan várható el egy köztársasági elnöktől, hogy jogosítványaival éljen, ha feje fölött ott lebeg a tisztán politikai okokból történő eltávolításnak a lehetősége? Ez a köztársasági elnöki intézmény végét jelenti. Ez egyúttal az alkotmányosság végét is jelenti. Volt idő, amikor jog helyett szocialista jogtudatról beszéltek, volt idő, amikor törvényesség helyett szocialista törvényességről beszéltek, és ne legyenek illúzióik, itt a szocialista nem jelző, hanem fosztóképző. Jó irányba haladunk, hogy most a Tisza jogtudat váltsa fel a jogot, a törvényességet pedig a Tisza törvényesség, és ez nem jelző, hanem fosztóképző. Ha önök ehhez akarják adni a nevüket, lelkük rajta. Önöknek kétharmaduk van, példátlan felhatalmazás a kormányzásra. Azt javaslom, ezzel éljenek, ne pedig visszaéljenek, ha pedig végre hozzálátnak a kormányzás feladatához, ezt mindenképpen európai módon tegyék. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő.

0: Elő úr, válaszadása magyar... Köszönöm szépen. Válaszadása Magyar Péter miniszterelnök úr jelentkezett. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen. Kezdem kapizsgálni, hogy miért nem haladt előre az ország. Tehát itt ebben a tisztelt házban olyan felszállások történnek, hogy az ember megválaszol valamit, ugyanazt elmondják, hogy kirakassák a Facebookra. Én egyébként ettől függetlenül nagyon szívesen válaszolok Bóka Jánosnak, hogyha legközelebb megtiszteli annyival a magyar embereket, hogy nem azért egyébként is gyengére sikerült Facebook posztját olvassa föl, újra hasznosítva. Tehát, hogyha ezt megteszi, akkor legközelebb nagyon szívesen válaszolok rá. Addig azt szeretném újra kérni, kedves képviselő úr, én ugyan szeretem, értem a viccet, nem mindig szeretem, tehát önök, akik szisztematikusan leépítették a magyar jogállamot, önök beszélnek most a jogállam védelmezőiként. Én értem, hogy azt gondolják, hogy az embereknek a memóriája, politikai memóriája az rövid, de azért ennyire nem rövid. Tehát egy kicsit azért még várnék az önök helyében, mondjuk elmennék lángosozni, és ott rettegnék egy kicsit a jogállamért, és majd szeptemberben visszatérnék. Ez egy kicsit gyors váltás, tehát tudják, önöket látták 15 éven keresztül, önt is, kedves volt SZDSZ-es Bóka János, amint éppen szisztematikusan leépítette Gulyás Gergellyel, és a többiekkel a magyar jogállamot. Nem hallottam ennyire rettegni önt. Kedves volt miniszter úr, a poloskázásnál nem hallottam rettegni önt akkor gyűlöletkeltésről, amikor a volt miniszterelnököt kellett képviselni európai fórumokon. Akkor valahogy kevésbé aggódott a szocialista jogalkotás miatt. Amikor egy tableten megírta az öntől balra Srevizavi előreülő volt miniszter az alaptörvényt pár hét alatt, és mindenféle társadalmi egyeztetés nélkül átnyomták a magyar embereken, akkor nem hallottam. Akkor még az SZDSZ frakcióban ült Bóka János, vagy akkor már a Fideszben volt, amikor az alaptörvényt elfogadták. Szóval nem tudom, hogy érdemes ezt komolyan venni. Én azt szeretném kérni önöktől, de tényleg tisztelettel. Ez már nem fog menni, ami eddig ment. Legyenek szívesek érdemi javaslatokkal jönni. Olyan dolgokról beszélni, ami érinti a magyar embereket. Például a Takács Péter nem használta ki éveken keresztül a lehetőséget, hogy államtitkárként segítsen a magyar egészségügynek, tegyen most ilyen javaslatokat. Akkor nem volt ideje elmenni nagyon sok kórházba. Emlékszem, hogy minden kórházban megkérdeztük, hogy járt-e itt Takács Péter. Kis mosolyal az arcukon azt mondták, hogy nem, tehát ártani még nem tudott. Én azt tudom mondani, hogy most több ideje van, Facebookozni tud útközben, amikor elmegy. Szerintem menjen el, nézze meg, hogy milyen állapotokban vannak a kórházak, és tegye jobbító javaslatokat, akár a jelenlegi egészségügyi miniszternek, de ezt mindenkinek el tudom mondani. Szerintem Borsodabahus Zemplén megyében is vannak, kedves Konzsófia, megoldatlan problémák. Dolgozzunk együtt, hozza be ide, és ne ezekkel a felesleges, senki által nem érdekelt problémákat hozzak ide. Elmondták, meghallgattuk, mi is el fogjuk mondani, meg lesz a javaslat, meg tudják tenni a módosító javaslatokat, ha jó, megfogadjuk. Ezt mondtam a polgármester fizetésnél is, ezt mondtam a végrehajtói maffiáról szóló vizsgálóbizottságnál. Pontosan ismerjük egymást frakcióvezetőről, én nem fogok semmilyen szocialista jogalkotásba belemenni, semmilyen alaptörvényellenes dolgokba. Ön is tudja, és én is tudom, hogy mire szól a kétharmados alkotmányozó felhatalmazás. Nem arra, hogy ebben a paktumban továbbra is részt vegyünk, hanem az, hogy kezdjünk egy új történetet. A magyar emberek erre adtak felhatalmazást, mi ezt fogjuk tenni. Köszönöm a megértésüket.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Bújdosa Andrea Anna, a TISZA frakció vezetője, képviselői munka eredményessége címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt alelnök asszony, tisztelt ház. Nem ezzel akartam kezdeni, de talán elmondanám azt, hogy a felhatalmazást nem a kormányváltásra kaptuk, hanem a rendszerváltásra. Ezt jegyezzék meg. De sajnos nem értik, még mindig nem értik. Egyszer majd el fog jutni, de még mindig tagadnak, és nem értik ezt az egészet. Vajon az a honfitársunk, aki követi ezt a közvetítést, ő úgy érzi, hogy mi az ő életével foglalkozunk? Az ő sorsával foglalkozunk? Mi a mi parlamenti munkánknak a mértékegysége, az eredményesség mértékegysége? Mi a siker mércéje? Az, hogy hány felszólalásunk van? Mennyi törvényt fogadunk el? Mennyi módosítást nyújtunk be? Vajon ezek azok az igazán fontos mértékegységek? Kérem, legyenek őszinték, tegye fel a kezét az a képviselő, aki az elmúlt hétben szemtől szembe beszélt a választókkal a problémáikról. Kérdés, igen, örülök, ha így van. Tényleg, komolyan örülök, ha így van. A hétvégén én is ismét több településen voltam, nagyon sokat járok. Köszönöm. Az időmből kérem majd vissza. Tehát nagyon sok településen jártam, és beszélgettem a választókkal, és elmondom, hogy mi foglalkoztatta ott az embereket. Nyilván mindenhol más ez a probléma. Beszéltem egy iskolai igazgatóval, aki mondta, hogy egy 500 fős iskolát vezet, egy olyan településen, ahol szerencsére egyre több gyerek van. És hiányzik az iskola kapacitásából egy osztálynyi. És nem tudja megoldani ezt, mert nincs rá költségvetési pénz. Aztán találkoztam egy olyan lakóval is, aki azon a településen lakik, ahol a közműkapacitás már a végét járja, csődöt mondott, és sem a vállalkozások, sem a lakók nem kapnak megfelelő közszolgáltatást. Aztán találkoztam olyan választóval is, aki krónikus betegséggel küzd, közigazgatásban dolgozik, és nem kap elég szabadnapot ahhoz, hogy kezelésre járjon. Aztán olyannal is, akit a helyi önkormányzat ellehetetlenít vállalkozóként, mert lojalitás alapon használja a hatósági jogköröket. Ezek a valódi hétköznapi problémák, amikkel találkozunk, jogi, infrastrukturális, társadalmi, gazdasági, pénzügyi problémák. Szóval ezekre a valódi problémákra valós megoldások szükségesek. Azt hiszem, ebben mindenki egyetért velem. Nem minden a mi hatáskörünkbe tartozik, de azért a legtöbb igen, vagy közvetlenül, vagy közvetve. Vagyis felelősek vagyunk ezért. Képzeljünk el egy olyan napot, amikor innen hazamegyünk, mondjuk a mai napot. Vajon mit gondolunk, hogy mit tettünk érdemben azért, hogy az emberek sorsa jobb legyen? Akár egy ember sorsa is. Vagy pedig egy olyan napot, amikor úgy megyünk haza, hogy ma letettünk valamit az asztalra, Tuzson Bence képviselő úr. Ön esetleg így gondolkodik? Akár több ezer, vagy száz, vagy akár egy ember életét jobbá tettük. Mi lenne, ha ez lenne az eredményesség mércéje? Azt, hogy milyen hatással van a munkánk az emberekre. Mi lenne, ha minden törvényjavaslat kitérne arra az indoklásban, hogy ez mennyi embernek a sorsát teszi jobbá, vagy mennyi ember sorsát változtatja meg. Azt is, hogyha valamilyen negatív hatást elkerülünk. Csak hogy egy példát mondjak, a ma hamarosan napirendre kerülő országgyűlési törvény módosítás 13 milliárd forintot spórol meg évente. Ez egy olyan összeg, amiből egy kisebb kórháznak a korszerűsítése, energetikai korszerűsítése kijön. Vagy néhány bölcsödét és óvodát lehet építeni belőle. Ez mindjárt pozitív hatása van. Hány emberre? 100 emberre? 1000 emberre? Ez 4 év alatt ez még többet jelent. Tegyük az embereket minden döntésünk középpontjába. Mi a Tisza képviselői ezért vállaltuk ezt a felelősséget a rendszerváltásért, azért, hogy az ember legyen ennek a grénumnak a középpontjában. Végül képzeljük el, hogy nincsenek kamerák és telefonok. Csak emberi sorsok. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen frakcióvezető asszonynak a felszólalást. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra 5 perces időkeretben. Magyar Péter, megadom a szót, miniszterelnök úr.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen frakcióvezető úr a hozzászólást, felszólalást. Utólag is megköszönöm, hogyha elnök asszony tud abban segíteni, hogy amikor egy képviselőtársunk beszél, akkor jelezze az ellenzéki képviselőknek, hogy nem egy óvodában vannak. Frakcióvezető azt, hogy megállt udvariasan, és elmondta szerintem ennyiben. Én értem, hogy ezt szokták meg. de tiszteljék már meg azzal legalább a hölgyeket, hogy meghallgatják őket. Nem olyan nehéz dolog, Takács Péter. És igaza van abban frakcióvezető asszonynak, nem csak átvitt, hanem tényleges értelemben is, hogy lehet, hogy sok minden más lenne, hogyha tévét nyilván nem lehet kitítani, és nem is kell, legyen közvetítés. De ha például meg lenne tiltva Takács Péternek és a többieknek, hogy itt telefonozzanak és felvételeket készítsenek, úgyhogy mi kezdeményezni fogjuk a Tisza frakció részéről, hogy legyen tilos a közösségi média használata ön miatt, és legyen tilos minden fideszes képviselő helyett a videófelvétel készítése, tiszteljük meg egymást, és a honfitársainkat azzal, hogy meghallgatjuk egymást, és a valóságról beszélünk. Itt voltunk mi a Tisza frakcióval pár napja a frakciúlést tartani ebben a teremben, és akkor is erről beszéltük, hogy ne hagyjuk magunkat ilyen ideológiai, senki által nem érdeklő kérdésekbe belehúzni. Mi ezért kaptunk ekkora felhatalmazást, kedves képviselőtársaim, azért vagyunk itt 141-en, hogy valóban ilyen kérdésekkel foglalkozzunk. A többit, ezt egészen nyugodtan hagyjuk meg az egykori kormánypárti, bukott kormánypárti összezsugorodó frakciónak. Mi pedig igenis, ha kell, bölcsödével, ha kell egészségügyel, ha kell a MÁV vonatbeszerzéseivel, ha kell az uniós források hazahozatalával, a magyar gazdaság beindításával, a honvédségi életpálya megalkotásával, vagy éppen a rendőreink, a közrendért felelős rendőreinknek a helyzetének jobbá tételért dolgozunk, és lehetne sorolhatni a szociális ügyeket, vagy éppen a digitális ügyeket, a kultúrát, amit önök tönkretettek. Én ezt kérem a mi képviselőinktől, hogy bármit is tesznek, bármilyen színházat is próbálnak játszani, mi sose felejtsük el azt, hogy miért kaptuk a felhatalmazást, és ezzel a lendülettel szeretném is megköszönni mindenkinek, annak a sok ezer önkéntesnek, annak a sok ezer rendőrnek, aki dolgozott a hétvégén, és aki lehetővé tette, hogy amikor több mint egy milliárd ember Magyarországra, Budapestre figyelt, hazánk a legszebb arcát mutassa. Köszönjük szépen, belügyminiszter úr, legyen szíves átadni! Legyen szíves átadni a teljes rendőri állománynak a köszönetünket, és az önkénteseknek is. Köszönjük szépen, hogy lehetővé tették. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, miniszterelnök úr. Most Grexa Liliana, ukrán nemzetiségi szószóló napi rendelőti felszólalására kerül sor. Elrabolt, megtépázott gyermekkor címmel. Megadom a szót Grexa Liliana, ukrán nemzetiségi szószóló asszonynak 5 perces időkeretben, aki az első mondatait nemzetiségi nyelvén ismerteti, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Шановна пані голово, шановні депутати та представники національних меншин. Від імені Української національної меншини Угорщини вітаю вас з обранням до нового складу державних зборів Угорщини. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők és nemzetiségi szószólók! A magyarországi ukrán nemzetiség nevében tisztelettel gratulálok önöknek az országgyűlési választásokon elért eredményeikhez, a választók bizalmához. Bölcsességet, kitartást, eredményes munkát kívánok mindannyiuknak, Magyarország és polgárai, a magyar nemzet egésze, valamint a Magyarországon élő őshonos nemzetiségek javára. Kívánom, hogy munkájuk eredményesen szolgálja Magyarország fejlődését és pozitív nemzetközi megítélését is, valamint járuljon hozzá a környező országokkal, így Ukrajnával is meglévő kapcsolatok pozitív irányú erősödéséhez. A kölcsönös megértés, bizalom és az együttműködés nem csak államközi érdek, hanem közös felelősségünk is a következő nemzedékek, gyermekeink felé. Engedjék meg, hogy a tegnapi gyermeknap alkalmából köszöntsem a gyermekeket is, akik a jövőnket testesítik meg. A reményt, a bizakodást, a felhőtlen örömöt, a hitet a jóban és a feltétlen szeretetet. Jó volt látni a hétvégén a sok mosolygó, vidám gyermekarcot. Köztük a születésüktől fogva itt élő, Magyarországon élő ukrán nemzetiségi, valamint az Ukrajna elleni teljes körű orosz agresszió miatt Magyarországra menekült ukrán gyermekeket is, akik itt biztonságra, befogadásra leltek. Itt élnek velünk most az ukrán menekült gyermekek, lehetőségük van megismerni a magyar gyermekeket, a magyar kultúrát és nyelvet is, illetve anyanyelvükön ukránul is tanulhatnak, amennyiben beiratkoznak az elmúlt 3 évben megnyitott ukrán nemzetiségi iskolák egyikébe. A magyarországi ukrán nemzetiségi családok és az itt élő ukrán menekült családok életében viszont 1559 napja, mióta kitört a teljes körű orosz agresszió Ukrajna ellen, nincs felhőtlen ünnepnap, nincs felhőtlen hétköznap sem. Nincs olyan nap, amelynek hangulatára ne vetülne árnyék. Az orosz agresszió és pusztítás árnyéka. Hiszen a magyarországi ukrán nemzetiségi gyermekek, köztük az én 9 éves kislányom is, féltik az ukrajnai unokatestvéreiket, rokonaikat. Az ukrán menekült gyermekek pedig féltik az Ukrajnában maradt, akár a fronton harcoló édesapjukat, testvérüket, rokonukat és az ukrajnai barátaikat is. Azokat az ukrán gyermekeket, akik hazájukban ugyan, de folyamatos orosz rakéta és drón támadások alatt élnek. Fenyegetettségben élik mindennapjaikat. A teljes körű orosz agresszió kezdete óta 2532 ukrán gyermek szenvedett különböző fokú sérüléseket, 705 ukrán gyermek pedig életét vesztette az orosz agresszió következtében Ukrajnában. Mert az orosz rakéták és drónok, azok nem csak a frontvonalban hozzák el a süvítő halált. Gyermekkórházban, játszótereken és lakóépületekbe csapódva szedik áldozataikat. Tulajdonképpen bárhol és bármikor megszakadhat Ukrajnában egy gyermek élete az orosz rakéta és drón támadások következtében. Az elmúlt közel 1600 napban a halálos áldozatokon és sérülteken felül több tízezer ukrán gyermeket szakított el családjától, hurcolt el megszállt területekről és fosztott meg anyanyelvétől, otthonától és gyermekkorától az orosz agresszor. És hogy miért beszélek én erről a magyar parlamentben? Mert én ezekről az orosz agressziótól szenvedő gyerekekről nem csak az újságokban olvasok híreket, nem csak a tévében látom őket. Személyesen találkoztam és beszéltem olyan ukrán fiatalokkal, akiket az orosz agresszor ellabolt, és az népük ellen szerette volna őket nevelni, de ők ellenálltak és megszöktek. Találkoztam olyan fiatalokkal, gyerekekkel, akik a légiriadó alatt az óvóhelyen próbálnak táncot, zenét, azért, mert nem szeretnék azt engedni, hogy az orosz agresszor teljes mértékben elrabolja a gyermekkorukat. És ezek a gyerekek, amikor meghívjuk őket ide Magyarországra fellépni, örülnek, hogy megmutathatják művészetüket, és lendületet kapnak, támogatást. Tisztelt Ház! A szomszédságunkban, Ukrajnában az orosz agresszió féktelenül szedi áldozatait az ukrán gyermekek körében. Elrabolja és megtépázza gyermekkorukat. Ezért különösen fontos, hogy a nemzetközi közösség, Európa és Magyarország is következetesen kiálljon minden gyermek jogainak védelme mellett, és támogassa Ukrajnát az orosz agresszor elleni védekezésben, az ukrán népet pedig abban, hogy gyermekei számára orosz befolyástól mentes, szabad, európai jövőt biztosíthasson. A magyarországi ukrán nemzetiség és az itt élő ukrán menekültek nevében is előre köszönöm önöknek, ha országgyűlési képviselői munkájuk, kormányzati döntéseik meghozatala során erre is gondolnak. Isten óvja és segítse Ukrajnát és az ukrán népet ebben a kegyetlenül nehéz időben. Isten áldja a Magyarországot és minden magyar embert, aki segíti az orosz agressziótól szenvedő ukrán népet, az ukrán gyermekeket. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönöm szépen a szószóló asszony felszólalását. Magyar Péter miniszterelnök úr jelentkezett válaszadásra, megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt szószóló asszony, köszönjük szépen a szavait. Én személy szerint nagyon örülök annak, és hálás vagyok, hogy ezek a szavak itt elhangzottak, és megköszönöm a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőinek, hogy nem mentek ki, sőt, hogy volt, aki még tapsolt is. Szerintem nagyon fontos, amit mondott. A gyermekekben szerintem nincs kompromisszum, mindenkivel egyetértünk, legyen szó ukrán gyerekről, magyar gyerekről, vagy bármilyen gyermekről. Én magam sosem felejtem el, és vannak itt képviselő társaim, például Tóth Tamás is, aki Torockai elnök úr biztonsági embernek szokott nevezni, azért, mert évek óta önkéntesként a saját civil munkája mellett segíti a Tisza küldetését. Ő volt az egyikük, akik, amikor az oroszok lerakétázták Európa legnagyobb gyerekkórházát Kijevben, akkor az első szóra jött és segített kijönni. Mások is voltak, együtt mentünk több képviselőtársunkkal ki oda a lebombázott gyerekkórházhoz. Nem láttam önök közül senkit, de nem csak önöket nem láttam, hanem európai parlamenti képviselőket sem. Mi mentünk oda 20 óra alatt a több mint 30 éves Ricsi nevű Ford Transittal, és vittük el azokat a humanitárius segítségeket, ajándékot, amit a magyar emberek fél nap alatt, legyen szó gyógyszerről, gyermekeknek, csecsemőknek, játékokról, segítséget összetudtunk gyűjteni. Én nagyon-nagyon büszke voltam akkor a magyar nemzetre, hogy felülemelkedett a pártpolitikán, nem hallgatott a gyűlölet kórusra, amit egyébként a mi pénzünkön folytattak itt éveken keresztül, és jó példát mutatott. Azt tudom önnek mondani, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország minden tőle telhető humanitárius és egyéb segítséget megad az ukrán áldozatoknak, családoknak. Fegyvert nem fogunk küldeni, pontosan ismeri ön is, sem katonát Ukrajnába, pontosan ismeri ön is, ahogy én is, a kárpátaljai magyar kisebbség speciális és érzékeny helyzetét. Amikor ott jártunk Kijevben több mint két évvel ezelőtt, akkor utána volt szerencsénk elmenni Ungvárra is, megnézni azt a teret, ahol korábban gyönyörű virágok voltak, most pedig ukrán és magyar zászlók lobognak több száz elesett katona emlékére. Volt szerencsénk megkoszorúzni a Petőfi szobrot, és beszélni az ott élő magyar és ukrán emberekkel, és ugyanezt tettük kis településeken is. Én nagyon remélem, és ez már a nagy politika része, hogy lehetőségünk lesz új fejezetet nyitni a magyar és ukrán kapcsolatokban. Ahogy tudja ön is, technikai szintű egyeztetések zajlanak jelenleg is az ukrán és a magyar fél között, a magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogainak biztosítása érdekében, folytatva azt a tárgyalást, amit egyébként az Orbán kormány kezdett el 11 pont keretében. Reményeink szerint az ukrán fél is átérzi a lehetőséget és a felelősséget, és meg fogunk tudni állapodni ebben a 11 pontban. Amint ez megtörténik, találkoznak a külügyminisztereink is, és én korábban javaslatot tettem Zelenszkij elnöknek, hogy találkozzunk Kárpátalján valamikor június elején, erősítsük meg ezt a politikai megállapodást a magyar kisebbség jogainak visszaállításáról. Ha ez megtörténik, akkor biztos vagyok benne, hogy közösen mind a 3-4 párt megszavazza azt, hogy egy új fejezet induljon Ukrajna és Magyarország között. De addig is, bármi is történik, a magyar népre mindenféle humanitárius szempontból eddig is számíthatott az ukrán nép, és a jövőben is számítani fog, számíthat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a Keszthelyi Járásbíróság indítványozta Torockai László, Mi Hazánk, mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt indított ügyben. Az indítvány megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt országgyűlés, emlékeztetem önöket, hogy az országgyűlési képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak a 2026. május 9-ei vagyoni állapotra vonatkozóan 2026. június 8-áig kell vagyonnyilatkozatot tenniük. Az ehhez szükséges dokumentumok és tájékoztatók továbbra is elérhetők az országgyűlés weboldalán. Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy a vagyonnyilatkozattétel elmulasztása esetén a képviselői, illetve szószólói jogok nem gyakorolhatóak, és az érintettek javadalmazásban nem részesülnek, addig, amíg vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüket nem teljesítik. Tisztelt országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Kérem valamennyiüket, hogy ellenőrizzék, kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a napirendi javaslatomat az országgyűlés honlapján megismerhették. Elsőként azonban egy házszabálytól eltérésetett javaslatról kell döntenünk, mert ez módosíthatja a napirendünket. A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés házszabálytól eltéréssel tárgyalja meg az országgyűlésről szóló 2012 évi 36-os számú törvényt és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló T/100-as számú törvényjavaslatot. A javaslat szerint a módosító javaslatok benyújtására 2026. június 3-án szerdán 12 óráig legyen lehetőség. Az általános vitára a mai ülésnapon a kérdések napirendi pontot követően kerüljön sor, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. június 8-án hétfőn kerüljön sor. A házszabálytól eltérésetett javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslat házszabálytól eltéréssel történő tárgyalását. Kérem mindannyiukat, szavazzanak most!

0: Ismertetem a végeredményt. 187 igen szavazat, nem szavazat nem volt, egy tartózkodás mellett elfogadottnak tekintjük a javaslatot. Köszönöm szépen. Igen. Tisztelt Országgyűlés! Most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a T/100 számú törvényjavaslat tárgyalásával. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026-os számú országgyűlési határozat módosításáról történő határozathozatal. Az S/118-as számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Sót Janikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
1: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026-os OGY határozat első pontja a következők szerint módosul. Az Országgyűlés az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságba dr. Stumpf Péter korábban megüresedett tagsági helyére Mellétei Barna Mártont, a Külügyi Bizottságba Berki Ákos helyett Kulcsár Krisztiánt, a Nemzetbiztonsági Bizottságba dr. Stumpf Péter korábban megüresedett tagsági helyére Bakos Csaba Attilát, Velkei György László korábban megüresedett tagsági helyére Cakó Cirbus Pált, az Oktatási Bizottságba Kaproncai Balázs korábban megüresedett tagsági helyére Rápli Róbertet, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Boda Nikoletta korábban megüresedett tagsági helyére dr. Sárosi Józsefet a bizottság tagjává megválasztja. Az OGY határozat második pontja a következők szerint módosul. Az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottságba dr. Bódis Péter korábban megüresedett tagsági helyére Berki Ákost, dr. Bögi Viktória korábban megüresedett tagsági helyére Mellétei Barna Mártont a bizottság tagjává megválasztja. Az OGY határozat negyedik pontja a következők szerint módosul. Az Országgyűlés a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságba Halmai Ferenc korábban megüresedett alelnöki helyére Borics Mihályt, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságba dr. Stumpf Péter korábban megüresedett alelnöki helyére Mellétei Barna Mártont, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Boda Nikoletta korábban megüresedett alelnöki helyére dr. Sárosi Józsefet, a Törvényalkotási Bizottságba dr. Bögi Viktória korábban megüresedett alelnöki helyére Mellétei Barna Mártont a bizottság alelnökévé megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Köszönöm szépen, jegyzőasszony. Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az S/118-as számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. 187 igen szavazat, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadottnak tekintjük a határozatot. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most 15:52-kor köszönöm, áttérünk az interpellációk tárgyalására. Zsigó Róbert és Radics Béla, a Fidesz képviselői interpellációt nyújtottak be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, kivédi meg a szülők jogait a gyermekek szexuális nevelésében címmel. Válaszadásra a miniszter azt, hogy nem látom. Megadom a... Bocsánat. Államtitkár fog válaszolni. Megkérdezem a tisztelt képviselőt, hogy elfogad... Kérem képviselőtársaimat, hogy maradjanak a teremben és tiszteljék meg érdeklődésükkel a felszólalót. Megadom a szót Radics Bélának. Köszönöm szépen.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, kedves képviselőtársak, köszönöm szépen a szót. Hát akkor most miniszterasszony helyett akkor az államtitkár úrhoz beszélnék. Miniszterasszony, az országgyűlés május 26-a ülésén egy olyan kijelentést tett a szexuális felvilágosítással kapcsolatban, amelyek mély megdöbbenést és jogos aggodalmat váltottak ki a magyar családokban. Szó szerint azt állította, hogy idézem, a gyerekek érdeke, hogy az iskolában is legyen lehetőség korszerű szexuális nevelésre, ennek érdeke, hogy az iskolákban is legyen lehetőség, ennek hiánya a gyerekek, fiatalok és a családok életét teheti tönkre. Kijelentette továbbá, hogy az iskola szakmailag felkészült pedagógusok, védőnők, pszichológusok és más szakemberek, ez a más szakemberek duplán aláhúzva, bevonásával biztosíthat hiteles életkorhoz igazított információt. Végül pedig odáig merészkedett, hogy úgy fogalmazott, a korszerű szexuális nevelés politikai célú kiűzése az iskolákból a gyerekek ellen elkövetett egyik fő bűne volt a bukott Orbán kormánynak. Tisztázzuk végre! Itt nem politikai jelszavakról vagy abszurd vitákról van szó, itt gyerekekről van szó, a mi gyerekeinkről van szó, a jövőről van szó. Tehát érdemes ebben a kérdésben világosan, egyenesen és tisztán beszélni. Egyetértünk-e abban, hogy az iskola egy védett és biztonságos intézmény, amelynek kapuink kívül kell maradnia minden olyan megosztó ideológiának, amely megosztó és ellenőrizetlen hátterű szervezetnek. Magyarország alaptörvénye egyértelmű. A szülőknek joguk van megválasztani a gyermekünknek adandó nevelést, az államnak pedig kötelessége biztosítani hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Ez a garancia védi a legkisebbeket a koruknak nem megfelelő külső ideológiai hatásoktól. A TISZA kormányprogramja és az ön kijelentései azonban arra utalnak, hogy a tárca át kívánja lépni ezt a bizonyos vörös vonalat. Azzal, hogy az iskolák kapuit megnyitnák, ahogy ön mondta, más szakemberek, külső civil szervezetek előtt, és a tudományosság átszája mögé bújva megkérdőjeleznék a szülők elsődleges szerepét, a súlyos bizalmi válságot idéznek elő az oktatási rendszerben. A szexuális nevelés nem válhat bürokraták vagy NGO-k privilégiumává. A magyar szülőknek joguk van tudni, hogy a minisztérium milyen módszertant és tartalmat kényszeríteni a kiskorukra, és milyen garanciák védik meg a gyermekeinket. Tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, fejtse ki pontosan, mit akar az önök által emlegetett korszerű szexuális nevelés, és ki mi fogja eldönteni, hogy a korábban említett más szakemberek, kifejezés, milyen ellenőrizetlen hátterű külső civil szervezetek, LMBTQ aktivistákat engedne be a gyermekeink közé. Tiszteletben tartja a TISZA kormány a szülők alaptörvényben rögzített jogát, vagy felül kívánja írni az állami intézmények és külső szervezetek javára, garantálja-e, hogy a szülők előzetes írásbeli és kifejezett beleegyezése nélkül semmilyen nemi élettel vagy felvilágosítással kapcsolatos foglalkozást nem tarthatnak az iskolákban. Végezetül pedig ki és milyen szempontok alapján fog ellenőrizni az intézményekbe belépő szervezeteket, hol húzzák meg a határt az egészségügyi tájékoztatás és az ideológiai befolyásolás között. Várom megtisztelő válaszát kabinetában.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkárnak 4 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr! A TISZA kormány álláspontja ezzel kapcsolatban teljesen világos. A gyermekek biztonsága, a szülők jogainak tisztelete és a minőségi oktatás ugyanannak a felelős oktatáspolitikának az alapja, és nem egymással szemben álló célok. Ezért mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy önöknek ez most már azt hiszem, hogy a harmadik olyan álszent kérdése az elmúlt időszakban, amely ugyanazokra a politikai szlogenekre és ugyanazokra a valótlan feltételezésre épül, amelyekkel a Fidesz a választását is elvesztette. A válaszunk harmadszorra is ugyanaz. A kormány nem készül semmilyen ideológiai programot bevezetni az iskolákba, és nem kívánja csorbítani a szülők jogait. A Fidesz volt az, amely ideológia alapon próbálta befolyásolni gyermekeket, és ehhez az iskolát is egy eszköznek tekintette. A Fidesz az, amelytől félteni kell a gyerekeket, mert az önök kormányra hagyta azt, hogy az állam gondoskodására bízott gyerekeket szörnyetegek rontsák meg hosszú éveken keresztül. Tudom, hogy önöknek szokatlan lehet, de a minisztériumban 4 szakállamtitkár dolgozik, nap mint nap, akik valódi oktatási kérdésekkel foglalkoznak. Pedagógusok helyzetével, tantervekkel, gyermekvédelemmel, intézményfejlesztéssel és a tanulók eredményességével. Önök kultúrháborúk terepévé tették az oktatást, mi közszolgáltatásként és stratégiai területként kezeljük, ahol a gyermekek érdeke az első. A korszerű szexuális nevelés nem ideológia. Szeretnénk világossá tenni azt, amit alapján ön kérdez, az az ideológia. Az ön által elképzelt forgatókönyv ugyanis kizárólag az interpellációjának a szövegében létezik. A valóság az, hogy a kormány semmilyen döntést nem hozott arról, hogy ellenőrizetlen hátterű szervezeteket engedjen az iskolákba. Az oktatásban résztvevő szakemberek tevékenységét ma is jogszabályok, intézményi szabályok és szakmai követelmények határozzák meg. A szülők jogait pedig nem csak tiszteletben tartjuk, hanem alapvető értéknek is tekintjük. Az iskola és a szülő kéz a kézben dolgoznak a gyerekek fejlődéséért, hiszen az ő érdekük az első. A gyermekek érdeke az, hogy hiteles információhoz jussanak, és kompetensek legyenek felismerni és kiszűrni a káros tartalmakat. Az ismeretek hiánya nem védi meg a fiatalokat, a tudás és a kritikai gondolkodás viszont igen. A Tisza kormány ezért továbbra is a gyermekek biztonságát, a szülőkkel való együttműködést és a szakmai alapú oktatáspolitikát fogja képviselni. Mi itt ugyanis nem képzelt veszélyekkel harcolunk, hanem valós problémákat oldunk meg az iskolában. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr! Megkérdezem a tisztelt képviselőt, elfogadja a választ, válaszára 1 perces időkeret áll rendelkezésére.
2: Tudja a tisztelt államtitkár úr, van 2 gyermekem. Engem nagyon is érdekel, és ahogy most ezt a közvetítést nézik, elnézést önhöz beszélek csak. Most, ahogy ezt a közvetítést nézik, több százezren, vagy akár 10 000-en, ugyanúgy a családok, a szülők érdeklődnek arra vonatkozóan, hogy Lanner Judit miniszterasszonynak a kijelentései mit akartak. Ne legyen az probléma, ne legyen az fájó dolog, hogy én ezt így nyíltan megkérdezem. Ebben az abszolút finciáz, amit örök csinálnak, ideje lenne végül a mismásolás helyett valódi, egyszerű, igen-nem válaszokat adni. Kérdeztem 5 kérdést, nem kaptam rá egyikre sem világos választ. Megy a mismásolás, megy az abszolút filmszínház, nem adnak világos válaszokat arra vonatkozóan, hogy akkor, amikor azt mondják, hogy a gyermekek szexuális nevelése nem kizárólag a szülő feladata, akkor pontosan kikre, mikre gondolnak. És akkor, amikor ezeket a kérdéseket felrakjuk, igen, ezekre egyenes, tiszta, világos válaszokat várok. És nem kérdőjelezem meg sem ön, sem a miniszterasszonynak a jó szándékát. De azt szeretném kérni, hogy világosan, egyenes válaszokat adjanak arra a kérdésre, amit most feltettem. 5 kérdés volt, és most kaptunk egy ugyanolyan lózungot, amit Magyar Péter miniszterelnök úr már az előbb meghallgattunk. Köszönöm szépen, ezt nem tudom elfogadni.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr, nem fogadta el a választ, ezért kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 116 igen, 43 nem és tartózkodás nélkül elfogadta. Köszönöm szépen. Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, üzenhetnek-e a magzati korú gyermekek címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
4: Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Múlt kedden itt a csíksomlyói búcsúról esett szó, és ugyanebben a házban Tar miniszter úr mondta el azt a mondatot, hogy mindenhol dobban a szív, ahol a világban magyarok élnek. Ennek az indulatos ülésnapnak talán ez a legfontosabb igazsága volt, és ennek van még egy nem földrajzi helyzettel összefüggő vetülete is. ugyanis a megfogant magzati korú gyermekek szíve is itt pulzál a nemzetünkben. Igaz, hogy csak műszerekkel hallható frekvencián, de a szapora lüktetéssel az élet öröméről üzennek. Engedjék meg, hogy most azoknak a képviseletében szóljak, akiknek a hangja ritkán jut el ebbe a nemzet egészét szolgálni hivatott épület falai közé. Az anyamékben cseperedő gyerekekre gondolok, akiknek nincsen nemzetközi érdekképviseletük, lobby erejük, nem segítik őket NGO-k, médiakampányok, miközben a legkiszolgáltatottabb honfitársainkról beszélünk, akik különös védelmet igényelnek. Az alaptörvényünk a tudomány vitathatatlan tényeire és igazságaira épülve rögzíti azt, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik. Ez az igazság szerintem itt a milenkünkben is ott van. Hogyha önmagukban néznek, akkor mindannyian érezhetik azt, hogy nem az első lélegzetvételkor, hanem a fogantatásuk misztikus pillanatában hívta önöket is életre a Teremtő. A magzatok üzenete a szívhang, amit a gyermekek váró édesanya egy orvosi vizsgálaton szükséges, hogy meghallgasson. Abban a nagyon nagy tapintatot érdemlő élethelyzetben különösen fontos ez, amikor az új élet bármilyen okból krízis jelent az édesanya vagy a családja számára. Hiszen a legfőbb érték egy emberi élet forog kockán. Időben szűkre szabottan és a válsághelyzet miatt beszűkült tudatállapotban kell dönteni arról, hogy egy emberi élet megszülethessene, hogy vele vagy nélküle milyen lesz az édesanya és a családja sorsa. Mert egy biztos, hogy nincs nyom nélkül eltűnt és kiradírozható élet. A 2022-ben bevezetett szabály szerint az abortuszt kérelmező édesanyát a vizsgáló szülész nőgyógyásznak a várandóság megszakítását engedélyező lelet kiállítása előtt be kell mutassa a magzat szívhangját. A rendelet célja, hogy az édesanyák ezzel megalapozottabb döntést hozhassanak élet és halál kérdésében. Hiszem, hogy az emberi élet tisztelete és védelme közös nevező ebben a házban. Ezért aggasztó az, hogy olyan kijelentések hangoztak el miniszter úrtól, amely szerint a rendelet megerőszakolta a szakmát, és a médiában azt nyilatkozta, hogy a vonatkozó szakmai és társadalmi egyeztetések a kormány már az első 100 napjában megkezdi. Mindezek miatt kérdezem, hogy mi a TISZA álláspontja a szívhangrendelet jövőjével kapcsolatban, hogy kaphatnak-e szót még a magzatok, és üzenhetnek-e továbbra is szívhangjukkal. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
0: Köszönöm a képviselőasszonynak, megadom a szót Hegedűs Zsolt miniszternek 4 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter.
5: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony, engedjék meg, hogy a híres Csernobil televíziós sorozatból idézzek. Mi az ára hazugságoknak? Nem az, hogy elhisszük őket, hanem az, hogyha elég sokáig élünk közöttük, már az igazságot sem ismerjük fel. Képviselő asszony kérdése fontos társadalmi, erkölcsi és egészségpolitikai ügyhöz kapcsolódik. A TISZA kormány célja, hogy minél több gyermek szülessen. Orvosként és keresztény emberként számomra az emberi élet védelme a fogantatástól a halálig alapvető parancs. A különbség abban rejlik, hogy mi a magzati életek védelmét valós társadalompolitikai feladatnak tekintjük, ami messze túlmutat a demagógián. Mára ismertek a szívhangrendelet keletkezésének körülményei. Mindent átnéztünk az államtitkárságon, az összes levelezést, az összes egyeztetést, és ebből látszik, hogy önök kezdettől fogva nem mondtak igazat. Gulyás Gergely 2022-ben egy kormányinfon azt állította, idézem, követtük a szakmai kollégium állásfoglalását. A valóság az, hogy az ajánlás és a rendelet normaszövege párhuzamosan a belügyminisztériumban készült Rétvári Bence politikai nyomásgyakorlása mellett a szakmai érvek teljes lesöprésével. A Fidesz-KDNP egy szakmaiatlan, etikátlan és egy szívtelen rendeletet alkotott. A MOK etikai kollégiumának elnökeként egy héttel a rendelet után már 18 kérdést küldtem az érintett szakmai szervezeteknek, de érdemi választ érdekes, akkor nem kaptam. Most miniszterként újra elküldtem a kérdéseket, most már 42-t. Az egzisztenciás félelem légköre nélkül megérkeztek a válaszok, ezeket transzparensen közzé fogjuk tenni. A szülészet és nőgyógyászat szakmai kollégámnak elnöke most így válaszolt, idézem: a CIFAG rendelet bevezetése egyértelműen politikai döntés volt, melyről a szakma a megbeszélések során egyértelműen jelezte azon álláspontját, hogy ez szakmailag nem tartja indokoltnak. Miután a kérdés politikailag egyértelműen eldőlt, többszörös módosítási javaslattal élve ragaszkodtunk a szöveg jelenlegi tartalmához, ez ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a terhességet megállapító szülész, ha indokolt lát rá, az ultrahang vizsgálat során ne alkalmazzon Doppler technikát és ne hangosítsa ki a magzati szívhangot. Számunkra ismert a Doppler ultrahang technika magzatkárosító hatása, és azok a pszichés terhek is, amelyekkel egy ilyen szívhanghallgatás a krízishelyzetben levő várandós sújtja. Éppen ezért a szívhang kihangosítása a rendelkezésre álló információk alapján a rendelet ellenére nem feltétlenül valósult meg. Ezért mondtam a bizottsági meghallgatáson, hogy ebben az ügyben a politika megerőszakolta a szakmát. Mindenki tudta, hogy a döntés hazugságra épült, önök is, a szakma is, és az abortusz bíráló bizottságok is. Egy szívtelen szívhangrendelet született, mely nem védte meg a magzatokat, nem csökkentette az abortuszok számát, és nem adott segítséget a krízis helyzetben lévő nőknek. Mi társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményezünk. Ti vagytok a farizeusok. Hazugságra épülő rendelettel nem lehet emberéleteket menteni. Ehhez szakmai, morális, etikai és szociálpolitikai konszenzus, igazság, szakmai autonómia és valódi segítség kell. Az abortuszok csökkentéséhez a valódi eszközök a következők: felvilágosítás, megelőzés, fogamzásgátlás támogatás, a krízis helyzetben lévő nők segítségével, a szülőotthonok, az örökbeadás emberséges előmozdítása, valamint a civilek és a keresztény egyházak bevonása. A magyar gyerekek számának növeléséhez pedig leginkább a gyermekvállalás kedv növelése, egy élhető, szerethető Magyarország újrateremtése, azaz a TISZA programjának a végrehajtása vezet. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen, miniszter úr! Kérdezem a tisztelt. Köszönöm miniszter úr válaszát. Kérdezem a tisztelt képviselőasszony. Köszönöm képviselőtársaim. Folytatjuk. Kérdezném a tisztelt képviselőasszonyt, kérem mindenki figyeljen a válaszadókra. Képviselőasszonyi, a szó egy percben.
4: Az egy perces időkeretet megdöbbentőnek tartom, hogy önök azon tapsolnak, hogy egy megfogant emberi élet egyetlen szívdobbanással nem üzenhet az édesanyjának. Felháborító és elképesztőnek tartom. És javaslom továbbá, hogyha már itt a képviselői fizetések csökkentéséről van szó, hogy anyaotthonokra fordítsák azt az összeget, amelyet a képviselői fizetésekből megspórolunk. Itt kérem, legyenek kedvesek ebben élen járni. Köszönöm szépen! És nem fogadom el természetesen.
0: Köszönöm szépen a képviselőasszony válaszát. Tekintettel arra, hogy nem fogadta el a miniszter úr válaszát, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 119 igen szavazat, 44 nem és tartózkodás nélkül elfogadta a miniszter úr válaszát. Köszönöm szépen! Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az egészségügyi miniszterhez, kártalanítják-e a Covid károsultakat címmel. Szabadi István képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az ön nyilatkozata alapján az igazság feltárása és a közbizalom helyreállítása érdekében a Tisza kormány a COVID-járvány alatti állami beszerzések átfogó vizsgálatát, felülvizsgálatát tervezi, amivel természetesen egyetértünk, sőt, támogatjuk is. Több parlamenti felszólalásomban is kifogásoltam már, hogy a Fidesz kormány a Covid idején 100 milliárdokkal tömte ki közbeszerzések nélkül a járványból profitáló NER cégeket és a vakcinagyártókat. Ennek keretében több mint 300 milliárd forintért vásároltak például 16 ezer lélegeztetőgépet, amelyek jó részét sosem használták fel, és valamilyen raktárokban porosodnak. A közbizalmat ugyanakkor nem lehet helyreállítani azon honfitársaink ártalanítása nélkül, akik az oltás felvétele vagy éppen megtagadása miatt károkat szenvedtek. Bizonyára a miniszter úr is tájékozódott arról, hogy egyre több országban tűzik napirendre az oltás károsultak kártalanítását. Az USA-ban az oltások terén forradalom zajlik, Robert F. Kennedy tavaly leállította az mRNA-s vakcinák további fejlesztésének kormányzati támogatását, és büszkék vagyunk arra, hogy döntését többek között egy olyan szakirodalmi tanulmányra alapozta, amelynek a kapcsolattartó rangidős szerzője egy magyar származású dr. Boros Géza László. Egyre többen szenvednek a vakcinák mellékhatásaitól, ezért arra kérem önöket és önt, miniszter úr, hogy ne kövessék az oltásterrorban élen járó Fidesz kormányt, amely a Covid alatt teljes mértékben kiszolgálta a WHO és a Big Pharma érdekeit. Miniszter úr, azért van egy kis aggályom, mert ön a Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának akkori elnökeként, dr. Kulja András pedig az év Covid orvosaként asszisztált a WHO ajánlások és az oltási program végrehajtásához. A honvédség kötelező oltását pedig a honvédség akkori parancsnokaként, most miniszter úr, Ruszin Szendi Romulus rendelt el, emiatt profi katonák százaik veszítették el. És azok az emberek a hivatásukban vetett hitüket veszítették el. Kérem miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Tisza kormány feloldja-e a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs működésével kapcsolatos dokumentumok titkosítását, nemzetközi példákat követve kivizsgálják-e a vakcinák okozta egészségkárosodásukat és haláleseteket, kártalanítják-e a Covid alatt kényszeroltott, elbocsátott és tönkrement honfitársainkat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miniszter úrnak megadom a szót 4 perces időkeretben.
5: Képviselő úr, a járványkezelés hibáit ki kell vizsgálni, az oltásokba vetett bizalmat pedig meg kell erősíteni, védeni. Ez a kettő együtt így igaz. A COVID-19 pandémia rendkívüli terhet jelentett a magyar társadalomnak, és régóta elhanyagolt egészségügynek, és ma már az is világosan látszik, hogy a járványkezelés súlyos hibái és ellentmondásai azt csak súlyosbították. A Sinopharm vakcina gyorsított engedélyezéséhez és az aránytalanul drága és felesleges lélegeztetőgép beszerzésekhez hasonló eseteket maximálisan ki kell vizsgálni, a felelősséget meg kell állapítani. Ezt hamarosan elkezdjük, már el is kezdtük a minisztériumban. Magyarország nem maradhat a következmények nélküli ország. A tanulságokra alapozva a Tisza kormány a jövőben átláthatóbb, szakmailag megalapozottabb válságkezelési rendszert fog működtetni a közbizalom helyreállításának érdekében. Ugyanakkor fontos világosan különválasztani a járványkezelés hibáit a COVID-19 elleni védőoltások megítélésétől. Cáfolhatatlan tény, hogy az oltás

0: mellékhatások előfordulhatnak, ilyenkor az állam kötelessége, hogy ezeket szakmailag kivizsgálja, az érintetteket tisztességesen kezelje, és szükség esetén megfelelő kártalanítást biztosítson. Erre a lehetőség jelenleg is adott, az egészségügyről szóló 97 évi 154-es törvény alapján az állam kártalanítást biztosít azoknak, akiknél bizonyítható az oltás és a súlyos egészségkárosodás közötti okozati kapcsolat. A rendszer átláthatóságát és hozzáférhetőségét ugyanakkor tovább kell javítanunk. A járvány egyik legfontosabb tanulsága a transzparencia hiánya volt, a nyilvános adatok korlátozottsága, az egészségügyi dolgozókra kényszerített némaság és az ellentmondásos hivatalos kommunikáció rontotta a közbizalmat és akadályozta a legjobb gyakorlatok gyors elterjedését is. Ehhez hasonlóan az önök felelőtlen kommunikáció sem a károsultak érdekeit szolgálja, hanem gyakran a közbizalmat rombolja. Ez azért különösen veszélyes, mert messze nem csak a COVID-19 elleni oltások elfogadását rontja, hanem minden más, akár gyermek életeket mentő oltás és jövőbeli járványügyi intézkedések iránti bizalmat is. Nobel-díjas tudósunk Karikó Katalin munkássága pedig hatalmas mértékben járult hozzá az mRNA-s vakcinák kifejlesztése mellett a rák elleni küzdelem esélyének javításához is, mind tudományos teljesítményére, mind a miniszteri tanácsadói köztvállalat helyére nagyon büszkék vagyunk. Végül nem szabad megfeledkeznünk a pandémia valódi áldozatairól, az elhunytakról, a gyászoló családokról és azokról az egészségügyi dolgozókról, akik a védekezés során betegedtek meg és vesztették életüket. Az ő emlékük tiszteletet érdemel, nem politikai manipulációt. A következő járványra nem félelemmel és összeesküvés elméletekkel, hanem tudománnyal, átláthatósággal, erős intézményekkel és társadalmi bizalommal kell felkészülnünk. A Tisza kormány így fog tenni. Az operatív törzs munkásságát felül fogjuk vizsgálni, amennyiben lehetséges, transzparensen elő fogjuk hozni a dokumentumokat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát. Megkérdezem a tisztelt képviselőt, elfogadja a választ.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Miniszter úr, rögtön a kérdésem, hogy ön tud-e már valamit arról, hogy lesz-e következő járvány, mert valami olyasmit említett, hogyha majd lesz a következő járvány. Tehát a válaszát nem tudom elfogadni, mert nem győzött meg teljesen, miniszter úr. És szeretném a tisztelt képviselőtársak számára egy elég érdekes dolgot elmondani, méghozzá azt, hogy miniszter úr koordinálásával adta ki még annak idején a MOK etikai kollégium a 2020 áprilisában az úgynevezett triázs ajánlást, amelynek alapján a triázs tiszt leállította egy beteg kezelését, amennyiben úgy ítélte meg, hogy a betegnek rosszak az életkilátásai. Tehát, jól hallották, egy ember akkor eldönthette, hogy megadják-e az esélyt a gyógyulásra egy ember esetében vagy sem. És ez még tovább fokozza, hogy az etikai kollégium akkori elnökeként nem tartotta aggályosnak még azt sem, hogy az országos tisztiorvosi felfüggesztette a boncolások elvégzését, és a járványügyi biztonságra hivatkozva korlátozták a kegyeleti jogokat, tehát nem tudom elfogadni a válaszát.
1: Köszönöm, tisztelt képviselő úr. Arra tekintette, hogy nem fogadta el a képviselő választ. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 129 igen szavazat, 11 nem és 29 tartózkodás mellett elfogadta a választ. Pócs János, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez. Az elmúlt egy hónapban miért omlott össze a gabonapiac címmel? Megadom a szót Pócs János képviselő úrnak, 3 perces időkeret.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr! Köztudott, hogy a kormány 10 napot késlekedett annak eldöntésével, hogy megtiltja az ukrán gabona behozatalát Magyarországra, ezzel megfeledkezett a magyar gazdákról, a jó minőségű magyar termékek védelméről. Ezt az időszakot a gabonakereskedők és a spekulánsok azonnal kihasználták, bizonytalan eredetű gabonával árasztották el a hazai piacot. Ennek a késlekedésnek a hatására a gabonára a tavalyi év azonos időszakához képest,

0: drasztikusan, mintegy 15%-kal zuhant. A jelenlegi felvásárlási árak így messze termelési, önköltségi alatt, ár alatt vannak, ami tarthatatlan és nehéz helyzetbe sodorja az agráriumot. Az elmúlt időszakban bárki meggyőződhetett arról, hogy úton, útfélen import búzát szállító kamionok közlekedtek az országban. Egy hozzám eljuttatott információ szerint, amelyet egy érintett kamionsofőr osztott meg velem, hazánkba érkező búza jelentős része Lengyelországból származik, bár képviselőként nem tisztem a gépkocsi vezető hitelességét vizsgálni, tényként kell kezelnünk azt az állítást, miszerint a lengyel depókból Magyarországra szállított gabona valójában ukrán eredetű. Minden jó szándékú feltételezéssel és racionális tapasztalattal ellentétes ez a folyamat. Annak tükrében, hogy Magyarország mellett Lengyelországban is rendkívüli aszályos évet zártunk az elmúlt évben, így komolyabb tartalékokat egyik ország sem tudott felhalmozni. Ráadásul a jelenlegi kilátások alapján is hazánk hasonlóan az idén is aszályos időszaknak néz elébe. Ezek alapján teljesen érthetetlen, hogy a lengyel piaci szereplők miért értékesítenének esetleg tartalékaikat ilyen irreális áron. A magyar gazdák védelme a piaci folyamatok tisztázása érdekében tisztelettel kérdezem a miniszter urat. Az elmúlt egy hónapban pontosan mely országból és milyen mennyiségű import gabona érkezett Magyarországra? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm, elnök asszony.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Bóna Szabolcs miniszternek, 4 perces időkeretben parancsolja.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Én egy nagyon rövid mondattal kezdeném a válaszomat, a tények makacs dolgok. És fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy szerencsére Magyarországon vannak olyan intézetek és szervezetek, akik vizsgálják a magyarországi gabonaforgalmat. A figyelmébe szeretném ajánlani az Agrárgazdasági Kutatóintézet tevékenységét és a NÉBIH tevékenységét is, hogyha eddig még nem sikerült velük kapcsolatot fölvenni. Én azt gondolom, hogy érdemes lesz velük. És akkor nézzük a számokat, mert azt gondolom, hogy nem véletlenül mondtam, hogy a tények makacs dolgok. Azt kell tudni, hogy nehéz úgy értelmezni egy gabonapiaci helyzetet, hogy az az összeomlás lenne abban az esetben, amikor az adott hónapban mind a búza, mind a kukorica esetében áremelkedésről lehet beszélni. A búza egy hónapon belül 65 ezer forintos tonnánkénti árról 67 ezer forintos tonnánkénti árra emelkedett, a kukorica 72 ezer forintos tonnánkénti árról 74 ezer forintos tonnánkénti árra emelkedett. Azt is kell tudni, hogy a kukorica vetés területe rekord alacsony az idei évben, 670 ezer hektár. 700 ezer hektár alatt még nem volt Magyarországon a kukoricának a vetés területe. Azt is el kell fogadni, és azt is tudomásul kell venni, hogy ennél a vetés területnél potenciálisan esélye van annak, hogy nem fog annyi kukorica teremni Magyarországon, főleg a jelenlegi aszályhelyzet esetében, mint amennyi a takarmányipar és a feldolgozóipar szükséglete. Tehát nem kell csodálkozni rajta, ha ne adj Isten Magyarország az idei évben nettó importőri pozícióba fog kerülni. De hogy választ adjak a kérdésére is, amit föltett a végén, hogy mondjam el, hogy az elmúlt hónapban honnan és milyen mennyiségű gabona érkezett, az említett intézetek segítségével ez nyomon követhető, megtehette volna akár ön is. 77 ezer tonna gabona érkezett be összességében az elmúlt egy hónapban. Ez a 2025-ös évhez teljesen hasonló, mondhatni egyező mennyiség. A megoszlása a következő. Szlovákiából 43 ezer tonna érkezett be, Romániából 33 ezer tonna érkezett, Lengyelországból, ahonnan ez a töménytelen mennyiségű ön által feltételezett gabona beérkezett volna, ez 400 tonna volt, ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg 16 kamion. Horvátországból 178 tonna, Ausztriából 48 tonna, Litvániából 48 tonna, Indiából szintén 48 tonna érkezett be. És azt kell tudni még ehhez, én azt gondolom, és fontos megemlíteni, hogy a Tisza kormány egyértelműen elkötelezett abba, hogy a magyar emberek asztalára minőségi élelmiszer kerüljön. És azt gondolom, hogy a piacszabályozási kérdések hosszú távon egyértelműen minőségi kérdések lesznek. Helyre kell raknunk az élelmiszerpálya ellenőrzését. Ezt a meghallgatásomon is elmondtam önöknek. És azt gondolom, hogy a valós megoldás itt lesz. Még egy intermezzo. Önök azzal riogatták az embereket, hogy ukrán gabona fog érkezni Magyarországra abban a 10 napban, ameddig volt egy joghézag. Egyébként a valóságban ez nem 10 nap volt. Remélem mindenki tudja, hanem csak 5. Nem volt rá potenciálisan esély, ugyanis a jelenlegi ukrán gabona árak azok magasabbak, vagy legalább ugyanazon az árszinten vannak, mint a magyarországi gabona árak. És ha ezekre még a szárazföldi szárítási költségeket is rárakjuk, akkor azt jelenti, hogy potenciálisan drágábbak, mint amilyen áron a belpiaci készletek elérhetők. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem a tisztelt képviselőt, elfogadja-e a választ?
0: Köszönöm a válaszát, miniszter úr. Sokat halljuk a Tisza pártban, hogy bibliai üzenetekkel kezdik a viszontválaszt. Az is egy bibliai üzenet, hogy aki az ekeszarvát megfogja, az ne nézzen hátra, mert nem méltó az Isten országára. Miniszter úr, tény, az előző évhöz képest 15%-kal alacsonyabb a felvásárlási ár. Tény, hogy Ursula von der Leyen asszony felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal engedjék be Magyarországra az ukrán gabonát. Tény, hogy az említett bizonytalan párnapos időszakban Magyar Péter Varsóban tárgyalt, és nem tudjuk, hogy milyen paktum született akár Brüsszelben, akár Varsóban, ezek jegyében a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy Pócsi János képviselő nem fogadta el a miniszter válaszát, kérdezem az országgyűlést, elfogadja a választ, kérem szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 129 igen, 36 nem, és tartózkodás nélkül elfogadta a miniszter úr válaszát. Köszönöm szépen. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az igazságügyminiszterhez. Továbbra is érvényben tartják-e, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott címmel? Dr. Latorcai Csaba képviselőt illeti a szó, 3 perces időkeret.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Igazából lehet, hogy el se kellene mondani a kérdésemet, mert a kuncogásban már benne van a válasz, hogy önök nem tekintik evidenciának, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott. Márpedig az alaptörvényünk is világosan kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásából jön létre. Most nem az eggyel akarok foglalkozni, bár az is nagyon fontos, és az elmúlt időszak fejleményei alapján akár feltételezhetjük azt is, hogy esetleg ezen is változtatni akarnak. Most a férfi és a nő az alapvető kérdés, hiszen az alaptörvény alapértékei szerint az, hogy valaki férfi vagy nő, az nem az egyén választásának a kérdése, hanem biológiai, genetikai meghatározottság függvénye. A kereszténydemokrata néppárt elutasítja az áltudományos köntösbe öltöztetett genderelméletet. Véleményünk szerint a társadalmi lemek tanulmányozása és az ezzel kapcsolatos ideológiák veszélyeztetik a hagyományos családmodellt, azokat a keresztény értékeket, amelyeket egyébként épp a múlt héten ki akartak venni az alaptörvényünkből, még szerencse, hogy egy páratlan társadalmi összefogás eredményeképpen meghátráltak ebbéli kezdeményezésüktől, és egyébként a gender elmélet biológiai értelemben is természetellenes. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozottan támogatjuk azokat a politikai és jogi lépéseket, amelyek rögzítik, hogy a nem kizárólag a születési biológiai nem alapján határozható meg. Miniszterasszony miniszterjelölti parlamenti bizottsági meghallgatása során több kérdést is kapott. Ezekre csak részben kaphattunk választ. Arra a kérdésre, hogy a kormány Brüsszel elvárásainak megfelelően módosítani akarja a gyermekvédelmi törvényt, arra a miniszterasszony már akkor igenlő választ adott, ma pedig miniszterelnök úr is ezt elismerte. Arra a kérdésemre viszont, hogy vajon továbbra is érvényben tartja-e miniszter asszony, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott, erre nem kaptam választ. Sajnálom, hogy most se fogok választ kapni, mert nem miniszter asszony, hanem államtitkár úr válaszol, de akkor megkérdezem, hogy továbbra is érvényben tartják-e ezt az alaptörvényi rendelkezést, vagy engednek a nyomásnak, és fel fogja váltani ezt a megközelítést a társadalmi nem, azaz a gender fogalma. Ez tehát a kérdésem, tisztelt államtitkár úr, továbbra is érvényben tartják-e, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott, vagy bevezetik a gender ideológiát a jogrendszerünkbe? Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Az államtitkár dr. Bódis Péter válaszol 4 perces időkeretben. Köszönöm.
4: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, itt a kuncogást mindjárt segítek megérteni. A frakcióvezető asszonynak egy nagyon gondolatébresztő napirendelőtti felszólalása volt, és elgondolkodtam, amikor hallgattam, ugyanis én is hétvégén gyereknapon vettem részt a fiaimmal Szihalmon. És kérték ott a helyiek, hogy mire számíthatunk hétfőn, lesznek kérdések, interpellációk, mi lesz, és mondtam, hogy persze, természetesen megy tovább ugyanúgy, és felolvastam nekik, hogy mi milyen interpellációt kaptunk a telefonban, ugye, hogy továbbra is érvényben tartják-e, hogy a férfi és a nő biológiailag meghatározott. Ugyanez a reakció volt a szihalmi fiatal apukák és anyukák részéről is, akik, és kérdeztem, hogy de miért? Tehát, hogy önök mit kérdeznének, hogyha itt lennének? Mik itt a problémák például Szihalmon? És mondták, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés valószínűleg, de őket az érdekelné nagyon, hogy például miért van az, hogy Füzesabony mellett vannak, nagyon közel van Mezőkövesd, autóval például Eger 20 perc, és a tömegközlekedéssel 2 óra vagy 2 és fél óra Eger. Tehát, hogy egy ilyen tömegközlekedési problémával például küzdenek. Közben pedig kiváló infrastruktúrális elhelyezkedése van a településnek. Úgyhogy amit frakcióvezető asszony is mondott, én ma már úgy fogok hazamenni, hogy egy olyan valós problémát vázoltam fel, itt Vitézi miniszter úrra nézek, ami több ezer ember életét befolyásolja, és valószínűleg nem egy jelentős anyagi ráfordítást igényel, csak normális szervezést. És ahogyan egyébként azt múlt héten kapitány miniszter úr is már megjegyezte, a propagandának és a kampányidőszaknak vége van. Most már nem ilyen kérdésekkel kell foglalkoznunk, amik a propagandák és hazugságokra, feldítésekre épülnek, hanem itt az idő a felelős kormányzással működő államra és az ország újjáépítésére. Úgyhogy nyilván az ön által felvetett kérdések is valóban alapvető társadalmi és alkotmányos jelentőségűek. Egy plurális demokráciában ezekről lehet is vitát folytatni, de világossá kell tenni, hogy a vita nem lehet ürügy arra, hogy bárkit emberi méltóságában megkérdőjelezzünk, megbélyegezzünk, vagy másodrendű polgárként kezeljünk. Az igazságügyi miniszter feladata nem az, hogy világnézeti vagy filozófiai kérdésekben végső igazságot hirdessen. Ezekben a kérdésekben a demokratikus közösség végső soron az alkotmányozó hatalom dönt. Az igazságügyi miniszter feladatánál egyszerűbb, de súlyosabb őrködni afelett, hogy a jogrend mindenkit megvédjen és senkit ne szolgáltasson ki politikai kampányoknak, ideológiai háborúknak, állami önkénynek. Javaslom tisztelt képviselő úr figyelmébe az alaptörvény első cikk 3. bekezdését, amely alapján az állam elsőrendű kötelezettsége az alapvető jogok védelme. Ebből egyenesen következik, hogy a jogrend mércéje nem a pillanatnyi politikai haszon, hanem az egyenlő emberi méltóság. Különbözőek vagyunk élethelyzetünkben, identitásunkban, meggyőződésünkben, de emberi méltóságunkban nem, abban egyenlőek vagyunk. Ez az a pont, ahol az elmúlt 16 év politikájával világosan szakítani kell. Nem lehet tovább olyan államot működtetni, amely alkotmányos kérdésekből kampányeszközt, emberi sorsokból politikai muníciót, társadalmi különbözőségekből pedig ellenségképeket gyárt. A jogállam nem válogathat az emberek között, az állam nem döntheti el, kinek a méltósága kényelmes, és kinek a méltósága zavaró. A helyreállító alkotmányosság ezért az egyenlő emberi méltóságot tekinti kiinduló pontnak. Nem valamely életfelfogás kizárólagosságát kívánja állami erővel érvényesíteni, hanem azt biztosítja, hogy különböző emberek egy közös hazában azonos jogi védelem mellett élhessenek. Ez a jogállam ereje. Az igazságügyi miniszter álláspontja tehát világos, a végső társadalmi és alkotmányos döntéseket a demokratikus közösségeknek kell meghoznia. De amíg a jogrend működéséért felelünk, addig annak alapja nem lehet megosztás, félelemkeltés vagy megbélyegzés. Annak alapja csak az emberi méltóság, az alapvető jogok védelme és a törvény előtti egyenlőség lehet. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt képviselőt, elfogadja-e a választ? Nyilatkozatára egy perc áll rendelkezésre.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Én mindig keresem azokat a pontokat, amelyekben egyetértünk. Én az ön válaszában, államtitkár úr, egy ilyet találtam, ez pedig az, hogy az emberi méltóság tisztelete mindenkinek mindentől függetlenül kijár. Ebben az egy dologban a válaszok kapcsán egyet tudunk érteni. Ugyanakkor abban a kérdésben, hogy a propagandának és kampánynak vége van, nagy tisztelettel kérném miniszterelnökét is tájékoztassa ebbéli meglátása felől, mert az elmúlt órák nem azt mutatták, hogy miniszterelnök úr is hasonló állásponton van, mint ön. Abban a kérdésben pedig végképp nem értünk egyet, tisztelt államtitkár úr, hogy biológiai tények jogi vita tárgyává tehetők. Az XX és XY kromoszóma determinálja az embert. Erről jogi vitát folytatni botrányos és elfogadhatatlan. Válaszát nem tudom elfogadni.
1: Köszönöm, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy nem fogadták el az államtitkár úr válaszát, kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom az országgyűlés határozatát, 128 igen, 39 nem és egy tartózkodó szavazat mellett az országgyűlés a választ elfogadta. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz, támogatja a budapesti olimpia megrendezését a kormány címmel. Novák Előd képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt belügyminiszter úr, úgy látom, talán ön fog válaszolni. Rendezzen egy hosszú távon nyereséges olimpiát és paralimpiát Magyarország nemzeti összefogással, az ellenzéki pártok és civil szervezetek felügyelőbizottsági bevonásával, a korrupciót visszaszorítva, ezt javasolja a Mi Hazánk mozgalom. Egy olimpia megrendezése ugyanis reális és kifizetődő lehetőség Magyarország előtt, a szükséges létesítmények többsége már így is megépült, így hiba lenne nem kihasználni azokat. A világ harmadik, negyedik legnagyobb sportrendezvénye az olimpia és a labdarúgó világbajnokság után az atlétikai és a vizes VB, melyeket az elmúlt években már megrendezte hazánk, és melyek létesítményei szintén használhatóak volnának olimpián is. A világ egyik legsikeresebb sport nemzete vagyunk, megérdemlünk mi is egy 5-karikás világjátékot. Ez a nemzeti büszkeségtudatot is erősíthetné, ami felbecsülhetetlen érték. A tömegsportra is toborzó hatást gyakorolva az egészségre is pozitív hatással van, de számszerűsíthetően is lehet nyereséges egy olimpia hosszú távon, ehhez gazdasági tervek kellenek. Nem csak Magyarországnak kellene finanszíroznia, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is jelentős forrásokat biztosít a rendezésre. Hiba volna ezeket a pénzeket elutasítani, melyekből infrastruktúrális fejlesztéseket is megvalósíthatnánk. A nemzetközi tapasztalatok, gazdasági elemzések szerint, míg a téli olimpiáknak nincs pozitív hatása az érintett régiókra, sőt a GDP vissza is eshet az olimpia megvalósulása körüli években, addig a nyári olimpiai játékoknak katalizátor szerepe lehet a gazdaságra nézve is. Hosszú távra is fellendülhet a turizmus, rengeteg munkahely létesülhet. Egyébként is indokolt az infrastruktúra fejlesztése, a tömegközlekedési útvonalak bővítése, új utak építése, például az M1 M7 autópálya 2x3 sávosra szélesítése. A paralimpia kapcsán pedig az amúgy is szükséges akadálymentesítés, az esélyegyenlőség is nagyobb támogatást kaphatna Budapesten. Az olimpia már az ókorban is a béke szimbóluma volt, egy kirekesztésmentes rendezési szándéka kifejezhetné hazánk a békepártiságát is. Ha kitartunk az ókori és újkori olimpiai karta alaptézise mellett, akkor semmilyen bojkott felhívás nem támogatunk, sem Oroszországét, sem Fehér Oroszországét, sem Ukrajnáét. De még Izraelét sem, még ha a népirtásokkal és sorozatos háborúikkal kapcsolatos kettős mérce ügyében a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is volna persze elszámolni valója. Végre már Karácsony Gergely is támogatja a budapesti olimpia megrendezését, most először fogadta el a meghívást a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésére. A főpolgármester azt mondta, hogy egy olimpia segíthetne begyógyítani azokat a sebeket, amelyek az elmúlt időszakban érték a magyar társadalmat. Talán arra gondolt, hogy a mára lényegében megszűnt Momentum egyetlen emlékezetes tette volt, egy destruktív dolog, a magyar rendezési olimpia megfúrása. Most viszont tényleg begyógyíthatnánk ezeket a sebeket, támogatja a Tisza kormány.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az interpellációra a miniszter felkérésére Halmai Ferenc Tibor államtitkár válaszol. Megadom a szót. Bocsánat, elnézést. Elnézést, miniszter úr, akkor öné a szó 4 percben.
6: Ha megijedtem.
7: Megijedtem.
8: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Minden nemzet életében vannak olyan célok, amelyek túlmutatnak egy kormányzati cikluson, túlmutatnak a napi politikai vitákon, és végső soron arról szólnak, hogy egy közösség mit gondol saját magáról, milyen jövőt képzel el önmagának, és milyen teljesítményre tartja magát képesnek. Egy olimpiai ilyen ügy. Sokan emlékeznek arra a kora őszi estére Sydneyben, vagy akár arra az aténi délutánra, vagy pekingi napra, amikor a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok lett. Emlékeznek Egerszegi Krisztinára, aki generációk számára tette természetessé azt, hogy 14 évesen, mint magyar sportoló, mint legfiatalabb magyar sportoló, a legnagyobbak között győz. Emlékeznek Kozák Danutára, Szilágyi Áronra, Kós Hubertre, és mindazokra, akik bár nem álltak fel az olimpiai dobogóra, mégis örökre részévé váltak a nemzet emlékezetének. Ezekben a pillanatokban egyszerűen magyarok vagyunk. Együtt örülünk, együtt szorítunk, együtt énekeljük a himnuszt, és együtt érezzük azt a különleges büszkeséget, amelyet csak a saját nemzetünk teljesítménye képes kiváltani belőlünk. Hogy vannak pillanatok, amikor a térképen aprónak tűnő Magyarország nagyobbnak látszik saját méreténél, mert a tehetség, a szorgalom, a kitartás és az összefogás többet számít a lakosságszámnál vagy a gazdasági erőnél. Talán ezért foglalja különleges helyet az olimpia magyar nemzeti képzeletben, mert számunkra az olimpia arról a ritka és felemelő érzésről szól, amikor közösen tudunk büszkék lenni csodálatos hazánkra. Éppen ezért számunkra soha nem az volt a kérdés, hogy képes-e Magyarország olimpiát rendezni. Képes. Ez a nemzet bármit képes megszervezni. Nem a kormány, hanem a nemzet. Elég a szombati fantasztikus hangulatú Bajnokok Ligája döntőre gondolni. És itt szeretném megköszönni újra mindazok munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, a rendőrökét, a mentősökét, a tűzoltókét, a közlekedési szakemberekét, az önkéntesekét, a tisztaságért felelős munkatársakét, és mindenkinek szeretném megköszönni, akik ebben a projektben dolgoztak, akik a háttérben dolgoztak hosszú hónapokon keresztül, hogy Magyarország ismét kiváló házigazdának bizonyuljon. A valódi kérdés az, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor egy olimpiai pályázat mögött ott áll az egész nemzet. Mert ha egyszer Magyarország olimpiát rendez, azt nem egy kormány fogja megrendezni. Azt, miképpen korábban mondtam, a magyar nemzet fogja megrendezni. A korábbi olimpiai pályázat történetéből pontosan ezt a tanulságot érdemes levonni. Az Orbán kormány azt hitte, hogy szervez magának egy olimpiát. Azt hitte, hogy elegendő a hatalom akarata és parancsa ott, ahol a nemzeti egységet kellett volna megteremteni. Ezért bukott el a pályázat. Ezért sorrendben első feladatunk az ország rendbetétele, utána pedig az olimpiai mögötti nemzeti egység megteremtése. A magyar emberek akkor tudnak egy ilyen vállalkozás, egy ilyen projekt mögé felsorakozni, ha azt érzik, hogy az ország jó irányba halad. Ha a fejlődés a mindennapi életükben érzékelhetővé válik. Ha gyorsabb és megbízhatóbb a közlekedés, ha javul az egészségügyi ellátás, ha könnyebb otthonhoz jutni, ha a vállalkozások fejlődnek, és sorolhatnám ezt még napestig. A második feltétel pedig támogatásnak, a nemzeti egység megteremtése, ahogy mondtam. Egy olimpia megszervezése akkor fogja összehozni a nemzetet, ha az emberek biztosak lehetnek abban, hogy azt tisztességesen, átláthatóan és a közérdeket szolgálva valósítjuk meg, ahogy képviselő úr is mondta. A korábbi évek egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy sok magyar ember nem az olimpia gondolatában kételkedett. Abban kételkedett, vagyis inkább biztos volt benne, hogy az olimpia megrendezése újra csak a felfoghatatlan vagyonokat bezsebelő NER oligarchák gazdagodását fogja szolgálni. A nemzeti egységhez azért eredményekre és bizalomra van szükség. Arra, hogy az emberek saját életükben tapasztalják meg a fejlődést, és arra, hogy higgyenek abban, Magyarország képes nagy dolgokat véghez vinni közpénzekkel való visszaélések nélkül is. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Egy perces időkeretben kérem válaszát.
5: Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy sportért is felelős belügyminiszterként személyesen ön válaszolt. Egyetértünk abban, hogy olimpia csak nemzeti összefogással rendezhető meg. Éppen ezért is, mert azt gondolom, hogy minden kormányt megillet egy 100 napos türelmi idő. Én most rendhagyó módon ezt az interpellációra adott válaszát elfogadom, de... De szaván fogom fogni, azt gondolom, hogy egy olimpiát igenis meg kell rendezni. Nem kívántam sarokba szorítani, hogy rögtön dátumot is mondjak, de az alapelvekben úgy tűnik egyetértünk, bár a kirekesztésmentes olimpiai chartai alapelvre gyanúsan nem válaszolt, úgyhogy lehet, hogy ezt majd még feszegetni fogom a későbbiekben, mert azt gondolom, ennek az elvnek a leszögezése is ugyanolyan szükséges, mint a korrupciótól való mentesítés. Láttam, hogy a fideszes képviselők kicsit zúgolódtak itt a kritikáink hallatán, és már arra készültek, hogy nem szavazzák meg ezt az interpellációt. Én azt gondolom, hogy ennél több kritikát is el kellene, hogy fogadjanak, és nem adom meg nekik ezt a lehetőséget, hogy esetleg tartózkodjanak, és így ne fogadják el az ön válaszát, mert én magam elfogadom így erről az interpellációról. Most nem fogunk szavazni, és bízom benne, hogy a nemzeti összefogás jegyében mi hamarabb megvalósulhat a magyar rendezésű olimpia. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm szépen képviselő úrnak. Dr. Hargitay János, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Közeleg a Mohácsi csata 500. évfordulója, hogyan kíván emlékezni a kormány a mohácsi hősökre címmel? Megadom a szót 3 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr, vagy államtitkár úr, aki éppen válaszolni fog. Ahogy itt elhangzott, közeledik a csata 500. évfordulója. Ezt az évet az országgyűlés a mohácsi hősök emlékévévé nyilvánította. 4 kormány döntés alapozta meg, és ezeknek a kormány döntéseknek a végrehajtása zajlik is, hogy méltó módon emlékezhessünk az egykori hősökre. Régészek, antropológusok, történészek, művészek sokasága, és persze építőipari munkások is dolgoznak azon, hogy ez erre a méltó emlékezésre lehetőségünk legyen. A mohácsi csata történelmünk egyik meghatározó, sorsfordító eseménye, ezért az 500. év generációja, ezek mindannyian vagyunk, akik itt a parlamentben, sőt az országban élünk, események sokaságával készül az emlékévre és magára az eseményre is. Ez a fél évszázados jubileum alkalmat ad arra, hogy Magyarországon kulturális, tudományos, infrastrukturális projektekkel emlékezzünk a csatára, amely nem csak a magyar történelem egyik kiemelkedő eseménye volt, hanem Közép-Európa sorsát is alapvetően meghatározta. Mohács 500 az persze egy területfejlesztési projekt is, ennek keretében már elkészült az M6-os autópálya a határig, és épül a mohácsi Dunahíd is a hozzá kapcsolódó úthálózat, és ez alapvetően fogja meghatározni Baranya fejlesztési lehetőségeit a továbbiakban, de a Duna túloldalán a bácskai térség fejlesztésére is legalább ilyen lehetőséget kínál. Mohács 500 persze elsősorban egy emlékezetpolitikai projekt, ezért ilyen emlékezetpolitikai fejlesztések ma több helyen zajlanak. Elsősorban említem meg a nemzeti emlékhely teljes átépítését, de zajlanak ilyen fejlesztések a városban, Mohácson és a térségében is. A közelgő csata évforduló, ugye augusztus 29-e, az előző kormány, ami nyilvánvalóan félbehagyta a tevékenységét, nagy állami rendezvényekkel készült erre az évfordulóra. Lehetőségünk van végre méltó kegyeletet adni a csatában elesett hősöknek, és arra is lehetőségünk van, hogy ennek a csatának a közép-európai jellegét és a közép-európai összefogás fontosságát felmutassuk. Itt arra utalok, hogy ebben a csatában meghal 5000 cseh, meghal másfél ezer lengyel, németek, osztrákok, olaszok, szerbek, horvátok, és természetesen nagyon nagy számban magyarok. Éppen ezért kérdezem miniszter urat, vagy államtitkár urat, hogy folytatják-e ezt a koncepciót, amit az előző kormány ilyen szempontból elkezdett. Számíthatunk-e arra, hogy állami rendezvények valósulnak meg legalább a csata évforduló napján, vagy be kell érnünk városi és egyházi rendezvényekkel? Én nyilvánvalóan azt remélem, hogy az állam méltó módon akar megemlékezni a mohácsi csata hőseiről. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tarr Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben a válaszadásra.
7: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ön nagyon jól ismeri a Mohács 500 előkészületeit, hiszen kormánybiztosként volt felelős ennek az ünnepnek. Tessék? Jaj. Szóval nagyon jól ismeri ennek az ünnepségnek, megemlékezésnek az előkészületét, tehát pontosan tudja azt, hogy önöknek ez a megemlékezés alapvetően térkő és parkolóházépítés, útfejlesztés és hídépítés. Sőt, azt is emlegette, hogy közép-európai összefogás, ami megint csak azért egy furcsa megközelítés, mert hogy éppen önök voltak azok az önök kormánya, amely ellehetetlenítette a közép-európai összefogást, a visegrádi négyek összefogását tulajdonképpen teljesen és tökéletesen elrontotta. Önök baráti cégeknek osztották el azt a közel 22 milliárd forintot, ami ezekkel a különböző fejlesztésekkel fügtek össze. A mi célunk a közös megemlékezés, nem pedig az, hogy a megosztottságot növeljük a magyarok között. Meggyőződésem, hogy a Mohácsi csata 500 éves évfordulójáról való megemlékezésünk az nemzetünket erősítő és a jövőbe tekintése lehetőséget kínáló alkalom, és ilyenné is kell tegyük. Ahogy most múlt vasárnap, tegnap, a Hősök napja alkalmából is megtehettük, úgy azt gondolom, ez az ünnep, ahogy ön is mondta, arra ad lehetőséget a mi számunkra, hogy megemlékezzünk azokról, a hősökről, akik a Mohácsi csatában életüket adták a szabadságért, áldozatot vállaltak a magyarság és a kereszténység szabadságáért. Az évforduló ugyanakkor azt is jelenti, hogy szembenézzünk a történelmünkkel, és tanulságokat vonjunk le abból, hogy voltak, akik sokkal erősebb ellenséggel szemben is felvették a csatát, és bár tudták, hogy nem sok reményük lehet, mégis beleálltak ebbe a küzdelembe, ahelyett, hogy gyáván feladták volna a harcot, vagy mint ahogy az előző kormány néhány jeles képviselője ezt megtette, fehér zászlót lengetve tették volna azt meg, hogy Magyarországot általában is azonnal kapitulálják bármiféle ellenség támadásával szemben. A megemlékezés célja az, hogy túllépjünk Mohács 500 éves átkán. És erről ön nem beszélt, feltételezem, hogy kormánybiztosként mégis ott motoszkált önben is ez a gondolat. Arra kitűnő alkalom ez a megemlékezés, hogy az önmagunkba vetett hitet, a társadalmi újjászületést munkáljuk közösen, és ez mindannyiunkra, a nemzet egészére vonatkozik. Lehetőségünk van most arra, hogy újjászülessen az a nemzet a határon belül és a határon túlélő nemzet társakkal, tagokkal kibővülve és együtt ünnepelve. Bár önök elsősorban, mint rendesen betont és térkövet és parkolót terveztek, ami kétségtelen, hogy fontos egy település fejlődéséhez, de közben mindent megtettek azért az elmúlt 16 esztendőben, hogy cementtel kiöntsék és konzerválják a magyarság keserűségét, és ne engedjék mozdulni a lelkeket és a közösséget. Ez bizonyítja az egész mai nap azok a megszólalások, amiket eddig hallhattunk önöktől. A már folyó beruházások áttekintése és lehetőség szerinti befejezése mellett a beruházási összegek töredékéből meg fogunk valósítani egy olyan programot, amelyet megérdemel a magyar nép és a magyar nemzet Mohácsról, és arról, hogy hogyan tudunk felállni mindebből, és büszke, bátor, előretekintő nemzetként tovább menni. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen a miniszter úr válaszát. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a választ? Egy perces időkeretben kérem el.
6: Meglepett, miniszter úr. Egyrészt az állami protokollnak szálltam a kérdésemet, de megtisztelő, hogy ön válaszolt. Amit elmondott, azt nagyon sajnálatosnak tartom. Tehát az, hogy tömegsírból kiemelünk hősöket, két tömegsírból, és azokat méltó módon el fogjuk végre temetni, kegyeletet kapnak. Azt reméltük, hogy a Közép-Európát képviselő nemzetek képviselőivel együtt tesszük ezt, úgy, ahogy tették eleink a 400. évforduló. Ön meg itt nekem betonról, és nem tudom én miről beszél. Megemlítettem persze azt is, hogy Mohács 500 egy területfejlesztési projekt is. Azt hittem, hogy államtitkár úr válaszát hallgatom, ezért utaltam gyakorlatilag arra, hogy Bácskának is ez fejlesztési lehetőségeket jelent. De amikor régészek munkájára, történészek munkájára utalok, művészek munkájára utalok, nem fejtettem ki nyilvánvalóan itt minden egyes előkészületet, ami történt, de a kormány forrásaiból rengeteg ilyen történt. A történész szakma ma egy irányba beszél Mohács 500 megítélések kapcsán. Ön meg ezt az egész kérdést betonnás irányítja, kulturális miniszterként, ezt nagyon tragikusnak gondolom. Azt reméltem, hogy elfogadhatom a válaszát, de azért, hogy ön újra gondolhassa a mondatait, most azt kell mondanom, hogy ezt a választ nem tudom elfogadni.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy a választ nem fogadta el, most kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom az országgyűlés határozatát, 129 igen, 37 nem és 5 tartózkodó szavazás mellett az országgyűlés elfogadta a választ. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez, Mi lesz a Budapest-Belgrád vasút fejlesztéssel címmel. Szabadi István képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. A Budapest-Belgrád vasútfejlesztés az már szinte egy tragikomédia lett, hiszen a magyarországi szakasznak a fejlesztéseit, a Fidesz kormányzat működésének tipikus jegyeit tudja magán hordozni. Miről is van szó? A fejlesztésről politikai alapon egyrészt titkos kormányközi megállapodásban döntöttek, a kivitelezést a kínai partnerrel Mészáros Lőrinc cége végezte. A költségek érthetetlenül magasak, a projekt megvalósítását műszaki hiányosságok és késedelem jellemzi. A nagyjából 1000 milliárd forintos beruházás megtérülése nem csak hogy kilátástalan, személyes meggyőződésem, hogy sohasem fog megtérülni. A szerbek saját szakaszukat tavaly október 8-án megnyitották, mind a személy, mind a teherszállítás előtt. A magyar szakasz teljes felújítását azonban még nem fejezték be. Február 27-én ugyan elindult a teherforgalom. Márciusban az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményt adott ki, hogy a személyforgalom majd akkor indul el, ha vonatbefolyásolási rendszert sikeresen üzembe helyezték. Már 2023. októberében elmondott interpellációmban felhívtam a figyelmet arra, hogy a Budapest-Kelebia vasútvonalon a biztonságos és pontos vasúti közlekedést garantáló biztosító berendezések telepítése már a kezdetektől kérdéses volt, mert a kínai fél nem tudja az európai szabványok szerint ezt megcsinálni. A vasúti pálya, az állomások, a felsővezeték ugyan elkészültek, de a vasúti infrastruktúra legösszetettebb része, a vonat befolyásoló rendszer nem csak hogy nem működik, hanem még nem is kapott engedélyt. A probléma oka pedig az, hogy a kínaiak nem gondoltak arra, hogy a pálya tele van szintbeli átjárókkal, nekik ez teljesen új. És ezeket a sorompókat is ugyan kezelnie kellene a biztosító berendezéseknek. A vonat befolyásoló rendszer nélkül a pályákon a vonatok legfeljebb óránként 100 km per órával közlekedhetnek, de ha rossz az idő vagy köd van, akkor 40-nel. Na ezért kellett így felújítani a pályát, ami egyébként nagyon fontos volt. Magyarországon, tisztelt képviselőtársak, negyedével drágább egy kilométer pályaépítése, mint Szerbiában, és nálunk csupán két külön szintű átjárót építettek az egész vonalon, amíg Magyarországon, tudják mennyi maradt? 92 azonos szintű átjáró maradt. Ezért a rengeteg pénzért, 1000 milliárd forintért azt nem kapták a magyar emberek, hogy legalább az azonos szintű átjárókat megszüntették volna. Teljesen felfoghatatlan. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Tisza kormány feloldja a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés minden dokumentumainak a titkosítását, elszámoltatják-e az alapjaiban elrontott projekt felelőseit, mikor indulhat el reálisan a személyforgalom, mert az emberek már egyre türelmetlenebbek, hogy még mindig nem használhatják ezt a vonalat. Várom szíves válaszat, köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót miniszter úrnak, 4 perces idő.
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Sok mindenben egyetértek képviselő úrral a Budapest-Belgrád beruházással kapcsolatban megfogalmazott kritikái kapcsán. Ugye amikor erről a beruházásról beszélünk, akkor sokféle probléma rakódik egymásra, és ezeket érdemes rendszerében néznünk. Az első az, hogy ha már a Kínai Népköztársasággal egy ilyen közös projektbe belevágta Magyarország a fejszét, akkor egyébként Magyarország és Szerbia, Budapest és Belgrád összekötésére a helyes nyomvonalon sikerült ezt a fejlesztést elindítani. Erre a válasz jó eséllyel az, hogy nem, hiszen a budapesti nemzetközi repülőtér Kecskemét, Szeged, Szabadka érintésével egy észszerűbb nyomvonalon belföldi utasszállítási célokat is jobban szolgáló nyomvonalon lehetett volna ezt megépíteni. Ezt a döntést, hogy ez ne így épüljön meg, a kínai kormány és a magyar kormány aztán az országgyűlés által szentesített nemzetközi megállapodás révén döntötte el. Ezt követően azt gondolom, hogy egy felvethető kérdés, hogy mi került ezen közel 1000 milliárd forintba. Ennek kapcsán természetesen a tárcánk, mint sok más hasonló beruházást, ezt is át fogja világítani, de csak előjáróban annyit tudok mondani, hogy egy olyan szerződéses rendszert sikerült létrehozni, ahol Mészáros Lőrinc cégei vasútépítési beruházást magyar munkaerővel amerikai dollárban vállaltak el és végeztek el az elmúlt években, így a forint gyengülése az amerikai dollárral szemben nettó profitként csapódott le a magyar építési vállalkozónál. Ez például hozzájárult ahhoz, hogy ennyire megdrágult ez a beruházás. Lehet, hogy Szerbiában ilyen nem történt, hogyha már csak az ön összehasonlítását akarom hivatkozni. A titkok feloldása kapcsán egyetértek képviselő úrral, de jeleznem kell, hogy az országgyűlés 6 évvel ezelőtt, majdnem napra pontosan 6 évvel ezelőtt egy olyan jogszabályt fogadott el, ami alapján a Budapest-Belgrád beruházás összes információja 10 évre titkosítva van, és ennek feloldásához a Kínai Népköztársaság kormányának véleményét ki kell kérnünk, és annak meg kell érkeznie az, hogy ezt meg tudjuk tenni. Kapitány miniszter úrral ketten felelünk ezért a törvény alapján, a külgazdasági miniszter és a közlekedési miniszter felel ezért. Kezdeményezni fogjuk a Kínai Népköztársaságnál, hogy engedjék meg nekünk, hogy ahogy bármilyen más állami építési beruházásnál közzé tudjuk tenni a közbeszerzések dokumentumait, a szerződéseket, szerződésmódosításokat és minden egyéb egyébként más beruházások esetén közérdekből nyilvános adatot. És valóban az örökségnek talán a legkínosabb része az, hogy még mindig nem közlekednek a személyszállító vonatok, pedig rég lezárult a beruházás átadására vonatkozó minden módosított határidő is. A MÁV jelenleg azon dolgozik, hogy abba az állapotba kerüljön, vagy abba a helyzetbe kerüljön, hogy át tudja venni a beruházást. Ez a helyzet jelenleg nem áll fenn. Tehát bár a pályaépítési tartalmát ennek a beruházásnak ezt készre jelentették, még itt is vannak azért jótállási és egyéb kérdések, de valóban, ahogy ön is utalt erre, a biztosítóberendezés és a vonatbefolyásoló rendszer kapcsán jelenleg nem történt meg a készrejelentés, azok az úgynevezett sötétüzemi próbák zajlanak, amik ahhoz szükségesek, hogy a vonatbefolyásoló rendszert üzembe lehessen helyezni. Ezek nem zárultak le, tehát jelenleg a vállalkozó oldalán van késedelem, és egész biztosan tudom mondani, hogy ameddig nem vettük át, és nem győződtünk meg egy ilyen rendszernek a megfelelő tanúsítás szerinti biztonsági szintjéről, addig nyilván ennek a kifizetésére és üzembe helyezésére nem is kerülhet sor.
10: azt a mondatát árnyalnám azért, amit itt az előbb mondott, hogy a kínaiak hát nem is tudták, hogy mire vállalkoznak. Én nem szeretném kimenteni a vállalkozót, már pedig ha egyetértenék ezzel a mondatával, akkor ezt tenném. A szerződés világosan úgy fogalmaz, hogy ezeknek a színbeli átjáróknak a tudatában, amiket egyébként joggal lehet és kell is kritizálni, hogy miért hagytak ilyen mennyiségű színbeli átjárót, de ezek tudtában vállalt el ilyen áron ezt a munkát a kínai magyar kivitelező konzorcium. Az való igaz, hogy a pálya elvileg 200-as geometriára van átépítve, ez is kerül ennyibe, mert teljesen más nyomvonalon megy, hogy 200-al tudjanak menni a vonatok. De a végén azért, hogy esetleg valakinek több jusson, nem tudhatjuk, lehúzták belőle a külön szintű átjárókat. Így a 200-as pályára átépítjük a vonalat, de végül csak 160-al lehet majd rajta menni, mert vannak színbeli átjárók, és ezek megmaradtak. Tehát tényleg ez a beruházás minden rétegében hibáktól hemzseg. Azt gondolom, hogy a múlt átvilágítása és a beruházásnak most már 90% fölötti készültségben van a befejezése, és a személyforgalomban ezen a nyomvonalon a magyar utasok érdekében történő használata a feladatunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm. Kérdezem a képviselőt, elfogadja a választ. Nyilatkozatára egy perc áll rendel.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Megelőlegezett bizalomként ezt a választ én el fogom fogadni. Mégpedig azért, mert ezt a beruházást, köszönöm szépen, ezt a beruházást tényleg ki kell vizsgálni, és valóban az a legfontosabb, hogy elindulhasson a személyforgalom, és ennek a célja érdekében én is abban bízom, hogy a miniszter úr megtesz mindent. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig az interpellációk végére értünk, 10 perces tárgyalási szünetet rendelek el.

0: Kérem a tisztelt képviselőket, hogy foglalják el a helyüket, folytatjuk az ülést. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy néhány személyes gondolattal kezdjem az ülésvezetést. Alelnökként a mai naptól hivatalosan és tevőlegesen rám is hárul az a feladat, hogy az ülésvezetés során biztosítsam a ház munkájának rendjét, törvényes és szabályszerű lefolytatását, és ezzel hozzájáruljak az Országgyűlés zavartalan működéséhez. Megbizatásom szolgálat, az üléseket pedig minden körülmények között a ház méltóságának megőrzésére törekedve fogom vezetni, a házszabályi rendelkezések következetes alkalmazásával, a képviselők jogainak tiszteletben tartásával. Jó munkát kívánok mindnyájunknak! Most pedig áttérünk az azonnali kérdések. Köszönöm! Most pedig áttérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára. Tisztelt Országgyűlés! Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék és település fejlesztési miniszternek. Először a miniszterelnök, azután a polgármesterek. Ki lesz a következő címmel? Gyopáros Alpár képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, alelnök asszony. Először is engedje meg, hogy gratuláljak önnek, és jó egészséget kívánok a munkájához. Tisztelt miniszterasszony, az elmúlt időszakban egy súlyos kormánypárti nyilatkozat hangzott el a sajtóban, miszerint önök korlátozni szeretnék a települési polgármesterek újraválaszthatóságát visszamenőleges hatállyal. Azok a polgármesterek, akik 2 önkormányzati ciklus már betöltöttek, már nem indulhatnának újra a település vezetéséért, és ez azért felvet néhány kérdést. Ha egy polgármester újraválaszthatóságát önök adminisztratív eszközökkel megakadályozzák, akkor az nyilvánvalóan egyrészt az adott személynek, az adott település vezető passzív választójogának a korlátozása. Ezzel együtt azonban az adott településen élő választópolgároknak, még ha indirekt módon is, de az aktív választójogát is korlátozná egy ilyen döntés. Hiszen ha egy választópolgár, hangsúlyozom, hogy függetlenül pártszínektől, nagyon sok példát tudnánk erre mondani, elégedett a település vezető munkájával, akkor hiába szeretné, hogy az adott település vezetője folytatni tudja a település fejlesztését, ő rá már nem adhatná le a szavazatát. Ez azt jelenti, hogy önök nem bíznak a választópolgárok bölcsességében, nem bízzák rájuk a megfelelő döntést, és törvény erejével írnák felül az ő bölcsességüket, feltételezve magukról azt, hogy önök jobban tudják, hogy ki alkalmas és ki lenne jó településvezetőnek Magyarország több ezer településén, a kis településektől egészen Budapest fővárosig bezárólag. Az ön frakciójából érkező javaslat ráadásul azért is veszélyes, mert felmerülhet az a sajnálatos álláspont, hogy számos településen nem vagy nem alkalmas jelöltek lesznek a választásokon polgármester jelöltként, és bizony, ez akár alkalmat is teremthet a kormányzó erőknek arra vonatkozó, hogyha hosszú távon a települések vezetés nélkül maradnak, akkor a jelenlegi önkormányzati autonómiai korlátozásra vonatkozó javaslat akár átszaladhat egy önkormányzati autonómiát megszüntető javaslatba is. Ennek fényében kérdezem tisztelt miniszter asszonyt, hogy ön támogatja-e a polgármesterek újraválasztásának újraválaszthatóságát korlátozó kormánypárti javaslatot.
0: Megadom a szót dr. Lőrinc Viktória miniszterasszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt házelnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Önök továbbra is csak a hangulatot keltik, én úgy érzem, hiszen nem a polgármesterek megbecsülését akarjuk csökkenteni. Éppen ellenkezőleg egy olyan önkormányzati rendszert akarunk, amelyben a polgármester nem a végrehajtója a központi akaratnak, hanem valódi vezetője a saját településének. és amelyben a települések nincsenek kiszolgáltatva a politikai alkuknak és a szimpátiai alapú pénzosztásnak. Az elmúlt években az önkormányzatoktól önök elvették a feladatokat, a hatásköröket, az intézményeket és a forrásokat. Sok településen úgy kellett felelősséget vállalni az emberek előtt, a polgármestereknek, hogy közben a döntési lehetőségeik és a pénzügyi mozgásterük folyamatosan szűkült. Ez nem egy tisztességes rendszer. Mi ezen akarunk változtatni. A kormány célja az, hogy az önkormányzatok újra erős, önálló és kiszámítható partnerei legyenek az államnak. Visszaadjuk ezért a korábban elvont hatásköröket és a hozzájuk tartozó forrásokat is. Átláthatóvá tesszük a finanszírozást. Csökkentjük a politikai mérlegelésen alapuló pénzosztást. A polgármesterek javadalmazásáról is ebben a szemléletben fogunk majd beszélni. Mi az önkormányzatoknak és a polgármestereknek egy új, valódi partnerségi viszonyt szeretnénk kialakítani. Ezért a cél világos, nem gyengíteni akarjuk a polgármestereket, hanem visszaadni nekik azt, amit önök, az előző kormány elvettek tőlük. Döntést, felelősséget és a cselekvés lehetőségét. Köszönöm szépen.
0: A viszontválaszra megadom a szót Gyopáros Alpár képviselő úrnak egy perces időkeretben.
1: Tisztelt miniszterasszony, amit ön elmondott, az alapvetően helyes. Én mindez jó munkát kívánok önök, meg jó egészséget. Csak az a helyzet, hogy nem válaszolt a kérdésemre. Mert hogy a kérdésem az volt, hogy elhangzott a Tisza párt frakciójának a soraiból egy olyan javaslat, miszerint a polgármesterek újraválaszthatóságát korlátoznák két ciklusban. És az én kérdésem arra vonatkozott, hogy ön ezt támogatja-e. Ezzel szemben ön arról beszélt, hogy azt szeretnék, hogy a polgármesterek ne legyenek kiszolgáltatva a szimpátia alapú pénzosztásnak. Ugyanez a képviselőtárs, aki ezt a javaslatot a sajtóban elmondta, lenyilatkozta, a következőt mondta. Ha egy polgármester együtt tud működni velünk, akkor miért nem maradhatna? Így aztán fölmerül a kérdés, hogy mit jelent az együttműködés egyáltalán? Definiálják ezt valamiféle jogszabályban, hogy mit jelent az együttműködés? Amennyiben az együttműködés nem sikerül, akkor önök ezt valahogy szankcionálják-e? Illetve, hogy mindez összefüggésben áll-e azzal, hogy a polgármesterek újraválaszthatóságáról beszélnek a jövőre vonatkozóan?
0: Viszont válasz illeti meg miniszterasszonyt szintén egy perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt képviselő úr. A válaszából is pontosan látszik, hogy amiről beszéltem, az nem jutott el önhöz. Elmondtuk, hogy mi partnerként tekintünk a polgármesterekre. Nem nyilatkozott a kormány részéről senki, hogy bármi nemű korlátozást vagy egyéb dolgot bevezetünk. Mi partnerséget kínálunk a polgármestereknek és az önkormányzatoknak is. Épp ennek a példája az, hogy a héten már egyeztetésre hívtuk az önkormányzati szövetségeket, meghallgatjuk, hogy nekik mik a javaslataik, aztán egyeztetésre hívjuk a polgármestereket, és együtt kialakítjuk azt a tervet, ami alapján, hogyha bármilyen törvényjavaslat lesz, azt beterjesztjük a parlament elé, és ha bármi problémája van önnek vagy a Fidesz frakciónak, akkor a módosító javaslatokat.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka, KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, milyen többletfeltételt vállalt a Tisza kormány az uniós források hazahozatalához címmel. Dr. Juhász Hajnalka képviselőasszonyt illeti a szó két perces időkeretben.
3: Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a szót. Igen, ez a kérdés elhangzott ma már, csak választ nem kaptunk a mai napon, és azt gondolom, hogy fontos lenne tudni, mert azon kívül, hogy a kérdésemre miniszterelnök úr a Magyarság házáról beszélt, éveket rajzolt a levegőben, majd sérelmezte, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként kijártam Strasbourgba felszólalni, és elvégeztem a munkámat. Azt a választ nem kaptuk meg továbbra sem, hogy milyen jogi és politikai garanciákat kért az Európai Bizottság, mert mind délelőtt hallgat, hallgattuk, oda csapott miniszterelnök úr az asztalra, a bizottság mindent teljesített, de semkit nem kért cserébe. Ilyet még nem láttunk az elmúlt időszakban, és ezért kíváncsian várjuk a konkrétumokat, mert ez minden esetre vagy naivitásnak, vagy tündérmesének, vagy a szuverenitás vételár kérdésének a csoportjába tartozó gondolatmenet, de azt gondolom, hogy jogunk van tudni a megállapodás részleteit. Az Európai Bizottság sosem ad semmit sem ingyen, különösen, hogyha elvárják a migrációs paktumnak a végrehajtását. Azt pedig továbbra is szeretném kiemelni, mert az nem volt igaz. Ugye mi nem szavaztuk meg a migrációs paktumot, szeretném hangsúlyozni, sőt éveken keresztül a Fidesz-KDNP volt az, amely a legkitartóbb, a legbátrabb és a legkeményebb vitákat vívta az Európai Parlamentben, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében és az Euróügyek Bizottságának tagjaként, hogy megvédjük hazánkat és teljesítsük azt, amit a magyar emberek elvárnak tőlünk, hogy ők döntsék el, hogy kivel kívánnak ebben az országban élni és kivel nem. Itt egy társadalmi egység van ebben a kérdésben, úgyhogy óva intek mindenkit attól, hogy ezt könnyelműen kezelje. Ennek kapcsán várjuk a konkrétumokat, hogy mik az elvárásai az Európai Bizottságnak, mert ugye Ursula von der Leyenről pontosan lehet tudni, hogy amíg ezt önök nem viszi véghez, onnantól kezdve bármit megígért, majd meglátjuk, mi fog ebből hazajönni. Köszönöm szépen, várom szíves válaszát.
0: Köszönjük. Köszönjük szépen, megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, én válaszolok a kérdésére, hogyha megengedi. A helyzet úgy fest, hogy az Európai Bizottság részéről az Európai Uniós források benne a helyreállítási és ellenálló képességi eszköznek a 10,4 milliárd eurós forrása, illetve a befagyasztott kohéziós források, az a 4,2 plusz 2,2 milliárd euró hozzáférhetőségéhez szabott feltételek önök által pontosan ismertek, hiszen ezeket 2022-ben tételesen ismertette az Európai Bizottság Magyarországgal. Ezek az úgynevezett szupermérföldkövek, illetve a kondicionalitási eljárásban megfogalmazott elvárások. Ezekben olyan témák, amikről a kérdésében, vagy itt már a napi rendelőti felszólalásokban, amikre utaltak, nem szerepelnek. Kizárólag a jogállamisággal, korrupcióellenes intézkedésekkel, a vagyonnyilatkozatok átláthatóságával, az egyetemek magánkézbe való kiszervezésének korrekciójával kapcsolatos intézkedések szerepelnek. E körben, tehát például, amikor arról beszélünk, hogy ne lehessen kifelejteni mondjuk egy vadászkastélyt a vagyonnyilatkozatból, vagy ha ez megtörténik, akkor annak legyen hatósági következménye, tehát legyen olyan releváns hatóság, amely képes eljárást indítani, vizsgálatot indítani, adott esetben büntetőeljárást kezdeményezni, ehhez a BTK-t is módosítani kell a vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben, adott esetben kezdeményezni az illetőnek, legyen az egy polgármester, egy országgyűlési képviselő, egy miniszter, bárki, kezdeményezni a tisztségének a megfosztását, hogyha sorozatosan nem tesz eleget ezeknek a kötelezettségeinek. Ilyen elvárásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság. Tehát e körben, ha önök szuverenitásról beszélnek, akkor az azt jelenti, hogy a magyar korrupcióhoz való szuverén jogunk fenntartását mellett érvelnek, mi ebben nem vagyunk partnerek.
0: A viszontválaszra megadom a szót dr. Juhász Hajnak, a képviselőasszonynak, egy perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, bár a válaszadó személy azért lep meg, mert az Európai Ügyek Bizottságának tagjaként Ruf miniszter urat nem tudtuk meghallgatni. Ez izgalmas kérdés, hogy pont akihez az uniós ügyek tartoznak, miért pont ő maradt ki a meghallgatásról, de azt a mai napon Bóka képviselőtársam kérvényezte is, hogy ez bepótlásra kerüljön. Miniszter úr, tisztelem az ön szaktudását, de nem ez volt a kérdés továbbra sem. Migrációs paktum kérdésköréről továbbra sem tudunk semmit. Lehet kuncogni, de egy migrációs válság idején mit fognak csinálni? Az Európai Bizottság fog diktálni, nem önök, tisztelt hölgyeim és uraim. El kell olvasni a migrációs paktumot. Nem önök fognak diktálni. Ez a legnagyobb felelősség, amit itt a házban, az egyik legnagyobb felelősség, amit vállaltunk, és ők ezen, önök ezen nevetnek. Ez vicces? Az illegális migráció, a terrorcselekmények veszélye önöknek vicces? Köszönöm szépen, elnök asszony, nem tudom a nem megválaszolt választ elfogadni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, de ez egy másik műfaj, mert az interpellációnál van csak relevanciája, de semmi gond. Viszont válasz illeti meg Vitézi Dávid miniszter urat.
4: Köszönöm szépen. Kármán András miniszter úrral és Orbán Anita miniszterasszonyjal mi kísértük el a miniszterelnököt erre a tárgyalásra. Múlt héten szerintem ezért kaptam azt a lehetőséget, hogy válaszoljak önnek, és ennek kapcsán meg tudom önnek erősíteni még egyszer. hogy a korrupcióellenes intézkedéseket, a vagyonnyilatkozatok átláthatóságát, az integritás hatóság jogköreit érintő kérdésekben, a közérdekű vagyonkezelő alapítványokban, a transzparenciát biztosító jogszabályi módosítások, a közbeszerzési törvény átláthatósága, hogy az integritás hatóságnak legyen beavatkozási joga, ezekben a mindenki által ismert, nyilvánosan megfogalmazott, a szupermérföldkövekben rögzített európai bizottsági elvárásoknak a teljesüléséhez kötötte kizárólagosan az Európai Unió azt, hogy feloldják a befagyasztott uniós forrásokat. A migráció fontosságán szerintem, illetve a migráció ellenes fellépés fontosságán Magyarország határainak védelmén szerintem itt senki nem nevet ebben a teremben, de ez a kérdés az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon nem merült fel. Még egyszer tudom ennek ezt mondani. Köszönöm, remélem így elfogadja.
0: Köszönjük szépen, tisztelt Országgyűlés! Dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek, mikor állítják vissza a katát eredeti formájában címmel. Tisztelt képviselő úr, öné a szó, 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr! A Mi Hazánk egy régi programpontja valósulhat meg, a kata legalább eredeti formájában, vagy attól kedvező formában történő visszaállításával. A kata a kevés sikertörténet egyike az elmúlt másfél évtizedből. 460 ezer adóvallomány választott, ebből 426 ezer volt egyéni vállalkozó. Családtagokkal együtt ez körülbelül 1,5 millió honfitársuk megjelenítését biztosította, vagy jelentett esetleg kiegészítő jövedelmet. Eredeti formájában ugye a katás vállalkozó számlázhatott természetes személynek és vállalkozásnak is, és adóalany lehetett egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemélyen működő betéti társaság, ugyanilyen közkereseti társaság és ügyvédiroda is. Ez volt 2013-tól 2022. augusztus 31-ig, egészen addig, míg a Fidesz-KDNP artériát nem vágott ezen a jogintézményen, és bár nem szüntette meg, de jelentősen visszanyeste, visszacsökkentette. Fénykorában 2017-ben, 18-ban és 19-ben több bevétel származott ebből az adónemből, mint amennyit beterveztek a költségvetésbe. Azt, amikor 2022-ben majdnem kivégezték, akkor a valamikori 200 milliárd vagy 195 milliárd forint körül csúcsbevétel hirtelen 76 milliárdra esett vissza. Ez nem egy parazita, hanem egy szimbióta felállás volt az állam és az adóalanyok között. A fő bűn az volt, és a fő hiba, hogy 2022. szeptember 1-től csak magánszemélynek számlázhatnak a katások, és csak főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet katás. Ezért kérdezem én azt öntől, tisztelt miniszter úr, hogy mikor kívánják ezt visszaállítani, hiszen kedvezőbb jogi szabályozás esetén évközben is nyugodtan vissza lehet állítani. Azt javasoljuk önnek, hogy vagy önöknek, hogy legalább évi 24 millió forintos bevételi határig egy nagyon szolid mérték adó összegig tegyék ezt meg, hiszen azt a szimbióta felállást kell tovább vinni, ami ebben a kiváló adónemben megmutatkozott, hiszen azon ritka kivételek egyike volt, mikor az emberek úgy érezhették, hogy nem csak a politikusok, hanem ők maguk is nyertesei egy adott jogintézménynek. Erre várok egyértelmű válaszokat. Ezekről a kérdésekre köszönöm.
0: Köszönjük szépen, képviselő úr. Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A rövid válaszom az az, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét. Meggyőződésünk, hogy a magyar mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy olyan adózási formára, amelyik egyszerű, kiszámítható, és nem terheli őket aránytalan adminisztrációval. Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásukat építették. Mi azonban nem egyszerűen a korábbi rendszer változtatás nélküli visszaállítását tervezzük, a célunk egy olyan kibővített, ugyanakkor a visszaélésekkel szemben megfelelő garanciákkal védett rendszer kialakítása, amely valóban a kisvállalkozók működését segíti. Olyan szabályozást szeretnénk, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít azoknak, akik saját munkájukból, tudásukból vagy szolgáltatásukból élnek. Ugyanakkor nem szeretnénk visszatérni ahhoz a gyakorlathoz sem, amely lehetővé tette nagyobb vállalatok számára a munkaviszonyok tömeges katásvállalkozási szerződések kialakítását. A rendszer célja nem a munkajogi vagy adózási szabályok megkerülése, hanem a valódi mikrovállalkozások támogatása. Emellett fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson. Nem fogadható el az a helyzet, hogy valaki egész életében dolgozik és adózik, majd időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjra válik jogosultá. Az adórendszer egészének átalakításakor ezért az a célunk, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyük a vállalkozások működését. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
0: Köszönjük. A viszontválaszra megadom a szót a Váti képviselő úrnak egy perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, házelnök asszony, tisztelt miniszter, ez egy biztató válasz, ugyanakkor néhány apróságra felhívnám az ön figyelmét, egyrészt javasolnék egy összparlamenti egyeztetést majd ezzel kapcsolatban, tehát higgyék el azt, hogy megfelelő tapasztalatokkal nem csak tisztás képviselők rendelkeznek, és nyugodtan mondjanak be ebbe széles körű szakmai szervezeteket és vállalkozókat is. Ugye ez a csúcsponton évi 12 milliós árbevételig jelentett havi 50 ezer forint adóterhet, 75 ezeret fizethetett az, aki mondjuk kedvező nyugdíjhoz akar jutni. Hogyha egy évi 24 milliós bevételi határt veszünk alapul, akkor ehhez igazítottam mondjuk egy 100-200 ezer forinton nagyobb adóterhelést, ez nem nagyon bír el. Aki a nyugdíjra készülvén akar többet adózni önkéntes alapon teljesen, még hiszen azt se felejtsük el, hogy ezek a vállalkozások nem számolhatnak el kiadási tételeket. Holott egyébként ők is vesznek termékeket, szolgáltatásokat, és ezer más közterhet is befizetnek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk havi 2 millió forint után, havi 2 millió forint bevételből 1 millió 800 ezer forint megmarad, hanem az, hogy ők egy sokkal egyszerűbb adózási formában gondolják el a jövőjüket, éppen ezért egy szolid adóterhelést kell megtartani, csak így lehet sikeres a jogintézmény. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Viszont válasz illeti meg Kármán miniszter urat egy perces időkeretben.
6: Igen, köszönöm szépen. Biztosítatom képviselő urat és a parlamentet arról, hogy programunknak megfelelően a jövőben az adóváltoztatásokat valódi érdemi konzultációval kívánjuk előkészíteni, meg akarjuk hallgatni minden érintett véleményét, és a végső döntéseknél figyelembe fogjuk venni, és számítok nyilván a képviselőknek a javaslataira és módosításaira is itt az országgyűlésben. Én azt gondolom, hogy ez az új kormány adópolitikájának egyik fő alapelve, hogy kiszámítható módon kívánja az adórendszert változtatni, és bekívánja vonni az érintetteket az előzetes egyeztetésbe, és kellő felkészülési időt is kívánunk hagyni a vállalkozásokhoz, a vállalkozások részére a megváltozott szabályokhoz. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, dr. Kincse Csongor, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek, hogyan gyógyítja be a napokban kitárgyalt több ezer milliárd forint a magyar egészségügy sebeit címmel. Dr. Kincse Csongor képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. A választópolgárok áprilisban egyértelmű döntést hoztak, melynek köszönhetően a Tisza történelmi felhatalmazást kapott, és ezáltal mi egészségügyi dolgozók soha nem látott számban foglalunk helyet a kormánypárti padsorokban. Mi nap mint nap megtapasztaltuk az egészségügyi valós helyzetét, azonban ezt nem csak mi, hanem a magyar emberek is nap mint nap látták. És ez alapján a magyar emberek megelégelték az egészségügy kivéreztetését, megelégelték a több hónapos, sok esetben több éves várólistákat, valamint megelégelték az egészségügyi vezetés vállalhatatlan kommunikációját. Új kormányunk alig 3 hét alatt bebizonyította, hogy a nemzeti érdekek hatékony képviseletével lehet eredményeket elérni. Az Európai Bizottsággal történő kemény tárgyalások és a történelmi felhatalmazásunk eredményeként lehetőséget kapunk arra, hogy alapjaitól szervezzük újjá a magyar betegellátást. Minden egyes hazahozott euró a magyar emberek életét, gyógyulását és biztonságát kell, hogy szolgálja, valamint az egészségügyi dolgozók munkakörülményének a javítását. Pontosan tudjuk, hogy a kohéziós és helyreállítási alapokból jelentős források illetik meg az egészségügy területét. Így kérdésemmel Hegedűs Zsolt miniszter úrhoz fordulnék. Hogyan tervezi a kormány a kitárgyalt uniós források segítségével begyógyítani a magyar egészségügy sebeit, valamint melyek lesznek azok az első változások, amelyeket a magyar emberek és az egészségügyi dolgozók érezni fognak? Köszönöm a választ előre is.
0: Megadom a szót dr. Hegedű Zsolt miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
8: Tisztelt képviselő úr, alapvetően ez a 2 perc nem lenne elég arra, hogy pontosan ezeket a forrásokat mire is lehetett volna, illetve kellene most elköltenünk. Természetesen nagyon örülünk, hogy ezek a források rendelkezésre fognak állni, és ahogy a ígéretünk is volt, mind a kampányban, mind a kormányígéretünk, illetve programban, igenis prioritásként fogjuk kezelni az egészségügyet, a Tisza kormány, és minimum évente 500 milliárd forinttal több plusz forrás kerül be az egészségügyi kasszába. Ezt alapvetően azt kell mondanom, hogy 2 nap alatt el tudnám költeni. A tűzoltás az elsődleges most. Igen, voltam a Veszprémi Kórházban, ahol ugye leállt a hűtőtorony, alapvetően a karbantartásoknak az el nem végzésével. Ezt is rögtön fölmértük, a kormány megalakult másnap, egy kormányhatározat létrejött arra, hogy pontosan az összes légkondicionáló, illetve a hűtési programot átvizsgáljuk országosan. Alapvetően a megállapítás az, hogy például 3,5 milliárd forintból a jelenlegi hűtési rendszereknek a karbantartása, illetve a szervize, illetve megújítása lehetséges lett volna. 3,5 milliárd forintról beszélünk, amikor 12,4 milliárd forintot költött csak a reklámozásra a Tisza KDNP keresztény kormány arra, hogy a hazug Tisza adót reklámozza. 12,4 milliárd forintból 4-szer lehetett volna a kórházak hűtő részét tulajdonképpen felújítani, vagy 4000 beteg csípős térprotézisét lehetett volna magánintézetben finanszírozni. Nem tették meg. Igenis, mi a várólistákat fogjuk csökkenteni, igenis, nagyon fontos első részünk, hogy a szakdolgozókat megtartsuk, a szakdolgozói béremelést elindítsuk, és még rengeteg egyéb dolog. Ezt hozzáláttunk és csináljuk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, megadom a szót viszontválaszra a dr. Kincse Csongor képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
7: Köszönöm a válaszát, miniszter úr. Úgy gondolom, hogy mindebből a válaszból, mind az előző válaszaiból látszik az a szemléletváltás, ami az egészségügy területén bekövetkezett és be fog következni, és ez egy friss fuvallatként hat szerintem minden magyar ember számára, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Viszont válasz illeti meg miniszter urat 1 perces időkeretben.
8: Én köszönöm szépen. Tényleg az a helyzet, hogy rengeteg fejlesztést kell elvégeznünk, a háttérintézeteket is még föl kell állítanunk, és leszünk olyan merészek, hogy létrehozunk egy olyan független egészség ellenőrzési intézeteknek az ellenőrzését végző intézetet, mint az angol Care Quality Commission, ami pontosan a minisztériumtól függetlenül fogja a megfelelő keretrendszerek alapján transzparensen végezni az egészségügyi intézeteknek a vizsgálatát, és az publikálni fogja. Mi ettől nem félünk, mi ezt az intézetet fölállítjuk, ugyanúgy, mint a Magyar Klinikai Kiválósági Intézetet, ami pontosan olyan protokollokat és irányelveket fog létrehozni, mint az angliai NICE Guideline, ez is független lesz a politikától és a minisztériumtól. Tehát mi nem fogjuk megerőszakolni a szakmát. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Szalai Piroska, Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak. Tudja-e folytatni az Európai Unió 2020-2030-as stratégiájához köthető vállalások teljesítését címmel? Szalai Piroska képviselő asszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Először is biztos önök is hallották ma is, ahányszor ülésezünk minden ülésnapon, sokszor elhangzik az az állandó jelző, hogy Magyarország az unió legszegényebb országává vált 16 év alatt, és hogy 3 millió honfitársunk él a szegénységben. Ez nem igaz, ezt önök is tudják nagyon jól. Én szeretném, hogyha a jegyzőkönyvekbe is bekerülne ez. Az Európai Unió hivatalos mérése szerint 2010-ben volt 3 millió 93 ezer szegénységben, vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élő magyar állampolgár. A legfrissebb adatok szerint 1 millió 827 ezeren vannak, tehát több mint 1,3 millióan közel 1,3 millióan ki tudtak lépni a szegénységből, és át tudtak lépni a középosztályba. 2017 óta Magyarország az unió átlagánál alacsonyabb e tekintetben, és miért fontos az, hogy ezt a mérőszámot nézzük és hangsúlyozzuk? Azért, mert az Európai Uniós pénzek mérésére szolgáló indikátorrendszerbe ebből a mérésből kellett vállalásokat tennünk. A 2010 és 20 közötti stratégiában vállalt 450 ezres javulást, mi több mint kétszeresére teljesítettük. Mi voltunk a negyedik legjobban teljesítő, a negyedik legjobb szegénységcsökkentő ország. A mostani időszakban, 2030-ig tartó időszakban szintén van vállalásunk, és már a 24-es referencia évig ebből a vállalásból 63%-ot teljesítettünk, megint a negyedik legjobbak vagyunk, annak ellenére, hogy nem ezt halljuk az önök miniszterelnökétől. Én tudom, hogy ha egyetlen egy ember is szegénységben él Magyarországon, akkor még van bőven dolgunk és tennivalónk. Mindenféleképpen azt szeretném, hogyha önök ezt a vállalást, amit meg kellett tennünk, ennek a végrehajtását szem előtt tartanánk. Ezért én a miniszterelnök urat azzal kérdeztem volna meg, hogy milyen konkrét célkitűzései vannak az uniós vállalásunk szerinti szegénységi mutatók további csökkentésének, és milyen ütemezéssel és milyen eszközökkel kívánja elérni a Tisza kormány, hogy 2030-ra...
0: Képviselő asszony, ismét 30 másodperccel túllépte az időt, csak szeretnék szólni.
9: Vállalásunkat teljesíteni tudjuk. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak. Két perces időkeret. Helyette Kármán miniszter úr? Kármán miniszter úr, két perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő! Sokféle adatot idézett itt a felszólalásában, ugyanakkor én azt gondolom, hogy tendenciózusan lettek kiválasztva bizonyos mutatók. Ami a legvilágosabban mutatja Magyarországon az életszínvonalnak és a fejlettségnek az alakulását, az sokkal inkább a vásárlóparitáson mért egyfőre jutó GDP és egyfőre jutó fogyasztás, és ezekben Magyarország a legutolsó helyekre esett vissza az elmúlt 16 évben, és nőtt a lemaradásunk a régió összes országához képest. Lényegében ma már csak Bulgária tekinthető ilyen szempontból nálunk szegényebbnek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon világos bizonyítványa az elmúlt 16 év kormányzásának, hiszen Magyarország elmulasztotta azt a növekedési lehetőséget, amit az Európai Uniós források elérhetősége lehetővé tett volna, amíg azok elérhetőek voltak. Elmulasztotta azt a lehetőséget, amit sokáig a kedvező nemzetközi környezet lehetővé tett volna, és a magyar gazdaság növekedése érdemben leszakadt a környező országokétól, és megállt a felzárkózásban a legfejlettebb országokhoz képest. A Tisza kormány célja részben a gazdasági növekedésnek az újraindítása, és részben annak az igazságtalanságnak, társadalmi igazságtalanságnak a kezelése, hogy ma Magyarországon a társadalom egy jelentős része leszakadt a középosztálytól, és ezt, ahogy meg akarjuk valósítani, egyik részről az adórendszert sokkal méltányosabbá kívánjuk átalakítani, a személyi jövedelemadó esetében a legalacsonyabb keresetőeknek csökkenteni fogjuk jelentősen az adóterhelését, míg a nyugdíjrendszerben is külön fókuszt kapnak a kis nyugdíjak felzárkóztatása és a minimál nyugdíjnak a jelentős emelésével fogjuk ezt az idős korosztálynak a leszakadását megfordítani. Úgyhogy ez a rövid válaszom, hogy itt jelentős változásokat tervezünk és meg fogjuk valósítani. Köszönöm a figyelmet!
0: Köszönjük! Megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak egy perces időkeretben.
9: Tisztelt miniszter úr, először is nagyon köszönöm azt, hogy figyelnek a alacsonyabb életszínvonalon élő honfitársainkra, viszont az tény, hogy az életszínvonal minőségét, az országok életszínvonalának az összehasonlítását az úgynevezett AROPE indikátorral kötelező mérni az Európai Unióban, és a vállalásainkat illene teljesíteni. Mi mind a két időszakban, az elmúlt másfél évtizedben nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy csökkenjen a magyar szegénység, csökkent is. Többek között ennek a mutatónak az almutatói mutatják azt, hogy 4,4 millióval vannak kevesebben azok, akik nem tudnak egy váratlan kiadást finanszírozni. A hiteltörlesztés vagy rezsihátralékosok 1,6 millióval vannak kevesebben, és akkor ezt még sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy Magyarország esküdtett miniszterelnökének kötelező azt a mérőszámot mondani, amire nekünk uniós vállalásunk van. És köszönöm, hogyha ezt meg fogják tenni.
0: Köszönöm. Viszont válasz illeti meg Kármán miniszter urat, szintén egy perces időkeretben.
10: Én továbbra is csak azt tudom képviselőtársamnak elmondani, hogy ma több mint 440 ezer nyugdíjasnak nincsen havi 140 ezer forint nyugdíja. 2008 óta a minimál nyugdíj szintje nominális értelme változatlan, miközben több mint 100% infláció történt ez alatt a magyar gazdaságban. A bérektől nagyon jelentősen leszakadtak az átlagnyugdíjak, míg 2010-ben közel 75% volt egy átlagnyugdíj egy átlagbérhez képest, ma ez alig haladja meg az 50%-ot. Tehát ez egy nagyon szándékos döntése volt a Fidesz kormánynak, hogy az időseknek, a nyugdíjasoknak az ellátását nem tette fókuszba, és hagyta, hogy leszakadjanak. Anélkül, hogy ezen érdemben változtatna bárki, nem lehet arról beszélni, hogy Magyarország hatékonyan lépett elő a szegénység elleni küzdelembe, de ezt mi meg fogjuk valósítani, és a programunknak megfelelően emelni fogjuk a nyugdíjakat. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidék és település fejlesztési miniszternek, miért akarják csökkenteni a polgármesterek fizetését címmel. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter asszony. Ön néhány perccel ezelőtt Gyopáros Alpár képviselőtársam kérdésére azt mondta, föl is írtam magamnak, nem a polgármesterek megbecsülését akarják csökkenteni. Ezek szerint, önök szerint a polgármesterek fizetésének, juttatásainak csökkentése, az a polgármesterek megbecsülésének a növelése. Mi ezt másként gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy minden településnek és közösségnek az az érdeke, hogy a polgármesterek jó gazda gondosságával végezzék a munkájukat, és hála Istennek a települések döntő többségén ezt tapasztaljuk, köszönet Magyarország minden polgármesterének. Ezért is emeltük több mint egy évvel ezelőtt föl a polgármesterek fizetését, és ahhoz kapcsolódóan a nem főállású polgármesterek tiszteletdíját is, hogy olyan megbecsülés övezze őket, amiből még a legkisebb település polgármestere megélhetése is biztosított. Mert az a polgármester, aki komolyan veszi a munkáját, az tudja, hogy heti 7 nap 24 órában kell rendelkezésre állni. Az önök terve, amit bejelentett a miniszterelnök, hogy csökkentik a polgármesterek fizetését és ehhez kapcsolódóan a társadalmi megbízatású polgármesterek juttatását, az azzal a veszéllyel jár, hogy különösen a kisebb településeken a polgármestereknek más megélhetést biztosító foglalkozást kell keresniük, és így nem jut majd igyeljük és figyelmük a településükre. Ne Budapestről induljanak ki, hanem a kis településekről. És az az összeg, amit ezzel meg tudnak spórolni, az messze nem elég az önkormányzati rendszer problémáinak a kezeléséhez. Ennél fogva tehát nem tekinthető másnak ez a javaslat, mint a polgármesterek szivatásának. Kérem, ne tegyék ezt!
0: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót dr. Lőrinc Viktória miniszterasszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr. A felszólalását hallgatva az az érzésem, hogy ismét egy olyan politikai vita zajlik előttünk, amely nagyon távol áll attól, ami ma a magyar embereket valóban foglalkoztatja. Az elmúlt években számos olyan ügy került napirendre, amelyről hosszasan lehetne vitatkozni, miközben a mindennapi életet érintő problémák továbbra is megoldásra vártak. Voltak olyan ügyek, amelyekkel önfoglalkozott. Többek között a gender kérdést tűzte napirendre, volt, amikor országos politikai kérdést csinált abból, hogy lecserélték az országgyűlés elnöki székét. Képviselő úr hosszan foglalkozott azzal, milyen szék álljon az országgyűlésben, miközben az embereket egészen más problémák foglalkoztatták. Ez azért sokat elárul a prioritásokról. Tisztelt képviselőtársam! Miközben milliók küzdenek a megélhetéssel, ön képes olyan ügyeket a közélet középpontjába emelni, amelyek a hétköznapi emberek életét semmilyen érdemi módon nem befolyásolják. Most pedig éppen a polgármesterek fizetésének ügyét próbálja országos jelentőségű kérdésként felkarolni, miközben az előző kormány a választások környékén számos helyen másfélszeresére, kétszeresére emelte a polgármesterek és a helyi képviselők juttatásait. Ma vannak olyan polgármesterek, akik 3-4 millió forintos fizetést kapnak, miközben egy 500 fő alatti település vezetője is több mint 1 millió forintos illetményre jogosult. Ez nem Budapest polgármesterének a fizetése. Különösen visszás ez azért, amelyet most látunk, mert a változtatásokkal az országgyűlös működésében 50 milliárd forint megtakarítás érhető el. Önök úgy tesznek, mintha Magyarország legsürgetőbb kérdése a politikusok juttatása lenne. Tisztelt ház! Miközben az emberek az inflációval, a megélhetési költségekkel, az egészségügy állapotával vagy a fiatalok elvándorlásával szembesülnek, önök újra és újra megtalálják azokat a témákat, amelyek leginkább a politikai elit belső ügyeiről szólnak. Ez a legnagyobb probléma azzal a politikai kultúrával, amelyet ön is megtestesít, hogy a szolgálat helyét fokozatosan átvette a lojalitás, a teljesítmény helyét pedig a pozíció megtartása. A magyar jó. Köszönöm. Viszontválasz.
0: Lesz majd igen a viszontválaszban ideje. Latorcai képviselő urat illeti a szó 1 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter asszony. Örülök, hogy megtudhattuk azt, hogy a polgármesterek tevékenysége, az, hogy hogyan fejlődik egy település, az nem tartozik hozzá az emberek mindennapi húsba vágó kérdéseihez. Mert az a helyzet, tisztelt miniszter asszony, hogy a 13 fős Iborfián, vagy Debrétén, Borsodabaú Zemplén megyében, igenis húsba vágó kérdés, hogy van-e egyáltalán, aki vállalja a közösség érdekeinek a képviseletét, és vállalja egy-egy település ügyes-bajos gondjainak a megoldását. Önök most ezt a lehetőséget veszik el a polgármesterektől. És néhány perccel ezelőtt azt mondta, hogy önök partnerségre törekednek az önkormányzatokkal. Milyen partnerség az, hogy először jól hasba rúgják őket, majd utána, miután könyörögnek a legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, utána majd leülnek velük tárgyalni arról, hogy amit már előre eldöntöttek, azt hogyan vegyék be. Teával vagy vízzel. Ez elfogadhatatlan.
0: Miniszterasszonyt illeti a szó, viszont válasz 1 perces
2: Köszönöm
0: időkeretben.
2: A szót, tisztelt képviselő úr. Miközben ön újabb vitát nyit a politikai szereplők helyzetéről, és a polgármesterek fizetése miatt aggódik, én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a családokat továbbra is a megélhetés foglalkoztatja. Sok település küzd azzal, hogy legyen orvos, szakember vagy munkahely. Sok fiatal még mindig külföldön keresi a jövőt, amelyet itthon nem talált meg. A közélet szolgálat, nem öncél. Ezért, amikor önök ismét a politikusokról beszélnek, valójában elfordítják a figyelmet azokról a kérdésekről, amelyek az emberek számára valóban fontosak. Mi úgy gondoljuk, hogy Magyarország ennél többet érdemel. Azt, hogy a politika végre ne önmagával, hanem az országgal foglalkozzon. Köszönöm megtisztelő figyelmét.
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. miért nem tiltották be az LMBTQP felvonulást, ha még nem is módosították a gyülekezési törvény címmel. Novák előtt képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt belügyminiszter úr, kinek mit intézett a kormánya? Nekünk tavaly az eddigi legnagyobb LMBTQP propaganda felvonulást. Ráadásul a Fidesz kormány idején többször leszavazták a pedofil bűncselekmények elkövetői kémiai kasztrálásának külföldi mintákra történő bevezetését, ahogy a szivárványos zászlók polgármesteri hivatalokra, óvodákra, iskolákra való tűzésének tilalmát célzó törvényjavaslatomat is. Tavaly meghátrált a kormány és bűnpártoló intézkedési mulasztást elkövető rendőrsége helyett a Mi Hazánk mozgalom ígérete szerint sikeresen lezárta, megakadályozta az LMBTQP propaganda felvonulást a Szabadsághídon a törvény nevében, erőszakmentesen, passzív ellenállással. Nem is tüntetés, inkább csak villámcsődület, performance volt, becsületbeli ügy nekünk. De a karhatalom törvénytelenül útját állt a hasonló területfoglalásunknak, a deviánsok menekülő útvonalán, a Szent Gellért rakparton, pedig szabályosan bejelentett, hatóságilag jogerősen tudomásul vett gyűlésünk lett volna ott is. Tavaly a gyülekezési joga csak a normalitás párti erőknek sérült. A karhatalom fellépését a törvénytelenül vonulók szép volt fiúk kiáltásokkal díjazták. Idén ön már belügyminiszter jelöltként is szükségesnek tartotta közölni, hogy lehetővé kell tenni, hogy legyen Pride. De a gyülekezési törvényt nem módosították, ahogy oly sok más sem, csak a Big Tech cégek reklámadójának eltörlését nyomták át egy nap alatt, a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséhez csapva, szégyen teljesen és hozzászólás sem engedélyezve nekünk, a Fidesszel együtt szavazva meg a házszabálytól való 4/5-ös eltérést. Ön már most megszegte a képviselői és miniszteri esküjét, a törvényekre fittyet hány, még módosítására sem veszi a fáradtságot, inkább folytatja a rendőrség kézi vezérlését, melynek ismét be kellett volna tiltania a gyűlést. Miért inkább az LMBTQP felvonulás civil ellentüntetéseit tiltotta be idén is a rendőrség? Várom érdemi válaszát.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Pusfai Gábor miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
13: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház, engedje meg, hogy ezt először is visszautasítsam, hogy már törvényt sértünk. A kormány ugyanis azt vallja, hogy a gyülekezési jog mindenkit megillet, és azon jogát úgy kell gyakorolnia, hogy se jogszabályt, se mások jogát ne sértse vele. Én ennek szellemében is dolgozom nap, mint nap. Engedje meg, hogy tájékoztassam tényszerűen arról, hogy mi is zajlott ebben az ügyben. A 2026. évi Pride megtartására vonatkozóan 2026. május 27-én éjfélkor személyesen tett bejelentést a Szivárvány Misszió Alapítvány képviselője. Továbbá tájékoztatom arról, hogy ugyanezen napon, de időben később 4 másik ellentüntetés került bejelentésre, úgyhogy 5 különböző tüntetésnek az ügyét bírálta el a rendőrség. A fenti bejelentések közül a gyülekezési törvény 12. paragrafusa alapján az elsőbségi rendezvényekre vonatkozó szabályok szerint a gyülekezési hatóság a Szivárvány Misszió Alapítvány képviselőjének bejelentését vette tudomásul.

0: Novák előtt képviselő urat illeti a szó egy perces időkeretben.
1: Miniszter úr, ne vicceljen már. Hát azt a szivárvány missziónak is elmagyarázza, hogy önök szerint rendben van a gyülekezési jogról szóló törvény. Hát tegyük tisztába a helyzetet. Önök szerint helye van Magyarországon az LMBTQP propaganda felvonulásnak. Önök támogatják azt, a Fidesz tűrte, mi tiltanánk, tiszta a sor, de legalább ne tegyen úgy, mintha önök szerint mondjuk rendben volna a törvénysértés, amihez a rendőrség is asszisztál. Hogy betiltják évről évre az ellentüntetéseinket, hol erre hivatkozva, hogy mi néhány másodperccel később nyújtottuk azt be, de amikor mi nyújtottuk be előbb, vagy ugyanakkor, akkor is mindig az ellentüntetéseinket tiltották be, ez már nem is kérdés. Most a kérdés az az, hogyha tavaly egy akkor hatályos jogszabály szerint a rendőrség betiltott egy gyűlést, egy LMBTQP propaganda felvonulást, jogszabályváltozás nélkül mi változott, ha csak nem a rendőrség kézi vezérlése nem, hogy más vezérli ma már a rendőrséget. Ön szerint helyese, hogy így működik a rendőrség, politikai alapon, nem pedig törvények hatályos mérlegelésével. Tehát elfogadható-e az, hogy önök nem is törvényeket akarnak módosítani most már, hanem úgy vezérlik a törvénysértő rendőrséget, ahogy az önöknek éppen aktuális érdekei szerint elfogadható. Éppen ezért családi büszkeség menete néven egésznapos programmal, pozitív üzenettel válaszol az LMBTQP propaganda felvonulásra a Mi Hazánk mozgalom egy héttel később, július 4-én.
0: Viszont válasz illeti meg Pósfai miniszter urat egy perces időkeretben.
2: Tisztelt képviselő úr, pontosan most működik a rendőrség szakmai alapon. Tehát a gyülekezési törvény minden egyes passzusát betartva került ez a tüntetés tudomásul vételre, és semmit nem tiltottunk be, mind az öt megmozdulás megtartható, és a rendőrség biztosítani fogja mind az öt megmozdulást. Tehát az se igaz, hogy mi vagy a rendőrség bármelyik tüntetést betiltotta volna. Összefoglalva, hogy az elsőbségi rendezvényekre vonatkozó szabály alapján került a Pride tudomásul vételre, a többi tüntetés esetében a 4 darab gyűlés közül 3 darab gyűlés során a gyülekezési hatóság úgynevezett előíró korlát határozatot hozott, amely határozat hozatalra azért volt szükség sort keríteni, mert ezeket a gyűléseket a bejelentők a Pride gyűléshez képest időben később jelentették be, de a Pride-del azonos vagy részben azonos helyszínre. Ezért kellett ezeket az intézkedéseket előírni. Legyen abban biztos képviselő úr, hogy a rendőrség szakmai alapon fog a jövőben is működni. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, dr. Sárosi József, a Tisza képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Miként fordítja a kormány a felszabadított több mint 6000 milliárd forintot a közlekedés és a lakhatás megújítására címmel? Dr. Sárosi József képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
3: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke pénteki bejelentésével történelmi győzelmet hozott hazánk számára. Sikerült felszabadítani a Magyarországnak járó 16,4 milliárd forintot, 16,4 milliárd eurót, elnézést kérek, vagyis legalább 6000 milliárd forintnyi fejlesztési forrást. Ez a hatalmas összeg végre nem magánalapítványokba vándorol, és nem a kiváltságos oligarchák gazdagodását szolgálja, hanem a magyar emberek mindennapjait fogja újjáépíteni. Az elmúlt 16 év elhibázott politikája után végre esély nyílik arra, hogy az embereknek megmutassák, hogyan kell felelősen kormányozni. Véget vetünk a korrupciónak, az ígéreteknek megfelelően hazahozzuk a milliárdokat, és visszaadjuk a jövőt a magyar embereknek. A hazai közlekedési hálózat évtizedes lemaradással küzd, folyamatosan késnek a vonatok, kiégnek, lerobbannak a szerelvények. Ezzel párhuzamosan egy másik húsba vágó krízissel, a lakhatási válsággal is szembe kell néznünk. A megfizethetetlen albérletárak, a szűkös kollégiumi férőhelyek és az egekbe szökő lakásárak folytogatják a magyar embereket. Miniszter úrtól azt kérdezem, hiszen Tolna megyei képviselőként érintett vagyok mind a két témakörben, hogy a megszerzett forrásból mekkora összeget fordítanak közvetlenül a vasúti infrastruktúra és a járműpark azonnali modernizációjára, emellett pedig milyen konkrét átfogó beruházásokkal kívánják elindítani a megfizethető állami bérlakás és kollégiumfejlesztési programot.

0: Végsősoron tehát mik azok az intézkedések, amelyekből az ingázó utasok és az otthont kereső magyar fiatalok maguk is érezhetik az első kézzel fogható változásokat.
1: Köszönjük szépen! Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Valóban úgy van, hogy a helyreállítási alapforrásaiból is tervezünk közlekedési és lakhatási beruházásokat is indítani. Ugye az elmúlt hetekben a helyreállítási tervnek a tartalmi újratárgyalása zajlott a bizottsággal. Mindig hallok ilyeneket, hogy most akkor jön a pénz, nem jön a pénz. Ugye az Európai Uniós forrásoknál ez úgy működik, hogy a projektek ütemében fizet az Európai Unió, legyen szó bármelyik alapról is. Itt most azt a munkát kellett elvégeznünk, a szupermérföldköveken és egyéb feltételeken túl, hogy azt a tervet újra tárgyaljuk, aminek a 3/4-ét a leköszönt kormány el sem kezdte megvalósítani. Így számos olyan projekt volt, amit már határidőre nem lehet befejezni. A közlekedésben egy olyan projektjavaslattal éltünk, és ezt végül az Európai Bizottság elfogadta, bár ahogy miniszterelnök úr is mondta, ez egy elég hosszas tárgyalási folyamat eredménye volt, ami egy nagy járműfejlesztési programot jelent a vasúti ágazatban. Ennek 2 ága van, az egyik egy hévjárműcsere program, ami a Budapest környéki szentendrei, csepeli és ráckevei hévek járműcseréjét tartalmaz. A másik pedig egy Intercity flotta megújítási program, ami a legforgalmasabb magyar Intercity viszonylatokon a járműpark cseréjét szolgálja, így például a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc térségét kiszolgáló körícé, vagy éppen a pécsi vagy a szegedi Intercity flottájának új szerelvényekre történő lecserélését teszi lehetővé. A lakhatás terén egy olyan konstrukcióban tudtunk megállapodni, ami egy nagyságrendileg 1 milliárd eurós forrást, ugye az előző, a vasúti jármű az 1,8 milliárd euró, lakhatás területén egy 1 milliárd eurós forrás biztosít a Magyar Fejlesztési Banknak, mely tőkeemelés után olyan lakásépítési és kollégiumfejlesztési pályázatokat tud majd kiírni a Magyar Fejlesztési Bank, ahol ezt az uniós forrást, ezt 20%-os támogatásként használja, és emellé kell 80%-nyi magántőkét bevonni, így valójában egy multiplikátor hatás is érvényesülni fog, tehát ebből az 1 milliárd euróból összesen kb. 5 milliárd eurónyi új fejlesztést tud megvalósulni úgy a bérlakáspiacon, mint a kollégium fejlesztésben az egész országban, nyilván elsősorban azokban a nagyvárosokban, ahol a lakhatási válság leginkább érezhető.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr, megadom a szót Sárosi képviselő úrnak 1 perces viszontválaszra.
3: Köszönöm szépen, miniszter úr, reménykeltő válaszát. Én abban bízom, hogy a következő időszakban sűrűn fogunk találkozni, és a Tolna megyei képviselőtársaim nevében tudom ígérni, hogy mind a Szekszárd-Budapest közvetlen járat miatt és a bérlakás program miatt folyamatosan zavarni fogjuk. Én bízom benne, hogy a következő időszakban megfelelően együtt tudunk dolgozni. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! 1 perces viszontválasz illeti Vitézi miniszter urat.
2: Képviselő úr, nem zavarnak ez a munkám, de hagyj egészítsem még ki azzal, mert itt a 2 perces időkeretben a pályákra nem tudtam utalni. A helyreállítási alapból annak a nagyon szűk határidejei és speciális szabályai miatt már új pályafejlesztési, vasúti pályafejlesztési beruházásokat nem tudtunk beilleszteni, viszont erre is nyílik a 16,4 milliárdos csomag révén lehetőség. Ez annak köszönhető, hogy arról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, hogy olyan projekteket, amiket korábban a kohéziós alapban számolt el Magyarország, például Budapesten a KAF villamosok beszerzése ilyen, hogy csak egy példát mondjak, ezeket, vagy a Békéscsaba és Lökösháza közötti vasúti pálya fejlesztése ilyen, ezeket át fogjuk zsilipelni a helyreállítási alapba, mivel ezek meg tudnak valósulni, le tudnak zárulni idén augusztus 31-ig, és az így felszabaduló uniós forrásból ez a 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, aminek a befagyasztását megszünteti a bizottság várhatóan. Ebből tudunk új vasúti pályafejlesztési beruházásokat országszerte elindítani, és itt egy picit több időnk is van, mivel ezeket az uniós forrásokat nem 2026. augusztusáig, hanem 2029-ig vagy 2030-ig tudjuk felhasználni. Tehát a tárcánk azon dolgozik, hogy azonosítsuk azokat a beruházásokat, amiket ebben az időtávban meg tudunk valósítani.
1: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Hídvégi Balázs, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni miniszterelnök úrnak, hogyan akarják megerősíteni a jogállamot jogtipró lépésekkel címmel. Hídvégi Balázs képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük szépen az erőteljes, határozott ülésvezetést is. Egyben felüdülés látni és hallani azt, hogy a Tisza kormány miniszterei is végre szóhoz jutnak itt a parlamentben, nem csak a miniszterelnököt hallgatjuk egymás után újra és újra. Mondom ezt már csak azért is, mert a parlamentarizmus és a demokrácia működése fontos számunkra, és ezzel szemben megy élesen az, amire önök készülnek a köztársasági elnökkel szemben. Magyar Péter ma reggel azt jelentette be egy sajtótájékoztatón, hogy alkotmánymódosítással kívánják eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt, de tette hozzá, mindez nem személyre szabott jogalkotás. Hát hadd kérdezem meg önöket, tisztelt miniszter urak és hölgyek, hogy akkor micsoda, hogyha nem személyre szabott jogalkotás. Ez élesen szembe megy mindazzal, amiről a demokrácia szól, semmilyen módon nem következik az országgyűlési választások eredményéből, ez egy félreértés. A köztársasági elnöki pozíció nem egy pártpolitikai zsákmány, amit megszereznek a választásokon, majd 29-ben, amikor legközelebb lesz szavazás a köztársasági elnökről, akkor ez a parlament megválasztja a következő köztársasági elnököt, ahogy a mostanit az előző parlament választotta meg, amelyet szintén demokratikusan választottak meg. Ez nem egy miniszterelnöki kegy, amit ő mint kegy úr gyakorol, és egy rendkívül veszélyes irányba indulnak el akkor, hogyha rögtön itt az önök kormányzásának a legelején ilyen durván megsértik a legalapvetőbb demokratikus szabályokat. Akkor hol lesz a megállás? Akkor ki lesz a következő? Ha ezt megteszik, akkor gyakorlatilag bármit megtehetnek. Az Európa Tanács Velencei Bizottsága is kimondta egészen világosan, hogy az ad hominem jogalkotás egy személy ellen direktben hozott jogszabály ellentétes a demokratikus szabályokkal, ez a jogállamiságot rombolja, és élesen szemben megy mindennel, ami elfogadható. Kérem, gondolják meg még egyszer ezt a lépést, és tartsák be a demokratikus szabályokat. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Jogállamról beszélni könnyű. Jogállamot működtetni már nem olyan könnyű. De ezt önök nagyon jól tudják, hiszen az elmúlt 15 évben ez nem igazán sikerült. Önök törvényeket módosítottak egyik pillanatról a másikra, rendeleti kormányzást hajtottak végre, gyakorlatilag ezt a házat, ezt kiürésítették, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy jogállamban éltünk az elmúlt időszakban. Titkos döntések, titkos szerződések, csak az én minisztériumomban 1000 milliárdos nagyságrendű titkos szerződés vár arra, hogy megismerjük annak a valódi tartalmát. Ezeket a gyakorlatokat mi fel fogjuk számolni, és meg fogjuk erősíteni a jogállamot, és visszatöltjük annak az eredeti tartalmát. 3 hét alatt sikerült megállapodást kötni az Unióval, és ennek az egyik legfontosabb alapköve az volt, hogy a jogállamiságot helyre fogjuk állítani. Megszüntettük a rendeleti kormányzást az elmúlt napokban, nem tudom, ez feltűnt önöknek. Visszaadjuk az országgyűlés valódi szerepét. Megerősítettük a vizsgálóbizottságokat, azoknak valódi jelentősége lesz, és megerősítjük a parlament ellenőrző funkcióját. Ugyanúgy meg fogjuk erősíteni azoknak a közjogi méltóságoknak a szerepét, akiket szintén az elmúlt időszakban bábokkal töltöttek fel, és elvonták az ő valódi döntési jogköreiket. Helyreállítjuk a fékek és az ellensúlyok rendszerét, és megerősítjük az igazságszolgáltatás függetlenségét. A Tisza egész eredet története arról szólt, hogy a jogállamiság talaján álltunk. Az ellenzék, önök, akik most ellenzékben ülnek, mindvégig azt gondolták, hogy nem lehet leváltani ezt a rendszert a jogállami keretek között. Ez nekünk április 12-én sikerült. És ugyanígy a jogállamiság talaján fogunk állni minden következő lépésünknél. Soha semmiféle olyan gyakorlatot nem fogunk eltűrni, ami túlmutat a jogállamiság keretein. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Megadom a szót Hídvégi képviselő úrnak 1 perces viszontválasz keretében.
4: Köszönöm szépen, miniszter úr, a válaszát. Ön ellentmondott a miniszterelnökének, mert ő nem erről beszélt, és hogyha ők tiszteletben kívánják tartani a jogállami szabályokat, akkor kérem, tartsák tiszteletben, ez üdvös lenne, és erről beszéltem én is egyébként a kérdésemben, és akkor hagyják békén Súlyog Tamás köztársasági elnököt, a mandátuma tart, és nem erről szólt a választás. A miniszterelnök azt mondta itt ma korábban, hogy a rendszerváltozás az, a rendszerváltoztatás, ami ezt indokolja, de ez nem egy épkézláb érv, ez egy országgyűlési választás volt, amit önök megnyertek jelentős többséggel. A választási rendszer tovább segíti a győztest, ettől lett ilyen nagy ez a többség, korábban ez minket segített, akkor még együtt ünnepelt velünk Magyar Péter, ezúttal önöket segítette. Ez egy nagy felelősség, éljenek vele, de ne úgy kezdjék el, hogy ilyen jogtípró intézkedéseket hoznak. Hadd emlékeztessem arra, miniszter úr, hogy önökre kicsit kevesebb, mint 3,4 millió ember szavazott, ez egy nagyon magas szám. De nem önökre, tehát a Fidesz-KDNP-re és a Mi Hazánkra több mint 2,8 millió. Ez is egy magas szám, a kettő között van körülbelül 600 ezer ember. Ez egy jelentős többség, de semmilyen módon nem következik ebből az, hogy önök szembe menjenek a jogállamisági szabályokkal. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük. Viszontválasz illeti meg tanácsminiszter urat egy perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen. A számokkal nyilván lehetne vitatkozni, valószínűleg, hogyha ma néznénk ezeket a számokat, már közem se lennének ennyire biztatóak. Én egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. A közjogi méltósággal szemben a legfontosabb elvárása minden embernek, minden demokráciában az, hogy bízni lehessen bennük, függetlenek legyenek és kontrollt gyakoroljanak a demokrácia felett, a kormány felett is. Az elmúlt időszakban ezek a közjogi méltóságok, ezek az intézményrendszerek nem tudták ezt a funkciót betölteni. Az emberek arra szavaztak, hogy rendszerváltás legyen, ennek része az, hogy ezekben a pozíciókban, ezeknek a betöltésében, gyakorlásában is változtatni kell. Nem fogunk személyre szabott jogalkotást csinálni, ez az önök kedvenc gyakorlata volt, kedvenc sportja volt. Nem tudom, emlékeznek-e Polt Péter úr, aki nem lehetne most ott, hogyha nem önök helyezték volna a megfelelő pozícióban, megfelelő időben, és még jó néhány példát lehetne mondani. Összegyűjtöttem az internetről, 10 éve voltak a személyre szabott jogalkotások a Fidesz idejében. Mi semmi ilyesmit nem fogunk csinálni, intézményrendszerben, szervezetekben gondolkodunk, és a jogállam helyreállításában gondolkodunk. A jogszabálytervezete pedig még nem látták, úgyhogy nem tudom, milyen jogsértő gyakorlatról beszélnek, majd meg fogjuk nézni, és akkor lehet róla véleményt nyilvánítani. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük! Tisztelt Országgyűlés, mai nap utolsó azonnali kérdése Nacsa Lőrinc képviselő úré, a KDNP képviselője. Kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek, megőrzi-e a Tisza kormány az elmúlt évek családtámogatási vívmányait címmel. Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Fontos megtalálni az egyetértési pontokat, a családok támogatása szerintem ilyen kell, hogy legyen a magyar parlamentben. Teljesen mindegy, hogy melyik ciklusról beszélünk, de ebben a ciklusban is fontos, hogyha egyet tudunk abban érteni, hogy a magyar családokat, a gyermekvállalást támogatni tudja a mindenkori parlament és a mindenkori kormány. Fontos együtt dolgozni ezen cél mentén, hiszen nagyon fontos, hogy a családok megkapják az ehhez szükséges támogatást, a gyermeknevelés, a gyermekvállaláshoz szükséges támogatást, illetve ahhoz a kiteljesedett család élethez szükséges támogatást, amelyet az állam tud biztosítani. 2010-ben a családokra fordított költségvetési támogatás 950 milliárd forint volt. Ez az idei évben 2026-ban az elfogadott költségvetés szerint 4802 milliárd forint. Egy szemmel látható alapos növekvény az elmúlt 16 év alatt. A családtámogatási rendszert úgy igyekeztünk szélesíteni, Európából is és a világ többi tájáról is sokszor jöttek hozzánk különböző ötletekért, hiszen a családtámogatás számtalan elemet tartalmaz. Legújabbként például az édesanyák SZIA mentessége, élete végéig tartó SZIA mentessége, még akkor is, hogyha a gyermekük nagykorú. Azt gondolom, hogy vagy akár a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatásáról, ha beszélünk, a bölcsőde építési programról, hiszen megdupláztuk a bölcsődei férőhelyeket 2010-hez képest. Ezek azt gondolom, hogy olyan intézkedések, amelyek jó irányba mutatnak, amelyek segítik a családokat. Azt remélem, hogy a Tisza kormány is ön miniszter úr vezetésével hozzá tud tenni ezekhez az intézkedésekhez, hogy plusz intézkedések is segítsék a magyar családokat, segítsék a gyermekvállalásokat. Tisztelettel kérdezem a miniszter urat, hogy az előző 16 év családtámogatási rendszerét jónak gondolja-e, és mivel kívánja azt bővíteni? Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, időszerű a kérdés, hiszen tegnap volt gyermeknap, és tartottunk egy csodálatos gyermeknapot abban a minisztériumban, amit önök maguknak luxizásra építettek. Most már gyermekek rajza díszíti. De igaza van, el kell beszélgetnünk egy kicsit a családtámogatások rendszeréről. Mi a programunkban vállaltuk, hogy mindent megtartunk, ami jó, és lehetőség szerint bővítjük. Többek között bővítünk, hiszen megadjuk a Magyarországon élő, rászoruló gyermekeknek is az iskola kezdési támogatást. De ha már itt tartunk, akkor hadd hozzam szóba egy kicsit a családi pótlékot, amely 2008 óta nem emelkedett. De akkor hadd emlékeztessem az egyik képviselőtársa, vagy fideszes képviselőtársa szavaira, Hende Csaba, aki a Törvényalkotó Bizottság elnökeként úgy söpörte le a családi pótlék emelést, hogy azt mondta, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Vagy hát nem tudom, itt van-e Lázár János, mert nem látom. De feltenném neki is szívesen ezt a kérdést, hogy miért mondta azt? Hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér. Mi ezzel szemben meg fogjuk becsülni a családokat, és amint mondtam, ami jó, megtartjuk, és amennyiben tudjuk, természetesen fejlesztjük. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr. Megadom a szót viszontválaszra képviselő úrnak egy perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen, miniszter úr, ebben most nem különbözünk, én sem látom most a képviselő urat ebben a pillanatban. A rászorultsági alapú támogatásokról is beszélt, az alanyi jogon járó támogatásokról, illetve a munkaviszonnyal járó családi támogatásokra is. Több különböző eleme van a családtámogatási rendszernek. Ön a családi pótlékot hozta példaként, ami ugye alanyi jogon jár gyermekek után, vagy éppen a rászorultsági alapon járó családtámogatásokat. 600 ezer bölcsödés, óvodás és iskolás gyermek kap ingyen vagy kedvezményesen gyermek étkeztetést, illetve 1,2 millió gyermek ingyen tankönyvet Magyarországon. Ezek az intézkedések is segítenek ahhoz, hogy például az iskolakezdés költségeit a családoktól valamilyen módon az állam átvállalja, segítse. És azt gondolom, hogy az elmúlt időszak családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 200 ezer gyermek meg tudott születni, ami egy óriási kincs és érték a magyar nemzet számára. Minden megszületett gyermek érték, minden élet érték, és szerintem közösen patkón átívelően azon kell dolgoznunk, hogy minél több magyar gyermek születhessen meg. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr. Viszont válaszra megadom a szót dr. Kátai Németh miniszter úrnak egy perces időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Hát ez megint csak egy olyan dolog, hogy igen, minden gyermek érték, és akkor most megint visszalapozhatok múlt hétre. Szőlő utca, Bicske, ők nem értékek? Ők is értékek. És ahogy az előbb is elmondtam, mindent, ami jó, megtartunk, és amit lehet, fejlesztünk. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Most 18 óra 42 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés! Dr. Hankó Balázs, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a Tudományos és Technológiai Miniszternek, élvonal nélkül az élvonalba címmel. Dr. Hankó Balázs képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter urat. Tisza párt 1213 választási ígéretet fogalmazott meg, ebben kiemelt helyet kapott a magyar kutatókhoz a hívása. Egyik első intézkedésként Nobel-díjas professzorunk Karl Kraus Ferencer a tisztelet jegyében Facebook poszton közölték, hogy felmondja a kormány az élvonal alapítvánnyal kötött hosszú távú szerződést. Múlt péntek óta már azt is tudjuk, hogy az Európai Bizottság követelésére nem csak a szerződést mondják föl, hanem az alapítványt is meg kell szüntetniük. Egy olyan alapítványt, amelynek 5 Nobel-díjas kurátora van, 75 kiváló kutatócsoport magyar kutatóhelyhez való kapcsolódását, legalább 15 nemzetközi szabadalom, innovatív magyar vállalkozás elindítását, 55 ezer fiatal tehetség gondozását vállalta szerte a Kárpát-medencében. Mindez kapcsolódik egy megelőző orvosi innovációs központ is. Tudjuk, a nemzetközi kutatási támogatási programoknak sokszor érdeke, hogy a tudást kiszívja az adott országból, Közép-Európából. Ez az alapítvány ennek ellensúlyozására született. Önök ezt a demokratikus elvek sérelmével, átláthatóság hiányával indokolják, párhuzamos struktúrákról beszélnek. Ezzel szemben ezt a programot az országgyűlés korábban elsöprő többséggel fogadt el, ez alapján született kormánydöntés, ami több éves, 23-tól 56 milliárdig vonatkozó éves kötelezettségvállalást biztosít, hiszen egy-egy kiválósági kutatócsoport több évre szerződik, jelentős, versenyképes nemzetközi szintű finanszírozással. A finanszírozás szigorú és egyértelmű teljesítménymutatókhoz kötött, párhuzamos struktúra helyett az egyetemekhez kapcsoljuk őket. Egy olyan intézményről hoztak döntést, amihez Roska Botond legesélyesebb Nobel-díjas kutatónk is csatlakozott volna. Krausz Ferenc és Nobel-díjas társai életművüket, hírnevüket tették fel arra, hogy a kutatókat hazahívják. Krausz Ferenc kifejezte tárgyalási szándékát. Tisztelt miniszter úr, kérdezem, kívánják-e, és ha igen, hogyan tovább folytatni a tehetséggondozó kiválósági alapítvány működését? Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő úr. Hadd kezdjem egy pontosítással, az országgyűlés az nem ez az országgyűlés volt, amelyik elfogadta ezt a támogatást. Az évvonal tervét még az az országgyűlés fogadta el, amelyik egyébként több ezer milliárd forintot szerzett ki ECVA alapítványokba, átláthatatta a modellekbe, csorbított az akadémia szabadságát, többek között ezért is nem jártak haza az uniós pénzek, szétverte a hazai kutató hálózatot és ellehetetlenítette a társadalom tudósokat. Önök az elmúlt másfél évtizedben a tudományt semmibe vették. Hazánk a GDP 1,3%-át költi jelenleg kutatás fejlesztésre, az uniós átlag 2,2%, a fejlettebb országok több mint 3%-ot költenek erre. Közben a fiatal kutatók 42%-a az másodállás kénytelen vállalni, egyáltalán megéljen. És ilyen körülmények között pár hónappal a választások előtt hoznak létre egy újabb kekvát, és hosszú távú 6 éves szerződés keretében 261 milliárdot forintot fordítanak rá. Csak hogy mindenki értse, ebből a pénzből Fási Zsülike több mint 2600 dokumentumfilmet tudna leforgatni, 7 éven keresztül minden nap egyet. De fontos leszögezni, egy pillanatra sem gondoljuk, hogy felesleges lenne ennyi pénzt költeni a tudományra, sőt, ennél többet kell rá költeni, és többet is fogunk rá költeni. A kormány messze menő egyetért az Irván Alapítvány céljaival, a legkiválóbb tudósok idevonzásával, a kiszámítható finanszírozással és a mérhető eredményekkel. Nekünk nem az élvonal céljával, hanem a KECVA modellel van problémánk. Maga Lovász László, a kuratórium egyik tagja, aki nem Nobel, hanem Abel-díjas, mondta, hogy teljesen érthető, hogyha felmondja a kormány ezt a szerződést. A hétvégén egyeztettem Krausz Ferenc úrral telefonon. Pozitív megbeszélés volt. Megbeszéltük, hogy egy célunk közös, a magyar tudomány felemelése és hosszú távú kiszámítható működésének biztosítása. Ehhez kormányzati szándékra, több forrásra és szakemberekre van szükség, mindent biztosítani fogunk ehhez, egyre nincs hozzá szükség, KECVA modellre.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Simicsko István, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Terveze a kormány érdemi változtatást az özvegyi nyugdíj mértékében és szabályozásában címmel. Dr. Simicsko István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt pénzügyminiszter úr. Örömmel hallottam itt az előző fejezetben, amikor elhangzott a nyugdíjaknak a kérdésköre. Én azt hiszem, hogy az a 2,5 millió nyugdíjas polgártársunk, akik végig dolgozták az életüket, megérdemlik, hogy a kormány megbecsülje őket, megérdemlik, hogy az emberek megbecsüljék őket. Örömmel hallottam, hogy a nyugdíjemelésre is készülhetnek a nyugdíjasok, ez jó hír mindenképpen. Szerintem az, amit önök ígértek a választási kampányban, és ma is több ízben elhangzott itt, egy igazságosabb, emberségesebb Magyarország, egyfajta emberközpontúság, az ezért szavaztak többek között önökre ilyen sokan. És én ezt meg is értem, gratulálok is ehhez, azonban fontos lenne megérteni azt a problémát a nyugdíjasokon belül is, hiszen eléggé összetett a nyugdíjas világ is. Vannak valóban 140 ezer alatti nyugdíjak, kis nyugdíjasok, nekik igencsak nehéz a megélhetésük. De legalább ilyen fontos, hogy akik egyébként mondjuk 50-60, akár 70 évet együtt éltek le házastársként, és özvegyé válnak, és egyedül maradnak. Elviselni a gyászt, elviselni ezt a tragédiát, ebből fölállni, hogy még legyen értelme az életüknek az hátralévő néhány évre, vagy évtizedekre. pluszban egzisztenciális problémát is meg kell élni, hiszen kiesik a házastársuknak a teljes nyugdíja. Ez Magyarországon ma olyan szabályozásképpen lett rendezve, hogy 30%-át kapja meg elvileg az özvegy a volt házastársának, az elhunyt házastársának. Németországban ez 70%. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy valóban nagyon sok nyugdíjasnak, aki egyedül maradt, nagyon komoly gondot jelent a gyógyszerek kiváltása, egyáltalán a rezsinek a fizetése, hogyha a gyerekei, az unokái nem segítenek, akkor ez jelentős probléma mindenek számára. Ezért én arra kérném önöket, hogy fontolják meg, különös tekintettel, ha már a nyugdíjrendszert áttekintik, hogy az özvegyi nyugdíjrendszerét is nézzék át, és ha lehet, és ha a gazdaság lehetővé tesz, akkor emeljék meg, arra kérem önöket, erre különösen fókuszáljanak. Nem tudom, miniszter úrnak mi erre a válasza. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
10: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Biztosítatom önt arról, hogy a Tisza kormány a Működő és Emberséges Magyarország programban vállaltakhoz tartja magát, és ebben világosan kimondtuk, hogy olyan országot építünk, ahol a nyugdíjak méltó megélhetést biztosítanak, és senkit nem hagyunk magára időskorban. Felszólalását hallgatva, és a kérdését, hogy készülnek olyan intézkedések, amelyek végre valódi segítséget jelentenek a nyugdíjasok ezen körének, kicsit árulkodónak gondolom, hiszen ezzel a kérdéssel ön gyakorlatilag elismeri, hogy az elmúlt 16 évben a nyugdíjasok ezen körének a helyzetével nem nagyon foglalkoztak. És valóban Magyarország az Európai Unióban a GDP arányában az egyik legkevesebbet fordítja öregségi nyugdíjakra, és miközben az uniós átlag 9-10% körül alakul, Magyarországon ez az arány 7,5%-ról 6%-ra csökkent az elmúlt 16 évben. Ez jól mutatja, hogy az alacsony nyugdíjak oka általában nem egyszerűen az ország alacsony gazdasági teljesítményéből következik, hanem egyben egy tudatos politikai döntés eredménye is volt, hiszen a Fidesz kormány az elmúlt másfél évtizedben a nyugdíjasoknak a közös nemzeti jövedelemből egyre kisebb részt juttatott. Ahogy az imént is elmondtam, a nyugdíjintézkedések közül az első feladatunk az lesz, hogy jelentősen emeljük az öregségi nyugdíjminimumot és a legalacsonyabb nyugdíjakat, és ennek következtében az özvegyi nyugdíjak is magasabbak lesznek a jövőben. A célunk tehát, hogy olyan országot építsünk, ahol a nyugdíjak méltó megélhetést biztosítanak minden jogosult számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönjük, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mikor fogja elkezdeni ígéretéhez híven az új kormány az M9-es gyorsforgalmi út megvalósítását címmel? Dúró Dóra képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr! Az M9-es autóút ügye évtizedek óta a magyar vidék számára adott egyik legnagyobb be nem váltott ígéret. A dél-dunántúli és délalföldi térségek fellendülésének kulcsa lehetne egy olyan kelet-nyugati gyorsforgalmi kapcsolat, amely tehermentesítené Budapestet, összekötné a fővárostól távolabbi vidéki régiókat, és új gazdasági és munkaerőpiaci lehetőségeket teremtene százezrek számára. A magyar emberek azonban mindeddig csak tervezeteket, látványos bejelentéseket, aztán újabb és újabb halasztásokat kaptak. Az érintett vármegyék lakói joggal érzik úgy, hogy a mindenkori kormányok magukra hagyták őket. Az M9-es hiánya nem csak gazdasági kérdés, hanem nemzetstratégiai ügy is. A megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül a vidéki térségek versenyképessége romlik, a fiatalok elvándorolnak, a befektetések pedig elkerülik ezeket a területeket. Fideszes politikusok az elmúlt időszakban többször is beszéltek az M9-es autóút beruházásáról, többek között a Dombóvár és Szekszárd közötti szakasz tervezésének elindulását is bejelentették, mégsem ismertek a mai napig a beruházás pontos ütemtervének részletei, holott ennek a térségnek létkérdés a minél gyorsabb cselekvés. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt programjában úgy fogalmazott, hogy idézem, megkezdjük az ország déli gyorsforgalmi út körgyűrűjének, az M9-esnek a megvalósítását, kérem államtitkár úr válaszát arra vonatkozóan, hogy mikor kezdik meg ígéretükhöz híven mindezt, és mikor fogják bemutatni a teljes beruházás világos menetrendjét. Várom érdemi válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony, megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, tisztelt ház. Magyarországon ma valóban az utazás, a távolsági utazás az sokszor kész tortúra, akár közúton, akár vonattal, ebben nincsen vita. Tudom, miről beszélek, hiszen több mint 10 éve ingázok heti szinten Budapest és Debrecen között, így az ön által felvetett probléma is jogos. Azonban ennek vonatkozásában nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy 2022. májusában aláírtak egy szerződést a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat jelentős részének 35 éves időtartamba történő koncesszióba adásáról. Az Európai Bizottság pedig 2024. áprilisában kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a koncessziós szerződés ügyében, amelyben a szerződés odaítélésének későbbi módosításainak és az uniós közbeszerzési és koncessziós szabályoknak való megfelelhetőséget vizsgálják. Mindenre tekintettel jelenleg a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének ütemezése, és így ebben az M9-es ütemezése is annak a függvénye lehet, hogy a Fidesz kormány szabályosan járta el az autópályák koncesszióba adásakor. Tartok tőle, hogy nem. Éppen ezért a Tisza kormány minden koncesziós szerződés felülvizsgálatát el fogja végezni. Addig is arról tudom tájékoztatni képviselő asszonyt, hogy az M9-es annak volumenét, becsült beruházási értékét, átfutási idejét tekintve mindenképpen évtizedes távlatban tervezhető. De a kapcsolódó egyes szakaszok előkészítési munkálatai zajlanak, és erről folyamatosan tájékoztatást adunk, és tájékozódhatott is a már eddigi elkészült tervek vonatkozásában. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt országgyűlés, dr. Koncz Zsófia, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Hogyan támogatja a kormány az eddig jelentős sikereket elért környezetvédelmi programokat címmel? Dr. Koncz Zsófia képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A miniszterjelölti meghallgatásán már beszéltünk azokról a programokról és civil kezdeményezésekről, amelyek azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban valódi közösségi programokká váltak. Miniszter úr akkor arról biztosított, hogy ezeket a programokat a jövőben is támogatni fogják. Ilyen a Fidesz kormány alatt elindított TESZET program például, vagy olyan civil kezdeményezések, amelyeket egyébként a kormány mindig támogatott. A TESZET programot egyébként 2011-ben indítottuk el. Azt gondolom, hogy Magyarországnak tényleg az egyik legnagyobb önkéntes mozgalmává vált, hiszen körülbelül 1,5 millió ember csatlakozott ehhez, és 20 000 tonna hulladékot tudtunk összegyűjteni. És ehhez csatlakoztak iskolák, csatlakoztak munkahelyek, baráti társaságok, önkormányzatok. Tehát azt gondolom, hogy egy igazi csapatépítés is zajlott amellett, hogy nagyon sokat tettünk az illegális hulladék felszámolása terén. Az olyan civil kezdeményezések, mint például a PET kupa, ami tényleg azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon különleges, mert nemzetközileg is elismert és egyedülálló, szintén olyan eredményeket tudott elérni, hogy a Tisza folyó megtisztítása mellett például a Bodrogon is nagyon komoly sikereket tudtunk elérni, és én is nagyon sokszor csatlakoztam ezekhez a kezdeményezésekhez. Tényleg azt tudom mondani, hogy ezek olyan programok, amelyeket mindenképpen folytatni érdemes a jövőben is. Emellett a környezettudatos nevelésnek a segítése is kiemelten fontos. Azt gondolom, hogy az óvoda és iskola kert programok tényleg hihetetlenül sokat tudtak segíteni az óvodákban, iskolákban, és a gyermekek valóban napi szinten tudtak megismerkedni ezeknek a kerteknek a fontosságával, és a fenntarthatósági témahét is ezeket szolgálja. Az lenne a kérdésem, hogy mikor lesz pontosan a TESZED, mikor fogják kiírni, illetve hogy milyen konkrét támogatási formákkal igyekeznek majd ezeket a civil kezdeményezéseket is segíteni, illetve az illegális hulladék lerakás elleni küzdelemben hogyan kívánnak majd részt venni. Köszönöm szépen a megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
14: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Ha olyan lennék, akkor s megsértődnék, de nem vagyok olyan. Az a helyzet, hogy évtizedek óta ezért élek, hogy ezek a programok és ehhez hasonló programok működjenek, hogy ilyen programokat és ezek hasonló programokat kitaláljunk, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos a környezeti nevelés, úgy gondolom, hogy kisgyermekkorban, nem kezdjük el, akkor a felnőtt korban már nagyon nehéz ez, és ezért örülök ennek a kezdeményezésnek is, mint például a teszed, mert ott gyerekek, felnőttek együtt családi programban szedik a szemetet, és hát a PET-kupa az meg egy különleges, talán úgy gondolom, hogy egyedülálló kezdeményezés Európában mindenképpen. Hát sajnos hozzá kell tennünk, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezeket nem kéne támogatni, nem lennének, mert nem lenne szemét. De hát Magyarországon sajnos még nagyon sok a hulladék olyan helyen is, ahol nem kéne. És hát többek között ezért is jött létre az élő környezet. Tért felelős minisztérium, hogy ne csak védjük a környezetet, hanem feleljünk érte, mert a jövő nemzedék attól függ, a jövőnk attól függ, a bolygónk és az országunk is attól függ, hogy milyen környezetben élünk, és milyen környezetben nőnek fel a fiatalok, vagy élnek az emberek. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Na de tavasszal elmaradt a Teszed mozgalom, ami nagyon sajnálatos, én nem tudom az okát, de minden esetre megpróbáljuk ősszel újraéleszteni. Nyáron ugye nem lehet, de ősszel én nagyon szeretném, hogyha erre lenne megfelelő forrás, én ezért mindent el fogok követni, hogy ez meglegyen. A PET-kupát is támogatjuk, szeretnénk egy általános pályázati rendszert hirdetni ezekre, és más ötletekre, amik segítik a családok, az iskolák együttműködését, mert ez nagyon fontos, úgy gondolom, és hát mi pedig okszerű programokkal akarjuk ezt támogatni, és tudással segíteni ezeket a kezdeményezéseket.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Az alkotó művészekre miért nem gondolnak címmel. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
15: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. 3 hete már, hogy közösen elfogadtuk a törvényt a Tisza kormány minisztériumáról, de ha pénteken rátekintettünk a Magyar Államkincstár hivatalos felületére, akkor azt láttuk, hogy egyébként ténylegesen egyetlen egy tiszás minisztérium sem jött létre, mert a törzskönyvi nyilvántartásban még nem szerepeltek. De hát igazából el is kell lassan felejteni ezt a régi szabálykövető magatartást, mert mint látjuk, abszolút filmszínház kell, semmi más, és csak Facebook kormányzás zajlik. Ezért sem meglepő igazán, hogy miniszter úr egy Facebook videóban tudatta a választópolgárokkal, hogy Nagy Ervin államtitkár úr munkáját a jövőben egy előadó művészeti, egy irodalomért és közművelődésért, valamint egy zeneművészetért felelős helyettes államtitkár segíti majd. Személyüket még nem ismerjük, erre az ő bejelentésükre később fog sor kerülni. Miniszter úr kérdésére az államtitkár úr, hogy mit tart most a legfontosabb feladatának, azt válaszolta, párbeszédet indítani a szakmai szervezetekkel, a legégetőbbnek pedig azt tartja, hogy a filmesek adóvisszatérítését rendezzék, és megnyugtassák a filmes szakmát. Igazából ez teljesen rendben van, hiszen államtitkár úr ebből a világból érkezett. De kérdezem miniszter urat, ha már a színészeknek, az íróknak és a zenészeknek külön-külön helyettes államtitkárságok szentelnek figyelmet, miért nincsen helyettes államtitkársága a festőművészeknek, szobrászoknak és iparművészeknek, azaz az alkotóművészeknek? Moholy Nagy László és Kepes György országában ők hol maradnak? Nem fontosak? Pedig ezeknek a területeknek is igen nagy hagyománya van az országunkban. A mai napig alkotó művészeink szép számban érnek el nagyon komoly nemzetközi sikereket is. Ezért kérdezem tisztelettel miniszter urat, az alkotó művészekre miért nem gondolnak?
1: Köszönjük szépen, megadom a szót Tar Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
16: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! Egy olyan országot örököltünk, ahol majd két évtized szándékos, tudatos és az ország minden polgárának nagyon sokba kerülő országpusztítás zajlott. Ez a kultúra területén indult el elsősorban, és aztán ott is folytatódott azért, hogy aztán átterjedjen mindenhova, a kultúra után azonnal az oktatás, majd az élet minden területére. Ez a tudatos pusztítás az, amiből mi próbálunk most kilábalni, ehhez képest itt egy olyan színháznak, vagy hogy ön mondta, sónak vagyunk, azt nem, nem ezt mondta, igen, a miniszterelnök mondta, szóval olyan sónak vagyunk tanulni, mintha az önök alatt itt minden rendben lett volna, és ne arra lenne szükség, hogy rendszert váltsunk. Rendszerváltásra van szükség. Az, amit önök csináltak, és amit önök csinálnak, az felháborító és visszataszító. Egy tönkretett, elpusztított ország, amelyet 16 éven át kínoztak, 16 éven át mindent megtettek azért, hogy teljesen tönkre menjenek az ebben az országban élők. És ez jellemző, és ez érintette a képző és iparművészetet is. Nem is tudom, hol kezdjem az iparművészeti múzeummal esetleg, amely több mint 10 éve nem képes megkezdeni a felújítást, és közben nem férnek hozzá a raktárakba rejtett gyűjteményhez, amely Európa hírű. Vagy a barátoknak osztogatott Munkácsi díjról beszéljünk esetleg. Vagy nem említetted, én hagyj említsem meg, Szőke Gábor Miklós udvari totemállatkészítőt, akit kiemeltek ugye az ön által említett, nyilván felejtésre, önök által felejtésre ítélt művészek közül. De ne beszéljünk a legfontosabbról, ezt majdnem elfelejtettem, a veszteséges bababolt üzemeltető volt miniszterelnöki örökösnő által teljesen tönkretett hazai divat és dizájniparról. Az új országgyűlés megalakulásával óriási munka vár ránk, és ennek keretében természetszerűleg a képző és alkotóművészettel is foglalkozunk, nem a Nagy Ervin által vezetett államtitkárság keretein belül, hanem egy másik államtitkárság keretein belül, ezt meghagyom önnek kitalálni, és itt egy főosztály fogja végezni ezt a felelősségteljes munkát. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük! Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, újra nyitják-e a vidéki kispostákat címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
17: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Nagy Márton volt miniszter úr a Magyar Posta kiemelt eredményének nevezte, hogy a racionalizálás jegyében 354 postát zártak be, és kirúgtak 2327 postást. A digitalizáció a hagyományos postai szolgáltatások körében valóságos vérengzést vitt végbe, melynek következtében Budapesten a posta hivatalok száma 10 év alatt a felére, országos szinten pedig a negyedével csökkent. Ez meggyőződésem, hogy a vidék egyik leépítése. A Mi Hazánk mozgalom már a kezdetektől tiltakozott a postabezárások ellen, mert az idősebb korosztály és a kisgyermekes családok helyzetét nehezítette, akik nem tudnak a távolabbi postára eljutni, a racionalizálás ellenére a postai szolgáltatások pedig évről évre csak emelkedik, inflációt meghaladóan, bizonyos szolgáltatásoknál 2 év alatt 83%-os díjemelés történt. A Magyar Posta jelenleg is egy 80-as években ragadt bürokratikus állami cég, álláspontunk szerint nem a postás dolgozóknál, hanem a felső vezetésben van szükség leépítésre, bürokrácia csökkentésre. A havi többmilliós vezetői fizetések és prémiumok helyett a dolgozóknak kell tisztességes béreket és jobb körülményeket biztosítani. Emellett elengedhetetlen az értékesítési elvárások megszüntetése, mert lassan a posta úgy néz ki, mint egy szatócsbolt. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Posta felső vezetésében kívánnak-e, és ha igen, milyen költségcsökkentő intézkedéseket tervezni végrehajtani, milyen intézkedésekkel tervezik orvosolni a postások létszámhiányát, emelik-e a postások bérét, és felülvizsgálják-e a postabezárásokat, és újra nyitják-e a vidéki kispostákat. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Megadom a szót Porcser Áron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
18: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szerintem állíthatjuk azt, hogy egy jól működő országban az állam leginkább ott van jelen, ahol az embereknek szükségük van rá. És ez különösen igaz egy olyan alapvető szolgáltatás esetén, mint a posta. A kérdése viszont azért is kiemelten fontos, mert nem csupán postákról van szó, hanem valójában sokkal többről. Arról, hogy a magyar vidék újra méltó figyelmet kap, vagy a kormány csak akkor fog emlékezni a kis településekre, amikor választási plakátokat kell éppen kiragasztani. Éppen ezért az egyik első feladatunk felmérni a magyar posta állapotát, kezdve a legégetőbb problémákkal és logisztikai kihívásokkal. Természetesen foglalkozni fogunk az előző kormány által ránk hagyott fiók összevonás kérdésével is, de biztosíthatom róla, hogy a múlt hibáit ki fogjuk javítani. Hatékony lépéseket teszünk épp ezek fényébe egy modern, működő és emberséges Magyarország felé, és ebbe a posta kérdése is elengedhetetlen. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ami jól működik, azt megőrizzük és továbbfejlesszük, amin pedig érdemes javítani, ott a szükséges munkát a lehető leghamarabb elvégezzük. Célunk a magyar postát illetően, hogy felvesse a versenyt a kül- és belföldi csomagszállítással, és visszanyerjük az állampolgárok bizalmát az állami szolgáltatásokba. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, államtitkár úr! Tisztelt Országgyűlés! Vénémet Zsolt, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Milyen terve van a Tisza kormánynak a kistelepülések szennyvíztisztítási infrastruktúrájának kiépítésére címmel? Vénémet Zsolt képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
19: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr! Az elmúlt bő másfél évtizedben a víziközmű ágazatban ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű fejlesztést hajtottunk végre. A beruházások javították az ivóvíz minőségét, de a legnagyobb változás az a szennyvíz kezelés területén történt. 10 esztendő alatt megdupláztuk, 800 fölé emeltük a szennyvíztisztító telepek számát az országban. Zárult a közműholló, a 2000 lakos egyenérték feletti települési körben gyakorlatilag befejeztük ennek az infrastruktúrának a kiépítését. Magyarországon ma már a háztartások 83,5%-a szennyvíztisztítással érintett, úgy, hogy a szennyvíz legalább biológiai fokozatú tisztításon esik át. Ez a szám bezzeg Romániában 37%. Ez a mutató az Európai Unióban így legkevésbé sem szégyelni való. Ugyanakkor a háztartások 16,5%-a azon a több mint 900 településen található, ahol hiányzik ez az infrastruktúra. A Vasvár megyei választókerületem 127 településének harmadában, a Vasi-Egyháton, az Őrségben, a Vendvidéken nincs kiépítve a szennyvízcsatorna hálózat, és nincs programszerűen telepített egyedi szennyvíztisztító berendező sem. Ezek alapján kérdezem tisztelt miniszter urat, a Tisza kormány folytatni kívánja-e elődei vidékfejlesztő munkáját, milyen módon és milyen ütemezéssel tervezi megoldani a kis települések szennyvizeinek elvezetését, tisztítását. Várom megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, megadom a szót Gajdos László miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
20: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hát igen, 2015-ig teljes körűen vállaltuk az EU-ba a 2000 lakos egyenérték feletti településeken a szennyvíz kiépítést. Ez nem sikerült teljesen. Igaz, hogy nem sok maradt el, de mégiscsak elmaradt. Majd 25. január 1-én lépett hatályba az új EU átdolgozott szennyvízkezelési irányelve. Ebben a legjelentősebb változás a küszöbértékek lefelezése. A korábbi 2000 fős határérték helyett 2035-ig minden 1000 és 2000 lakos egyenérték közötti kis települést is el kell látni központi gyűjtőrendszerrel, kötelezővé válik számukra a biológiai másodlagos tisztítás. A említett 997 település közül 3 település van 2000 lakos egyenérték felett, amelyek nem rendelkeznek közüzemi szennyvízgyűjtővel, Tiszabó, Tiszabura és Kulcs, ezt rendkívül gyorsan meg kéne oldani, rajta is leszünk. Az 1000 és 2000 lakos egyenérték között összesen 118 település van. Erre 2035. december 31-ig van idő. Nyilván ezt a munkát folytatni kell, ez nagyon fontos és nagyon hasznos. Az 1000 lakos egyenértéknél kisebb településeken nincs előírás, de nehéz is megoldani ezt a kérdést, ott valószínűleg ott marad az egyéni gyűjtőrendszer. Amint azt képviselő úr is tudja, a kis települések szennyvíztisztításának kérdése rendkívül komplex, egyedi mérlegelést és specifikus koncepciót igényel, ugyanis általános, minden helyzetre érvényes megoldás nem adható, nagyon lényeges, hogy hol zajlik ez a dolog, milyen távolságban vannak a telepek, és egyáltalában milyen a földrajzi elhelyezkedés. És úgy gondoljuk, hogy ezt az előző időszakban mégsem kezelte megfelelő súlyán a kormány, mi megpróbáljuk ezt a dolgot továbbfejleszteni. Hiszen a Tisza kormány számára kiemelten fontos a vidékfejlesztés, amelyet kizárólag komplex, integrált módon lehet sikeresen megvalósítani. Ennek szellemében több minisztérium bevonásával elindult egy közös munka, amely garantálja, hogy a települések fejlesztése a valós helyi igények figyelembevételen évével történjen meg. Ebben a munkában egy
1: Tisztelt miniszter úr, igen, de már igen. 40
20: szóval
1: másodperccel ezelőtt.
20: Csináljuk, rajta vagyunk.
1: Köszönjük. Köszönjük szépen miniszter úr válaszát. A kérdések végéhez értünk, és mielőtt áttérnénk a következő napirendi pontra, 2 perces technikai szünetet rendelek el, és átcsadom az ülésvezetést dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak. A magam részéről köszönöm a mai együttműködést és a közös munkát.

Tisztelt Országgyűlés, folytatnánk munkánkat. Ülésvezető elnökként első alkalommal köszöntöm a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat. Köszöntöm képviselőtársaimat a Nemzet politikai otthonában. Kérem, engedjék meg, hogy ebből az alkalomból kifejezésre juttassam abbéli meggyőződésemet, hogy nekünk törvényhozóknak úgy kell végeznünk a munkánkat, hogy közben szem előtt tartjuk nemzetünk történelmét, tanulva a múlt hibáiból épp úgy, mint nemzeti sikereinkből, és a választók bizalmához méltóan példát kell adnunk a minket követő generációk számára. Ez az, amit ülésvezető elnökként mindig meg fogok követelni saját magamtól és képviselőtársaimtól is. Nem mindegy ugyanis, hogy mit üzenünk a saját intézményeinkről. Üzenjük a következő időszakban

0: képviselőtársammal szemben. Ehhez kínálok együttműködést, és kérem az önök együttműködését is. Tisztelt Országgyűlés, most pedig soron következik az Országgyűlésről szóló 2012. évi 36. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Bújdosó Andrea Anna és Kalázdi Kerekes Kinga a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 100-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót Kalázdi Kerekes Kingának, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Tisztelt képviselő asszony, öné a szó.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A frakcióvezető asszonnyal közösen ma egy olyan törvényjavaslatot terjesztünk a tisztelt ház elé, amely túlmutat önmagán. Nem pusztán számokról, százalékokról vagy költségvetési sorokról döntünk. Arról döntünk, hogy a magyar politika képes-e végre példát mutatni önmérsékletből, felelősségből és hitelességből. A Tisza kormány rendkívül nehéz gazdasági és költségvetési helyzetben vette át az ország irányítását. Az elmúlt években a magyar állam működését rendszer szintű pazarlás, korrupció és ellenőrizetlen közpénzfelhasználás jellemezte. A közbeszerzések túlárazásai, a verseny torzulása és az állami források politikai célú felhasználása súlyos károkat okozott a magyar társadalomnak. Szakértői becslések szerint a korrupció és a pazarló állami működés évente a magyar gazdaság teljesítményének 4-8%-át is felemészthette. Ez 1000 milliárdos veszteséget okozott az országnak. Tisztelt Ház! A számadatok nem szubjektív vélemények. Ezek ma Magyarország valóságát mutatják. Az elmúlt 3 évben Magyarországon 99%-os kumulált infláció sújtotta az élelmiszereket. A kenyér, a tejtermékek, az alapvető fogyasztási cikkek ára sok esetben megduplázódott, miközben a bérek ezt messze nem követték le. A magyar emberek vásárló ereje drámai mértékben csökkent. Ma több mint 3 millió ember él a szegénység peremének közvetlen közelében Magyarországon. Közel 400 ezer gyermek él társadalmi kirekesztettségben és nélkülözésben, miközben több mint 800 ezer nyugdíjas a létminimum környékén vagy az alatt kénytelen megélni. Mintegy 740 ezer magyar honfitársunk külföldön próbál boldogulni, mert itthon nem látott megélhetést és jövőt magának. Közben az állam pénzügyi helyzete is válságos. Az elmúlt években a költségvetési hiány tartósan 6% körül alakult, miközben az idei 2026-os hiánycélt is folyamatosan felfelé kellett módosítani. 3,7%-ról előbb 5%-ra, majd 6,8%-ra. Az államadóság kamatterhei is történelmi szintre emelkedtek. Ma Magyarország éves szinten 1000 milliárdos nagyságrendben fizet kamatokat, miközben a kórházak omladoznak, az iskolák leromlott állapotban működnek, és az önkormányzatok sorra kerülnek működési válságba. 2022 óta gyakorlatilag stagnál a gazdaság teljesítménye. A beruházások visszaestek, az ipari termelés gyengélkedik, a magyar kis- és középvállalkozások tömegei pedig a túlélésért küzdenek. Eközben akár 20 ezer milliárd forint közpénzt tűnhetett el korrupció miatt az elmúlt években a Fidesz kormányzás alatt. Ez az ország ma nem azért van nehéz helyzetben, mert a magyar emberek ne lennének szorgalmasak, hanem azért, mert az állam évek óta rosszul gazdálkodott a pénzükkel. Tisztelt képviselőtársaim! Miközben a magyar emberek egyre nehezebben élnek, miközben az Európai Unió legszegényebb országai közé sodródtunk, az állam működése egyre drágább lett. De a hatalom saját magán nem volt hajlandó takarékoskodni, sőt. Ezért a mai törvényjavaslatnak egyszerű, de világos üzenete van. Ha áldozatot várunk az országtól, akkor először nekünk, politikusoknak kell példát mutatnunk. Éppen ezért a benyújtott törvényjavaslat jelentős mértékben csökkenteni az ország

0: Gyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit. Az országgyűlési képviselők és parlamenti tisztségviselők tiszteletdíj kalkulációjának alapja az országos bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz. Ez a módosítás a korábbiakhoz képest 40%-os alapbércsökkentést jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keretösszeg 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára korábban biztosított jelentős üzemanyag elszámolási lehetőség is. A javaslat egyik legfontosabb eleme azonban nem pusztán a megtakarítás, hanem az átláthatóság. Megszüntetnénk azt a korábbi gyakorlatot, amely lehetővé tette, hogy a képviselői vagy frakciós keretmaradványok végül pártkasszákba kerüljenek. A jövőben a fel nem használt közpénz visszakerül a központi költségvetésbe, és azokat felelősen a magyar emberek jólétére, az ország fejlődésére fogjuk költeni. Ez a változtatás nem technikai kérdés, ez közbizalom kérdése. Ez nem pusztán költségvetési kérdés, ez erkölcsi kérdés. Mert ha a magyar emberektől felelősséget várunk el, akkor ennek a felelősségvállalásnak ránk még inkább vonatkoznia kell. A törvényjavaslatunk elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben összesen mintegy 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd a magyar adófizetőknek. Tisztelt képviselőtársaim! 50 milliárd forint nem egy elvont szám. 50 milliárd forintból több tucat rendelőintézetet lehet felújítani. 50 milliárd forintból új diagnosztikai eszközök kerülhetnének a kórházakba. Ezáltal is csökkentve a várólistákat, és ezzel emberéleteket mentve. 50 milliárd forintból több ezer tanár béremelését lehetne finanszírozni. Bölcsödéket, óvodákat, iskolákat lehetne felújítani országszerte. 50 milliárd forintból érdemi támogatást lehetne adni a magyar kis- és középvállalkozásoknak, amelyek ma a túlélésért küzdenek. És ami talán a legfontosabb, ez az 50 milliárd forint azt üzeni a magyar embereknek, hogy az állam végre saját magán kezdi a takarékoskodást. Tisztelt képviselőtársaim! Honfitársaink joggal várják el, hogy az országgyűlés ne külön világként működjön, hanem ugyanazokat a nehézségeket és felelősségeket vállalja, mint amit nap mint nap a magyar családok és vállalkozások viselnek. Nem lehet hiteles költségvetési fegyelemről beszélni úgy, hogy közben a választott képviselők nem hajlandóak saját magukon spórolni. Nem lehet átláthatóságot követelni úgy, hogy közben a parlamenti finanszírozás szabályai kivételezettek maradnak. És nem lehet új korszakot nyitni régi politikai reflexekkel. Ez a törvényjavaslat ezért egyszerre szólt takarékosságról, felelősségről és erkölcsi megújulásról. Tisztelt Országgyűlés! Ez a törvényjavaslat a felelős államról szól. A közpénzek tiszteletéről szól. És arról szól, hogy a politika végre valóban szolgálat legyen. A magyar emberek ma nem privilégiumokat várnak tőlünk, hanem példamutatást. Nem kiváltságokat, hanem felelősséget. Nem magyarázatokat, hanem tisztességet. A benyújtott törvényjavaslat ennek a felelősségnek kíván megfelelni. Ezért arra kérem Önöket, hogy pártállástól függetlenül támogassák a javaslatunkat, és mutassuk meg közösen, hogy az országgyűlés képes elsőként vállalni a változás terheit a magyar emberek érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e bárki hozzá? Pénzügyminiszter úr, Kálmán András pénzügyminiszter úr a szó, 30 perces időkeretben.
2: Köszönöm, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Egyetértek az előterjesztővel, Kalázdi Kerekes Kinga képviselőtársammal. Ma egy olyan törvénymódosításról vitázunk, amelynek jelentősége túlmutat a paragrafusok technikai világán, és üzenetértéke jóval fontosabb. A javaslat lényege ugyanis az, hogy az országgyűlés nem másoktól vár áldozatot, hanem saját működésén kezdi meg a felelős, takarékos és átlátható gazdálkodás korszakát. A javaslat világosan fogalmaz. A felelős és takarékos gazdálkodás elvének következetes érvényesítése érdekében szükséges az országgyűlés működési költségeinek csökkentése. A költségek csökkentése terén az országgyűlési képviselőknek és képviselőcsoportoknak elől kell járniuk. Ezek a mondatok nem csak a törvényjavaslat indoklásai, ez egy politikai és erkölcsi vállalás. Egy olyan vállalás, amit mi megígértünk a kampány során, a programunkban, és most azt végrehajtjuk. Feltehetjük azonban azt a kérdést is, hogy az erkölcsi példamutatáson túl miért van erre szükség. Ahogy az ma már ebben a teremben többször is elhangzott, a válasz egyszerű. A 2026-os költségvetés 3,7%-os GDP-arányos hiánnyal készítette el a Nemzetgazdasági Minisztérium mintegy egy évvel ezelőtt. Azonban még a költségvetési év kezdete előtt Nagy Márton leköszönő miniszter beismerte, hogy a hiány eléri a GDP 5%-át. A kormányváltást követően pedig tudomásunkra jutott, hogy az NGM saját előrejelzése még ennél is jóval magasabb, 6,8%-os GDP arányos hiányt mutat, ami 2700 milliárd forinttal haladja meg az eredeti tervet. A költségvetési hiány drasztikus emelkedésének oka alapvetően három tényezőre vezethető vissza. Először is a költségvetést már a benyújtásakor sem a valóságra, hanem vágyálmokra építették. Az akkori tervek olyan gyors gazdasági növekedéssel számoltak, amely nem következett be, ezért a költségvetés bevételei jóval elmaradnak a vártól. Közben az elmúlt évek hibás gazdaságpolitikája miatt az államadósság finanszírozása is rendkívül drágává vált. A gyengébb növekedés és a magas kamatkiadások együtt jelentős lyukat ütöttek a költségvetésen. Másodszor, az Orbán kormány felelőtlen pénzszórásba kezdett a választás előtti hónapokban, ami kiadási oldalon rendkívül módon terheli a 2026-os költségvetést. A harmadik tényező az, hogy az elmúlt években a költségvetési kiadások feletti kontroll jelentősen meggyengült. A kormány rendszeresen és nagy összegben módosította évközben az országgyűlés által elfogadott költségvetést, szinte kizárólag rendeleti úton az országgyűlés megkerülésével. Ez egyszerre eredményezett pazarlóbb állami működést, gyengébb költségvetési fegyelmet, és lehetővé tette, hogy a sok száz milliárd forint folyjon ki értelmetlen kiadásokra és propagandára, valamint a NER szűk elitjének túlárazott beszerzésein keresztül. Jelenleg is gőzerővel folyik a munka a pénzügyminisztériumban annak érdekében, hogy a 2026. évi költségvetés valós helyzetét feltárjuk, és egy pontos leltárt tudjunk a kormány, az országgyűlés és a magyar emberek elé tárni. Ezt a feladatunkat június 30-ai határidővel el is fogjuk végezni, és a valós helyzetet őszintén és objektíven be fogjuk mutatni mindenki számára. Mindezek alapján teljesen racionális elvárás, hogy az állam a saját működését is tegye költséghatékonyabbá, és ezt az országgyűlés működésén keresztül is valósítsuk meg. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése, a juttatások és támogatások szűkítése, valamint a takarékosabb és egyben környezetbarát mobilitási szabályok mindazt a célt szolgálják, hogy felelős gazdálkodással költséghatékonyabbá és visszafogottabbá tegyük az országgyűlés működését. A javasolt törvénymódosítás eredményeként a jelenlegi egy ciklusra elkölthető 203 milliárd forint 50 milliárd forinttal fog csökkenni, és az új keretösszeg 150 milliárd forint is úgy tekinthető, mint az igénybe vehető juttatások maximális összege. Ez azt jelenti, hogy a képviselők az új keretösszegen belül gazdálkodhatnak, és természetesen dönthetnek úgy, hogy nem a teljes összeget hívják le a különböző juttatási sorokon. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a képviselők, valamint a képviselőcsoportok által az év végéig fel nem használt maradvány a jövőben nem a politikai pártokhoz, hanem az országgyűlés hivatala előirányzat felhasználási keretszámlájára kerül át, amely összeget a hivatal a tárgyévet követő évben a központi költségvetésbe befizeti. Ez a rendelkezés egyértelműen a pártfinanszírozás átláthatóbbá tételét szolgálja, valamint a mindenkori költségvetési egyenleg javítását is eredményezi. Nyilvánvaló, hogy ez a törvény önmagában nem oldja meg a költségvetés problémáit. Az 50 milliárd forintos megtakarítás nem a hiány egészéhez mérten jelentős, hanem azért fontos, mert kijelöli azt az elvet, amely mentén a teljes költségvetési felülvizsgálatot elkívánjuk végezni. Először az államnak és a politikai vezetésnek kell takarékoskodnia, és csak ezután várhat felelős magatartást másoktól. Tisztelt Ház! Ez a törvénymódosítás nem egy technikai módosító javaslat, hanem egy politikai kultúrát formáló javaslat, ami egy olyan korszakot nyit meg, amelyben a parlament működése átláthatóbb, olcsóbb és hatékonyabb lesz. És azt üzeni minden magyar ember számára, hogy a közpénz nem magánpénz, hogy a képviselői munka nem privilégium, hogy a parlament nem kiváltságosok klubja, hogy a felelősségvállalás nem másokkal kezdődik, hanem velünk. A magyar emberek joggal várják el, hogy a képviselők ne csak beszéljenek a takarékosságról, hanem gyakorolják is azt. Ez a javaslat ezt teljesíti. A javaslat ezen felül hozzájárul ahhoz is, hogy elmozduljunk a felelős és kiszámítható közpénzügyek kultúrája felé, ami pedig az egyik legjobb befektetést jelenti az ország számára. Minél hitelesebb a költségvetési politika, annál kevesebbet kell kamatokra költenünk, és annál több forrás maradhat az egészségügyre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. Meggyőződésem, hogy a javaslat szükséges, időszerű, szakmailag és erkölcsileg is helyes. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Bújdosó Andrea Annának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Képviselő asszony, öné a szó.
0: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Mára már értékelem a közmondásokat, nem mindig volt ez így. Nagyon sok igazság és megfontolandó tanács van bennük. Az egyik ilyen például, hogy addig nyújtózkodja, ameddig a takaród ér. Felelős pénzügyi gazdálkodás minden család számára elengedhetetlen. A túlköltekezés, a haszontalan költekezés hát nagyon gyorsan mély válságba sodorhat egy családot, és sajnos nagyon sok ilyet látunk, és nem feltétlenül csak az alacsony keresetűek között, hanem minden család szintjén. De van ennél még rosszabb is, amikor az egyik családtag a szemérmetlenül és nyilván a család többi tagjának tudomásán kívül elemel egy nagyobb összeget a családi kasszából, és ez aztán elég nagy nehézséget okoz a családnak. Ezt általában a család nem bocsátja meg, esetleg akkor, hogyha ennek vannak következményei, de akkor is ritkán, és hát nyilván itt jön egy másik kedvenc közmondásom, kutyából nem lesz szalonna. Ezt jól jegyezzék meg. Egy másik népi bölcsesség. És ez akkor még hangsúlyosabb ez a bűn, amikor egy ország vezetői teszik ezt a közös kasszával. Legyen az túlköltekezés, vagy haszontalan költekezés, pénzszórás, vagy netalántán lopás. Az elmúlt időszakban erre is megszámlálhatatlan példát láttunk, és ezt napirenden is fogjuk tartani, mindaddig, ameddig vissza nem szerezzük a magyar embereknek mindazt, amit még lehet, és ameddig a felelősök el nem számolnak a következményekkel.
3: Csak néhányat kiemelek azért, hogy napirenden tartsuk. MNB mintegy 500 milliárdos vagyonvesztése. A rendszer szintű korrupció több ezer milliárdot vett ki éves szinten a magyar gazdaságból. Túlárazott irodaházbeszerzések, beslések szerint 150-200 milliárdos túlárazás nyomán vett ki a közösből. Aztán a propaganda 100 milliárdjai, úgyhogy sorolhatnám ezt reggelig, de nem fogom. Azt vállaltuk, hogy nem leszünk következmények nélküli ország, és ebben ránk számíthatnak. Közben azt is kell biztosítani, hogy ezek az események nem történnek meg újra. Éppen ezért különösen fontosnak tartom az országgyűlési törvény módosítási javaslat azon pontját, ami a keretmaradványok felhasználására vonatkozik. Kikértük erre vonatkozóan az országgyűlés hivatalától az adatokat, és ez szerint 2022 és 2026 között 27 milliárd forint keretmaradvány került át a frakcióktól, aztán a pártokhoz. Hát ez, hallottunk más megközelítéseket, én azt mondtam, talán jobban megérti mindenki, ez 350 darab kétszobás lakásnak az ára, ez nem kevés. 2026 májusáig, tehát az első 5 hónapban, vagy még annyi se, a közpénzből 12 milliárd forint került át a pártokhoz. Ez a teljes éves képviselői és frakciókeretek mintegy negyede az évesnek. Ez a természetesen hát a méretből adóan a Fideszhez jutott a legtöbb, és a választás évében. Csak a pontosság kedvéért a Tiszának nem volt parlamenti frakciója, úgyhogy oda nem került közpénz, ezt azért tisztázzuk. És hogyan keletkeztek ezek a keretmaradványok? Hát azt is lehetne mondani, hogy takarékosan működtek, spóroltak a keretekkel, de hát az is lehet egy opció, hogy a kereteket tudatosan olyan magasra szabták, nem is olyan régen, maguknak, hogy legyen miből a pártokhoz juttatni. Az állam, vagyis a magyar emberek pénzét gyakorlatilag pártcélokra költötték el. Ami ennél is szomorúbb, hogy lejárató, gyűlöletkeltő és megfélemlítő kampányokat is finanszírozhattak belőle. Nem tudom sem elfelejteni, sem megbocsátani például azt a gyomorforgató és félelemkeltő videót, ami Szentkirályi Alexandra nevével fémjelzett budapesti Fidesz terjesztett, ezt nem lehet elfelejteni. Ennek a gyakorlatnak szabgáltat ez a törvényjavaslat, mégpedig kétféle módon. Az egyik az, hogy a kereteket összességében 25%-kal csökkentettük. Úgy tűnik, hogy ez nem lesz kihívás, hiszen ennyi spórolás volt itt az elmúlt 4 évben. És azzal is, hogy az év végéig el nem költött keretek az országgyűlés hivatalától a központi költségvetésbe kerülnek átutalásra. Ez a keretcsökkentés éves szinten mintegy 13 milliárd forint megtakarítást jelent, és ha még ebből is lesz keretmaradvány, tehát ebből az új költségkeretből, akkor nyilván ez további többletbevételt jelent majd a költségvetésnek, és ez lehet oktatásra, egészségügyre, közlekedésre, egyéb közszolgáltatások fejlesztésére fordítani. A felelős gazdálkodás a családokban azt jelenti, hogy amit nem költünk el haszontalanul, abból tudunk szükséges és hasznos dolgokat venni. A felelősen gazdálkodó állam pedig a közös kasszából működő szolgáltatásokat és fejlesztéseket tud finanszírozni. Ez egy nem olyan nagyon kicsi lépés, ez az 50 milliárd plusz forint 4 évre, de hogy stílusosan zárjam, sok kicsi sokra megy.
1: Most megadom a szót Szűcs Gábornak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Egyetértünk azzal, amit pár perccel Lőrinc Viktória miniszterasszony, most ő is telefonozik, ez csak nálunk be ezek szerint az önök miniszterelnöke szerint. Szóval, amit miniszterasszony mondott, 1000 fontosabb dolog is van a képviselők fizetésénél. Igaza van, miniszterasszony. De az a helyzet, hogy erre a hétre vonatkozóan, tisztelt Tiszás képviselőtársaim, önök egyetlen egy törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, a képviselők fizetésével kapcsolatban sikerült mindezt. Na de nézzük, mit is jelent ez a rendkívül populista javaslat hazánk vonatkozásában. Ha valaki ránéz a magyar költségvetés egészére, hamar világossá válhat számára, hogy ez az összeg, amit most megspórolnak, még csak kerekítési hibának sem tekinthető. Mielőtt még urizálással, meg elmúlt 16 évezéssel jönnének, szeretném jelezni, hogy önök most a parlamenti kiadásokat 20-25%-kal csökkentik. 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP kormány 386-ról 199 főre csökkentette a parlament létszámát, 50%-ot spóroltak meg. De amikor az önkormányzati rendszert átalakítottak, 40%-kal csökkentették a kiadásokat. Csak összehasonlítás vége. Ez 16 év alatt több 100 milliárd forintot jelent, több 100 milliárd forint megtakarítást. Önök sokszor beszélnek szakértőkről, szakértői kormányról és hasonlók. Szeretném megkérdezni, végeztek összehasonlítást Európai Uniós vonatkozásban, hogy hol mennyit keresnek a képviselők? Készült erről a háttértanulmány? Mi ezt sajnos nem láttuk, azonban amit hallottunk, olvastunk, az az, hogy a magyar képviselők fizetése egyébként európai vonatkozásban kifejezetten alacsonynak számít. Na de ennyit a számokról. A javaslat populista és jelentős változás nem fog eredményezni a honfitársaink életszínvonalában, de ígérjük, nem leszünk gátja a költségcsökkentésnek. Ez egyébként egy kiváló alap lehet arra, hogy a kampány során több mint 1000 ígéretüket elkezdjék megvalósítani. Ehhez sok sikert kívánunk egyébként. Támogatni fogjuk a javaslatukat, és meg fogjuk szavazni az országgyűlési törvény módosítását. És ha már ígéretek, képviselőasszony, a miniszterasszony mögött, csak most nem figyel, de mindegy, az előbb azt mondta, hogy áldozatot várnak a magyaroktól. Képviselőasszony, az egész kampány során azt hallgattuk, hogy ha önök nyernek, minden jó lesz, minden szép lesz. Milyen áldozatot várnak a magyar emberektől? Mi az az áldozat, amihez példát kell mutatni, példát kell statuálni. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen áldozatot várnak. Nem tőlünk, 199 ember, mínusz a miniszterelnök, meg pár képviselő, a magyar emberektől teljes egészében milyen áldozatot várnak. És akkor engedjék meg, hogy további két dologra hívjam fel a figyelmüket. Az egyik az, hogy alkotmányos szempontból elég érdekes, amikor kormányfőként a miniszterelnök terjeszt elő egy olyan törvénymódosítási javaslatot, amely a képviselők fizetésére vonatkozik. Ez azért érdekes egyébként, mert hogy ugye a végrehajtó hatalom, az Montesquieu óta elkülönül a törvényhozó hatalomtól. De mondjuk önöktől a visszamenőleges hatályú törvényalkotás és a köztársasági elnök fenyegetése sem áll távol, működő és emberséges Magyarország. Ugyebár? A másik, amire szeretném felhívni a figyelmüket, a polgármesteri és képviselőtestületi bérek csökkentése. Erről egyre többet hallunk önöktől, de a sajtóban is sokat lehet róla olvasni. Több 10 000 emberről beszélünk, és vélelmezhetjük, hogy ezek az emberek egyébként családban élnek, így több 100 000 emberről is lehet szó. Ezzel tönkretennék a területi közigazgatást, és olyan embereken spórolnának, akik korán sincsenek túlfizetve. Kérem, gondolják ezt át. Az országgyűlési törvény módosítását támogatjuk, ezáltal saját és önök fizetésének csökkentését is támogatjuk. Ebbnek nem leszünk gátja a Fidesz, de azt jelezzük, hogy az önkormányzatok tönkretételéhez nem fogunk asszisztálni. Köszönöm szépen!
1: Most dr. Simicskó István, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónoka következik 15 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Egy állam hatékony működéséhez szerintem kulcsfontosságú, hogy nyilvánvalóan a törvényhozó hatalmiág is jól működjön, átlátható módon. De talán még fontosabb, hogy a végrehajtó hatalmiág átlátható módon működjön, hiszen azért a költségvetés jelentős része, a GDP jelentős része az ő kezében van. És ha jól értem, akkor most az állam önmagán próbál meg takarékoskodni és spórolni, és ezt a parlament működési kereteinek a csökkentésével látja megoldható feladatnak. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos döntés persze, és valóban a Fidesz-KDNP, amikor kormányon volt, akkor eléggé komolyan gondolt azt, hogy csökkenti a kiadásokat, és valóban Szűcs Gábor elmondta, 386 képviselő dolgozott itt a házban, és 50%-kal csökkentettük, tehát 199 főre. Hasonló módon jártunk el az önkormányzatok létszámát illetően is, tehát egy jelentős állami kiadás csökkentés történt ekkor is, tehát mi pontosan érezzük azt, hogy igenis erre szükség volt, és nyilvánvaló mi sem leszünk akadálya annak, hogy ez a törvénymódosítás megtörténjen. Biztos vagyok benne, hogy a Tisza frakció minden képviselő lelkesen fogja támogatni, hogy 40-50-60%-a csökkenjen a fizetése, de hát nyilván elől kell járni, és ez helyes. Ezért egy picit azért érzek ebben némi-némi populizmust, meg kell, hogy mondjam. Biztos, hogy az emberek, persze a választópolgárok ennek kifejezetten örülnek, sőt azt szeretnék, hogy ne kapjunk egy fillért sem. Ezt is lehet egyébként, tehát lehet ezen az úton tovább is menni, és akkor ez majd megoldja az államgazdasági kihívásait és feladatait. Arra szeretnék csak utalni, hogy ha már európai példák itt részben elhangzottak, az Európai Parlament, amelyet önök rendkívül nagy mellszélességgel támogattak és támogatnak is, ott egy európai parlamenti képviselő, hát biztos, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozik, önök közül volt kint néhány kollega, meg közülünk is, hát 12.000 eurót kapnak havonta a képviselők, plusz 5.000 euró költségtérítést kapnak, csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy ilyen, hogy is mondjam, költséghatékony megoldásként működik a nagy európai parlament. Ehhez képest itt leszünk mi, és ehhez képest azt várják majd, hogy a korrupció csökkenjen. Általában a nemzetközi gyakorlat az azt mutatja, nem teljesen egyértelműen, de azt mutatja a többségében, hogyha a politikusok jövedelme csökken, akkor a korrupció nem hogy csökkenni fog, hanem növekedni fog. Minden hatalmi kurzus kitermeli a saját maga lejáratóit, ezt csak önöknek mondom. Én, mint 98 óta parlamenti képviselő lehetek, és nyilván végignéztem 90 óta akár az MDF bukását, akár az MSZP-t, akár a miénket, a kisgazdákkal, akár a Gyurcsány kormány és a Bajnai kormány bukását. Tehát előbb-utóbb minden hatalmi kurzus, önök is ki fogják termelni önmagukból a saját maguk lejáratait, korrupció ellen küzdeni kell, mindig lesz korrupció, mindenhol van. Nyilvánvaló ez ellen folyamatosan és keményen föl kell lépni. Csak jelzem önöknek, 4 év múlva vagy 2 év múlva, hogy gondoljanak erre, hogyha majd önök között is látunk majd olyanokat, akik egyébként terhelhetőek lesznek bizonyos szempontból. Főleg így, hogy a jövedelmük jelentősen csökkenni fog. De mi természetesen támogatjuk ezt. Legyen így. A nép akarata ez volt, hogy önök nyerjenek 2/3, ráadásul 53%-ból lett önöknek 71%-os többsége a parlamentben. Többek között ez a mi hibánk is, hiszen a választási törvényt mi alkottuk meg. Ezt én elismerem önkritikusan. Köszönöm szépen. Örülök, hogy hozzásegítettük önöket egy 2/3-os győzelemhez. No, de viszont én azt szeretném... Jó, hát nézd, mert máson is múlott persze. No, tehát ha már visszatérünk itt az állam hatékony működésére, akkor azt szeretném mondani, hogy ez egy kezdeti állapot, illetve kérdezni inkább, hogy akkor most a miniszterek és az államtitkárok fizetése is csökkenni fog hasonló mértékben? A bíróságok és a bírák fizetése is csökkenni fog hasonló mértékben? Tehát mind a három hatalmi ág, ami az állam működéséhez nélkülözhetetlen, az ott dolgozó, hivatásukat teljesítő emberek fizetése is csökkenni fog. Hogy mire számíthatnak, és valóban, hogy Szűcs Gábor említette, mire számíthatnak az állampolgárok? Egy emberségesebb, igazságosabb, hogy is mondják még, milyen? Működő. Hát egyébként működik ez az állam, működött mindig is. Nyilván örülök annak, hogyha ez még jobban fog működni, mint eddig működött. Csak az a kérdés, hogy ez az anyagi rész, ez hogyan fogja ezt segíteni, hogyan fog ehhez hozzájárulni. Úgyhogy ez sok sikert kívánok önöknek. Bízom benne, hogy még működőbb lesz az ország. Amit elhangzott pénzügyminiszter úr részéről az indokolásban, hogy arra ösztönöz mindenkit, hogy itt maradvány nem lehet majd. Ugye, tehát a képviselők, ha spórolnak képviselő alkalmazati keretjükből, vagy bármilyen más módon frakció megtakarítások képződnek, akkor ugye nem lehet tovább vinni, és nem lehet átutalni a pártoknak. Én értem ezt a döntést, lehet ezt csinálni. Na most ez pont egyébként arra ösztönöz, hogy mindenki elköltse a keretet. Maximálisan elköltsöket. De ez pont arra ösztönöz, hogy elköltse, hogy ne maradjon meg, mert különben év végén, december 31-én vissza kell fizetni az országgyűlés hivatalának. Hát erről szól. Hát ez erről szól. Ezért mindenki el fogja költeni a saját maga keretét, nyugodjanak meg. Kíváncsi leszek, hogy hányan fogják ezt megtartani. Bár vannak itt fiatal kollégák, ugye a jegyző úr is, aki elmondta, hogy lemond az SZIA keretéről, vagy kedvezményéről 25 év alattiként, meg a benzinkártyáról. Ezek biztos, hogy az országot ki fogják húzni a gazdasági problémák közül. Ez vigyen előre minket. Sok ilyen és hasonló jó döntést kívánok még önöknek. Természetesen mi semmi jónak nem vagyunk az elrontói, támogatni fogjuk mi is ezt a költségvetési, vagy ezt a törvénymódosítást, amely az országgyűlési képviselők jogállásáról szól. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Hajrá!
1: Megadom a szót Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Képviselő úr jelezte, hogy hozzászólását a pulpitusról kívánja elmondani.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Támogatja a Mi Hazánk mozgalom az országgyűlési képviselők javadalmazásának csökkentését, sőt, egy további önkorlátozásra szeretnék javaslatot tenni. Nem támogatjuk viszont a Tisza tervezett luxizását, amit ki is fejtek mindjárt, és néhány kulisszatitkot is szeretnék elárulni. De haladjunk kronológiai sorrendben. 2010-ben, amikor itt néhányan még a Mi Hazánk mozgalom frakciójából is országgyűlési képviselők lettünk, akkor abban a ciklusban támogattuk az országgyűlési képviselők számának felezését, és ezzel együtt költséghatékonyabb működést az országgyűlés hivatala számára is, hiszen Trianonnal szembe kell nézni, ezt a parlamentet, az országházat méreteiben is Nagy Magyarországra tervezték, de magukat az üléstermi padsorokat is, és így került aztán átalakításra, valljuk be azért elsősorban a Fidesz érdeme ez, még ha azért a saját mandátumaikat nem is egészen felezték meg, csak úgy az egészet egyben, hiszen olyan választási rendszert hoztak létre, aminek most épp a Tisza a haszonélvezője, de mindegy is, napi politikától függetlenül kimondhatjuk, hogy igazságtalan, aránytalan, torz választási rendszer van, amire a Tisza programjában is ígéretet tettek, hogy ezt orvosolják és egy arányosabb, demokratikusabb választási rendszert kívánnak létrehozni. Ezt egyébként már az országgyűlés alakuló ülésének napján benyújtottuk, azóta sem kerülhetett, még szakbizottságban sem napirendre, azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb mégis fontosnak tartják majd ezt, és ebből valamit tehát láthatunk. Nos, tehát 2010-ben én egy 47 fős nemzeti radikális frakcióban foglaltam helyet, és hát őszintén szóval már azért kis önkritikával élve az akkori csapatunkat illetően, azért éreztem, hogy ennél kisebb létszámban is azért el lehet látni a képviselői feladatokat, nem kell 47 fős frakció. Hát bevallom, hogy még akkor gúnyoltuk az LMP-seket, hasonlóan önökhöz, talán azzal viccelődtünk, hogy egy családi autóban is meg tudják tartani a frakció üléseket. Hát most én is kerültem egy kisebb frakcióba, és tudom, milyen az, amikor 3-4 szakterületet kell egy képviselőnek lefedni, és 3-4 bizottságba kell, még ha nem is bizottsági tag, de oda megpróbálni helytállni. És most tehát ismét napirenden van egy hasonló döntés, de ha kronológiai sorrendben haladunk, és először azért tiszteletünket fejezzük ki az elsősorban Fidesz érdemnek számító országgyűlési felezés ügyében, ami 2014-től megvalósult, akkor azt viszont hadd tegyem már hozzá büszkén, hogy az viszont már a saját talán legnagyobb parlamenti eredményem, a NER-ben lévő szűkös lehetőségek között, hogy szintén 2014-től sikerült véget vetni a politikusi álláshalmozásnak. Nagyon sokat küzdöttem én azokkal az általam fideszes politikus bűnözőknek nevezett politikusi álláshalmozókkal, akik föl voltak háborodva, hogy így nevezem itt őket, hiszen őket eddig mindig csak polgármester uraknak, meg képviselő uraknak szólították, de számtalan alkalommal kimondtam, hogy a politikus bűnözés egy törvényesített formája, hogy valaki két helyről vesz föl főállási fizetést, miközben nyilvánvalóan nem látja el a feladatát. Debrecen polgármestereként, vagy épp az 5. kerület polgármestereként, közben még fővárosi közgyűlési képviselőként is, tehát akár három szinten különböző fontos tisztségeket betöltve, hiszen számos ilyen politikus volt, akit közben még országgyűlési bizottságot is vezetett polgármestersége mellett, és közben megyei vagy fővárosi közgyűlésben is helyet foglalt. Miközben polgármesterként arra hivatkozott, hogy azért nem tart fogadórákat, mert hát itt kell helytálljon, itt azért nem lehetett megtalálni, mert folyton a polgármesteri teendőire mulatott, tehát könnyen lehet, hogy igazániból egyik feladatkörét sem látta el tisztességesen. És számtalan javaslat tiltakozás hatására végül is sikerült elérni azt, hogy 2014-től ennek a legáltalánosabb, akkor még általános gyakorlatnak véget vetettünk, és ma már nem lehet országgyűlési képviselő senki úgy, hogy mellette mondjuk önkormányzati tisztséget tölt be. Hozzáteszem, a mellékállásnak tekinthető önkormányzati képviselőség sem támogatható szerintem egy országgyűlési képviselőség mellett, hiszen az egy olyan főállás, egy olyan odafigyelést követel meg, hogyha valaki komolyan, lelkiismeretesen végzi a munkáját, akkor gyakorlatilag a nap 24 órája sem elegendő arra, hogy minden feladatot elvégezzünk, amit egy országgyűlési képviselői mandátum, amire lehetőséget biztosít. És bár megszűnt az országgyűlési képviselők politikusi álláshalmozása, nem szűnt meg sajnos a mai napig gyakorlat, ezért itt is kifogás kritika tárgyává teszem, hogy az országgyűlési bizottságokban át lehet adni a szavazati jogot, ott nem kézzel, hanem akár két kézzel szavaznak, tehát úgy szavaznak, úgy szavazott egy országgyűlési képviselő, hogy az vitában elmondott érveimet nyilvánvalóan meg sem hallgatja, hiszen a szavazati jogát átruházta. Jobb esetben előre megmondta, hogy hogyan szavazzanak, rosszabb esetben nem is törődik azzal, hogy mi lesz az ő szavazatával. Ennek a rossz kialakult gyakorlatnak, még a politikusi álláshalmozás időszakából kialakult gyakorlatnak is szerintem egyébként véget kellene vetni, hiszen ha komolyan gondoljuk azt, és most önök még így a ciklus elején látom, komolyan gondolják azt, hogy valamit megvitatunk, részt vesznek a vitákon, és ez nagyon helyes, az viszont már kevésbé, hogy a NER alatt éjszakai vitákon jellemzően csak egy-két képviselő volt jelen. Olyan hosszú napi rendeket állítottak össze, amik fizikailag is tulajdonképpen teljesíthetetlenek voltak. Hozzáteszem ezt a gyakorlatot, hogy tulajdonképpen most is elkezdték, most sincsen mondjuk ebédszünet elrendelve, vagy akár vacsoraszünet, vagy akár 4-5-6 óránként némi szünet, mert aki nem akar részt venni, úgyis elmegy, így állnak hozzá. És így volt az, hogy az önök első érdemi napirendjén is, mondjuk az első alaptörvény módosításon már közel 100-100 képviselő hiányzott, miközben hát egy oly szent dolog az alaptörvény módosítása volt itt napirenden. Tehát önök sem győzik nyilvánvalóan, ezért fontolnám meg azért ennek az ülésezési rendnek a megváltoztatását is. Ami pedig a kronológiai sorrendet illeti, 2014-ben, immár a választások után, büszke vagyok rá, hogy szintén én akadályoztam meg egy komoly képviselői javadalmazás bővítést, hiszen december 15-én egy rekord rövidségű 39 másodperces előterjesztést tett a Fidesz egyik képviselője, és már le is akarták zárni gyorsan a vitát, amiben például az országgyűlési képviselőknek biztosították volna, hogy azontúl ingyen parkoljanak. Ugyanis gombot nyomtam, hozzászóltam, és hát utána mégiscsak egy kis vitát sikerült generálnom, mielőtt lezárták volna. Tulajdonképpen első érdemi hozzászóló voltam, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan előttem kellett volna más pártok vezérszónokainak megszólalnia, de így végül is sikerült egy olyan vitát elindítani, amivel ennek akkor sikerült ezeket a, hát az előterjesztés szerint technikai módosításokról van szó, így lehet megtalálni ebben a bizonyos 2014. december 15-i előterjesztésben, ebben a 39 másodperces előterjesztésben, amivel mégis sikerült komoly vitát generálnom és ezt megakadályozni. És én azt gondolom, becsületre méltó az, amivel most neki vágnak, hogy ismét illő egy kicsit önmagunkon kezdeni a korlátozást. Ami a kronológiai sorrendet illeti, 2024-ben a képviselői és frakcióknak járó juttatásokat a T-per 10.012. számú törvényjavaslat emelte. 2024. december 17-én nemmel szavazott rá a Mi Hazánk Mozgalom összes képviselője, tehát nem támogattuk azokat a keretnöveléseket, amelyben ugye megemelték az alkalmazotti és irodakeretet, a frakció bér és működési keretét jelentős mértékben. Hozzá kell tenni, hogy a párt támogatásokat közben befagyasztották, tehát ami látványosabb vagy nagyobb társadalmi elutasítottságot szül a pártok támogatása, azért azt közben már ki tudja hány éve befagyasztották, tehát tulajdonképpen ennek kárpótlása egy kicsit túlteljesítés is volt, amit művelt a Fidesz, és hát nem csak ezért nem a pártok támogatását növelték, akár csak infláció követő módon, hanem azért is, mert a torz aránytalan választási rendszerben a Fidesznek jóval nagyobb arányú képviselője volt, mint amilyen arányú választási győzelmet aratott. Tehát nem a választási eredmény alapján járó pártámogatásokat emelte, azokat inkább befagyasztotta, hanem a torz aránytalan rendszernek önmaga által köszönhetően nagyobb mértékű képviselői számhoz kötötték inkább az emeléseket. Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy amilyen képviselői keretmaradvány van, és amiről jellemzően a képviselő eleve tervezetten lemond a frakció, vagy akár áttételesen a párt javára, azért abból közhasznú dolgok is megvalósulnak. A Mi Hazánk Mozgalom házatájáról tudok jelentést tenni arról, hogy például azokat a hazai vásárokat, amelyeket szerte az országban tartunk, vagy a Hungulf Expót, a majálisunkat, ami az ország legnagyobb majális, az ország legtöbb ingyenes gyermekprogramját biztosítja, vagy a Pajtárs Gyerekmozgalom ingyenes nyári táborait, vagy a Fekete István Szabad Egyetemet, vagy más olyan közhasznú intézményeket említhetnék tehát, amelyek lényegében ezekből a frakciótámogatásokból valósultak meg a mi esetünkben, hogy a Fidesznél mik történtek, arról nem tudok nyilatkozni, az ő misszióikról kevésbé hallottam, de bizonyára azért ott is voltak azért nemes, nagylelkű felajánlások. Itt említeném azért meg, mert miniszterelnök úr ma azzal támadott meg, hogy bár nem szavaztuk meg, de azért fölvettük azt az emeltebb javadalmazást. Én egy évi képviselő jövedelmemről is lemondtam, például 2024-ben egy egész évi tisztelet díjamról, abból például elsősorban egy hiánypótló anya otthon létrehozását támogattam, de azt gondolom, hogy a frakciómban is, bizonyára más frakciókban is azért vannak nagylelkű felajánlások különböző missziók számára. És hát akkor eljutottunk tulajdonképpen eddig az új ciklusig, még meg se alakult a kormány, de már a reklámadó bevezetését már a nulladik percben kizárták egy ilyen nagy koalíciós mutyival, még a hozzászólási lehetőségünket is ugye házszabálytól való eltéréssel, nemhogy korlátozva, kizárva, ilyen még a Fidesz éra alatt sem volt, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen egy percben sem lehet hozzászólni. Olyan volt már sok minden, hogy átnyomtak valamit egy nap alatt, de olyan, hogy hozzá se lehet szólni, és így nyomják át néhány óra alatt, a már Tiszabábnak is tekinthető államfő aláírását is beleértve ebbe a néhány órába, azért az egészen pikáns volt. Tehát csak hogyha spórolni szeretnének, akkor még nem biztos, hogy a reklámadó, a Big Tech cégek reklámadójának mentesítésével kellene kezdeni, ahogy azt tették önök a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséhez csatlakozva, még azon is azt is túllicitálva. És hát, hogyha spórolni szeretnének, akkor nem kellett volna talán a 15-ről 20-ra emelni a bizottságok létszámát az országgyűlésben, beleértve a bizottsági elnöki tiszteletdíjak ezáltali növelését, beleértve az országgyűlési hivatalának apparátusának növelését, hiszen a 15 helyett 20 bizottságot üzemeltetni, működtetni, ahogy azt kifogást tárgyává tettem az országgyűlés alakuló ülését megelőző tárgyaláson, sikertelenül, mert egyetlen egyből sem engedett a Tisza, mind a 20-hoz ragaszkodtak, pedig javasoltam, hogy például a digitalizáció és technológiai bizottság azért nyugodtan működhetne albizottságként. Ha már nincs mondjuk a GDP jóval nagyobb arányát kitevő turisztikai bizottság sem, akkor nyugodtan albizottságként működhetne, de hát ezeket mind lesöpörték. És hát akkor miért is tiltakozik a Tisza tervezett luxizása ellen a Mi Hazánk, és mit is értettem ez alatt? Nos, Cseberből Vederbe kerül az ország a Tiszával, hiszen a képviselőiknek nem elég pazar az eddigi irodarendszer, csak az új építésű, több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült Szabadgyörgy irodaházba hajlandók önök beülni. Az ellenzéket oda viszont nem engedve, így megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát, igaz, a Mi Hazánk mozgalom nem is kívánja igénybe venni a luxus kivitelű irodaházat. A hivatali dolgozókat több 10 millió forintos költözési költséggel eltávolítani onnan azért is abszurd, mert eddig ők dolgoztak ott napi 8 órában, a képviselők alig vannak bent az irodáikban, hiszen inkább az országházban tartózkodnak a plenáris, vagy bizottsági, vagy frakció üléseken, máskor meg választókerületi irodában, terepen dolgoznak, külső rendezvényeken vannak, így indokolatlan nekik fenntartani a legjobb irodákat. A korábbi irodaház előtt újságírók és állampolgárok egyaránt találkozhattak a képviselőkkel, kérdéseket téve fel nekik, míg a Tisza által tervezett új megoldás szerint a Magyar Péter által agyhalottaknak nevezett képviselőik elszigeteltem a sorompós mélygarázsból, az országházon, illetve gyalogos alagúton közelíthetik meg irodáikat, tehát most a Tisza képviselőiről van természetesen szó, minket nem sértegetett így Magyar Péter. Álságos az a kifogás, hogy a régi irodaház az MSZMP-hez is kötődik, hiszen egyrészt a Horthy korszakban épült ez a kifogásolt irodaház, másrészt ennyi erővel a parlamentbe se kéne behüljenek önök, hiszen itt is voltak kommunisták. Sőt, ahol Magyar Péter az első parlamenti beszédét mondta, az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, az Kádár János irodája volt konkrétan. Abszurd módon ebben a teremben ülve jelentették be a Tiszások frakcióvezető asszony azt is, hogy nem hajlandó, pontosabban a belügyminiszter úr volt azon a tárgyaláson, amin elmondták, hogy nem hajlandók beülni az MSZMP egykori, bár már átépített irodájába. És tette ezt a bejelentést Kádár János egykori irodájában, amihez ezúton is gratulálok. Nos, a Tisza luxizása helyett inkább az idejét múlt politikusi privilégium, a mentelmi jog eltörlésére van szükség, ha komolyan gondoljuk, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, ezt azonban sajnos egyedüli pártként szorgalmazza a Mi Hazánk. Már meg is őrizték például Kocsis Máté mentelmi jogát itt ilyen nagykoalíciós összeborulással. Tehát sajnos egyébként a képviselő kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát is egyedüliként szorgalmazzuk, melyet már Magyar Péter jegyzőkönyvben rögzítetten támogatott az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson, de pár nap múlva mégis kifaroltak az ígéretükből indokolás nélkül. És hát ami a mostani javaslatot illeti, a polgármesterek javadalmának csökkentését viszont nem tudja támogatni a Mi Hazánk mozgalom, hiszen sok érve elhangzott már polgármesterek részéről is, ahhoz, hogy alkalmas személyek legyenek ilyen fontos pozíciókban, ahhoz, hogy alapos munkát végezzenek, és a korrupció kockázata ne növekedjen, azt gondolom úgy helyes, hogyha ezen nem változtatunk. És végül zárásként szeretném az országgyűlés hivatalának alkalmazottait is védelmembe venni, nehogy túlszaladjon az a bizonyos kés, hiszen azt ígérte Magyar Péter, hogy egy évi pénzt megspórolnak az országgyűlés működésén. Nem volna helyes, hogyha ezen spórolnának. Ahogy Apáth István képviselőtársam a mai bizottsági ülésén is mondta, kétféle hivatali alkalmazottat ismer, első osztályút és osztályon felülit, tehát azt gondolom, hogy az országgyűlés hivatalának alkalmazottain nem volna ildomos spórolni. Köszönöm a figyelmüket, hazámat szolgálom.
1: Kármán András pénzügyminiszter úr kért szót, parancsoljon miniszter úr.
2: Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány gondolatban reagálnék a frakcióvezetők részéről elhangzottakra, vagy frakció részéről elhangzottakra, bocsánat. Szűcs Gábor részéről elhangzott, hogy kormány részéről reagálnék csak az elhangzottakra, bocsánat. Szűcs Gábor részéről elhangzott, hogy bár támogatja a javaslatot, és meg fogja szavazni várhatóan a Fidesz, de mintha nem értené ennek a jelentőségét és indokoltságát. Két dolgot emelnék ki az elhangzottakból. Egyrészt ugye kerekítési hibáról beszélt itt, amikor a javaslat kapcsán azt mondtuk, hogy a teljes ciklus vonatkozásában 50 milliárd forintot tudna spórolni az országgyűlés, vagy tud spórolni ezzel a javaslattal. Én azt gondolom, és ezt elmondtam a felszólalásomban is, 2700 milliárd forint az idei hiánynak a várható túlteljesülése. Ezek is ilyen kerekítési hibákból alakultak ki, ilyen 50 milliárdos erre-arra elszámolt összegekből. Sajnálom továbbá, hogy az üzenetértékét sem érti ennek a javaslatnak, és nem gondolja azt, hogy a magyar politikusoknak és az országgyűlésnek az emberekkel szembeni lecsökkent bizalmában igenis fontos felelőssége van az elmúlt évek politika elitjének, és bár itt azt hallottuk, hogy mennyivel csökkent az országgyűlés létszáma az elmúlt években, ugyanakkor valahol a magyar társadalomban mégsem ez csapódott le, hogy annyira visszafogott és mérsékelt lett volna a magyar politikai elitnek az életvitele, a működése. Mindenhol azzal találkozhattunk, azt láthattuk, hogy több száz milliárd forintért épültek új kormányzati épületek, luxus berendezésekkel és luxus életmódot folytattak azok a választott politikusok, akiknek példát kellett volna mutatni a magyar társadalomnak a visszafogottságból és a felelősségből. Én azt gondolom, hogy igenis fontos feladatunk van ennek tekintetében, ebből a szempontból, és példát kell mutatni a magyar társadalomnak, és vissza kell szerezni a magyar társadalom bizalmát. Simiskó Istvántól is azt hallottam, hogy meg fogja szavazni a frakciója az előterjesztést, és ennek örülök. Azon meglepődtem, hogy ő Brüsszelre hivatkozik példaként, hogy bezzeg ott milyen magasak a fizetések az Európai Parlamentben. Ritkán hallunk ilyen hivatkozást, hogy a brüsszeli gyakorlatot kéne követnünk. Én azt gondolom, hogy ha majd fejlettségben is elérjük legalább az EU átlagát, akkor meg lesznek azok a feltételek, hogy mi is ilyen fizetésért dolgozhassunk az országgyűlésben. Továbbá azzal sem értek egyet, hogy a korrupció visszaszorításához az vezet, hogyha tovább és tovább emeljük a képviselők fizetését. Éppen ellenkezőleg azt gondolom, hogy a magas összegű, irreálisan magas összegű és átláthatatlanul felhasznált költségkeretek és ezeknek a pártkasszákba való visszacsorgatása vezetett ahhoz, hogy a korrupció meleg ágya legyen, és ezért fontos, hogy ebbe a szempontból is tiszta vizet öntsön a pohárba ez a javaslat. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalásokat követően most a Nemzetiségeket Képviselő Bizottság által felkért nemzetiségi szószóló felszólalása következik. Paulik Antal, szlovák nemzetiségi szószóló 15 perces időkeretben nemzetiségi nyelven ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Szószóló úr, parancsoljon!
7: Köszönöm a szót, elnök úr! Vážený pán predseda, vážené paní poslankyně a páni poslanci a hovorcovia. Vo svojom príhovore informujem vás o stanovisku Výboru národnosti Maďarsku k návrhu zákona číslo TL/7/100 a modifikácia zákona číslo 36 o národnom zhromaždení a ďalších súvisiacich zákonov vzhľadom na zníženie nákladov fungovania parlamentu. Samozrejme, naše pripomienky a návrhy sa zakladajú na skúsenostiach činnosti národnostných hovorcov a práve preto, aj keď vo výbore bola o účelnosti tohto prístupu diskusia, sa týkajú výlučne len zabezpečenia podmienok práce poslancov a hovorcov zvolených z národnostných listín. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szószólók! Felszólásomban tájékoztatom önöket a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának a Téper ház számú az országgyűlésről szóló 2012. évi 36-os törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosítására szóló törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontjáról. Javaslataink és észrevételeink a Nemzetiségi Szószólói Intézmény működésének tapasztalatain alapulnak, éppen ezért, bár a bizottságon belül volt erről némi vita ennek indokoltságáról, kizárólag a nemzetiségi listákról megválasztott képviselők és szószólók munkájának feltételei egy speciális összefüggésének biztosítását célozza. Előrebocsátom, hogy a bizottság tagjai a tervezett elsődleges céljával egyetértettek, a költségvetés helyzetére tekintettel történő takarékosság szükségességének szempontját elfogadták. A hatályos választási és közjogi szabályozás értelmében a nemzetiségi szószóló a megbízatását országos nemzetiségi listán szerezi meg. Ebből a közjogi státuszból egyenesen következik, hogy a szószóló mandátuma nem egy meghatározott területi egységhez vagy egyéni választókerülethez kötött, hanem az országos listás jellegből fakadóan Magyarország teljes közigazgatási területére kiterjed. A szószóló rendeltetése az adott nemzetiséghez tartozó, az ország különböző pontjain élő nemzetiség állampolgárok érdekeinek felmérése, ismerete és azok országos szintű képviselete. A nemzetiségi szószóló tehát nem helyi vagy regionális, hanem országos közfeladatot lát el, amelyből szükségszerűen következik az országos mozgás és jelenlét biztosításának igénye. A jogalkotó ezért nem kezelheti a szószólót olyan módon, mintha kizárólag egy településhez vagy régióhoz kötődő tisztséget töltene be. A Nemzetiségi Bizottságban kialakult vélemény szerint a Téper 100 számú írmány 4. paragrafusában foglalt rendelkezés a budapesti lakóhelyen rendelkező szószólók esetében olyan korlátozó feltételeket állapít meg, amelyek a lakóhely alapján tesznek különbséget az azonos jogállású tisztségviselők között. Ez a megkülönböztetés közjogdogmatikai szempontból összeegyezhetetlen a nemzetiségi listás mandátum országos jellegével, emellett sérti az egyenlő bánásmód és az arányosság követelményeit, vagy legalábbis alkotmányossági aggályokat vet föl. A szabályozás jelen formájában figyelmen kívül hagyja a szószólói mandátum országos jellegét, a nemzetiségi érdekképviselet alkotmányos funkcióját, valamint a feladatellátás tényleges működési szükségleteit, valamint azt, hogy a nemzetiségi közösségek elhelyezkedése Magyarországon nem egységes. Egyes nemzetiségek több vármegyében jelentős földrajzi távolságban élnek, míg más közösségek koncentráltabban helyezkednek el. Ebből következően a szószólók által ténylegesen bejárandó körzetek nagysága, az ellátandó települések száma, valamint az országos és anyaországi kapcsolattartás intenzitása között jelentős különbségek állhatnak fenn. Az arányos és igazságos szabályozás követelménye azt kívánja meg, hogy a finanszírozási rendszer a tényleges feladott ellátási szükségletekhez igazodjon, és ne formális vagy adminisztratív szempontok alapján állapítsa meg a közlekedési feltételeket. A közlekedési támogatás vagy üzemanyagkeret meghatározásánál ezért objektív és arányos szempontként szükséges értékelni a rendszeresen látogatott vármegyék számát, a képviselt közösség földrajzi szortságát, az ellátandó intézményes települések távolságát, valamint a személyes kapcsolattartásból fakadó utazási szükségleteket. Annál is inkább, mivel az üzemanyagkártya megszüntetése a Budapesten élő szószólók vonatkozásában önmagában nem garantál tényleges költség megtakarítást. A szószólói feladatok ellátása továbbra is utazási költségekkel jár, amelyek más elszámolási formákban, például kilométer elszámolás, eseti térítések vagy szolgáltatási szerződések útján jelenhetnek meg. Mindezek alapján indokoltnak tartjuk a rendelkezés olyan változtatását, amely biztosítja a nemzetiségi szószólók számára az országos feladatellátás

0: Kérjük-e a javaslat megfontolását? Gyakorlom Zapozón, azt köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő és az első szólásra jelentkező szószóló kétperces felszólalására van lehetőség. Ennek keretében megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak.
2: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, reflektálnék mindarra, ami elhangzott. Először Szűcs Gábor képviselő úr hozzászólására, nem a kormányfő a beterjesztő, hanem a képviselőasszony és én, úgyhogy ez pontatlan volt ez a hozzászólása. Másik a nemzetközi összehasonlítás, azt hiszem az is az öné volt. Megnéztük közben. Második helyen van Magyarország, ahol a legmagasabb a GDP per fő arányban, illetve az átlagbérhez képest a politikusi fizetés, vagy legalábbis eddig volt, úgyhogy nem kell nagyon aggódni, hogy nem állunk jól ilyen szempontból európai szinten. A Simicskó úr nincs itt már, úgyhogy, vagy itt van? Nincs. Igen, de azért az ő hozzászólásaihoz is azért én annyit mondanék, hogy annyit mondott, hogy mindenki el fogja költeni a keretet, meg hogy a korrupció így felütti a fejét, ilyen dolgokat hozott itt fel. Én sajnálom, hogy így gondolkodik, és nem csodálom, hogy az ország itt tart, hogyha ilyen a gondolkodás. Én azt mondom, hogy van tisztességes ember, meg korrupt ember, és mindegy, hogy mennyit keres az illető. Tehát van, aki nagyon keveset keres, és sose lesz korrupt, és sose lesz tisztességtelen, és van, aki bármennyit is kap, korrupt lesz. Tehát nem ez fogja meghatározni azt, hogy valaki korrupt vagy nem, hanem az, hogy milyen nevelést kapott, és milyen ember lett belőle. És az utolsó, a majális Novák előtt képviselő ura, majális, az Mi Hazánkos logóval volt? Nem érti, nem baj. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként az írásban előre bejelentkezett Bárkányi Bence, Tisza frakció képviselőjének adom meg a szót.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a jövőbe tekinteni, tiszta lappal új fejezetet kezdeni csak akkor lehet, ha előbb szembenézünk, számot vetünk az elmúlt 16 év összes közéleti bűnével, erkölcsi, politikai és jogi értelemben is. A valóban rengeteg feladat mellett igenis, ez is elsődleges fontosságú. Én egy olyan párezres lélekszámú kistelekről érkezem, ahol a helyi fideszes polgármester képes volt 13 millió forintos szolgálati autót vetetni magának az adófizetők pénzéből, és amelyre további 2 millió forint értékben szervizelést hajtott végre az önkormányzat. Hamarabb gondolkodik dolgozói létszámleépítésben és szobrokban, mint a több ciklus óta megígért utcák leaszfaltozásában. Ahol térségem Csongrád Csanád 03 korábbi fideszes országgyűlési képviselőjétől, Farkas Sándortól Várkonyi Andrea 450 millió forint értékben vásárolt földeket, miközben térségünk az ország legszegényebbjei közé tartozik. Jómagam maximálisan tudok azonosulni azzal az elvvel, amit a miniszterelnök úr legelőször felvázolt, hogy nekünk személyesen is példát kell mutatnunk, és ebbe a mértékletesség is beletartozik. Beletartozik az, hogy nem kell havi 110 000 forintos telefonszolgáltatói támogatás képviselőnként, és hogy csökkentett keretösszegből kell kigazdálkodni a stáb és irodaköltségeket. A 3,4 millió szavazónk biztosan, de meggyőződésem, hogy minden magyar ember azt várja el egy politikustól, hogy ne váljon

0: érinthetetlenné semmilyen aspektusban sem. Ki kell emelnünk a politikus szót abból a megítélésből, ahova az elmúlt 16 évben többek között önök is taszították. Van annál jobb első lépés, mint hogy 4 év alatt csak mi együtt közösen közel 50 milliárd forintot spórolunk a szeretett hazánknak. Kedves képviselőtársaim, nincs magasztosabb dolog annál, mint amikor az emberek szemébe tudunk nézni, és nincs gazdagabb ember annál, mint aki a tetteivel példát tud mutatni, és ezáltal megmarad az emberek emlékezetében. Köszönöm szépen a szót!
1: Most Panyi Miklós, a Fidesz frakció képviselője következik.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Elhangzott néhány olyan állítás megint ebben a vitában, amit szeretnék helyre tenni, illetve szeretnék rá reagálni. Először is én is szeretném azt megerősíteni, hogy támogatjuk ezt a törvényjavaslatot, és örülünk, hogy ez a törvényjavaslat benyújtásra került, hiszen ezen a héten így összetudott ülni a parlament, és bár önök rendkívül büszkék arra, hogy most megszűnt a rendkívüli jogrend, szeretném jelezni, hogy rendkívüli jogrend alatt kedden és szerdán is ülésezett a parlament, mert voltak törvényjavaslatok, tehát rendkívüli jogrend alatt a parlament sokkal nagyobb és intenzívebb munkában vett részt. Ezt érdemes rögzíteni. Gazdaság állapotáról elhangzottak komoly állítások, főleg az előterjesztő részéről, ezeket szeretném részben helyre tenni. Szegénység kapcsán most már sokadjára hangzanak el számok, többször erre reagáltunk, ma is képviselőtársam Szalai Piroska is ezzel kapcsolatban hozott adatokat, Eurostat adatok. Én nem tudom, hogy önök milyen adatokból dolgoznak, ezt soha nem jelzik. 3 millió szegényről beszélnek, illetve arról beszélnek, hogy Európa legszegényebb országa. Nem tudom, hogyan mérik ezt. Kérem ezt előterjesztő asszony fejtse ki, majd záráskép. De Eurostat adatok, statisztika szerint Magyarország a szegénységi mutatók alapján középmezőnyben helyezkedik el. És az elmúlt, brüsszeli kollégákkal kell akkor beszélni, és az elmúlt 16 évben elért eredmények Európában az egyik legnagyobb és legjobb javulás, amit itt el tudtunk élni. Ennek számos rész területe van, ilyen például, hogy hány háztartásban van rendezetlen közüzemi számla. Ez 2010-ben 22-23% körüli érték volt, ez már a 7% körüli érték, itt is hatalmas a csökkenés, hogy ennek mi az oka, nyilván 1 millió új munkahely, rezsicsökkentés, stb. Lehetne sorolni, csak kérem, ezeket az információkat, amiket közölnek, ezeket a valótlan állításokat kezdjük helyre tenni, vége van a kampánynak, és ezek, amiket adatokat elmond képviselőtársam is, és én is, ezek Európai Uniós adatok. Tehát akkor tessenek rámutatni, hogy ezeket az adatokat honnan veszik. Várjuk az ezzel kapcsolatos válaszokat. Gazdasági növekedés kapcsán. Ezek is Eurostat adaton alapulnak, 2010-ig visszamehetünk. Nyilván mindenki tisztában van vele, ezt mi is elmondtuk a vitákban, Kármán úr is, hiszen akkor a korábbi kormánynak volt kollégája, helyettes államtitkára. Nehéz helyzetbe vettük át az országlást, alulról indultunk, de 2011-12-es éveket is beleszámolva, 2010 és 26 közötti gazdasági növekedés a régióban a második legmagasabb volt. 2010 és 26 között másik legmagasabb volt, valóban volt magasabb gazdasági növekedés Lengyelországé. Ezeknek az adatoknak is utána lehet nézni, Eurostat adatok, és itt is felhívnám a figyelmüket arra, amikor a magyar gazdaság állapotáról beszélnek, Németországban recesszió van, Ausztriában recesszió van, Románia most fordul recesszióba, és Kármán miniszter úr is tudja, melyik a legjelentősebb külkereskedelmi partnerei Magyarországnak. Első helyen Németország, harmadik helyen Ausztria, és Románia is ott van a top 5, top 8 között, attól függően, hogy hogyan alakul a külkereskedelmi forgalom. És Ennek ellenére, tehát ezeket a külső tényezőket érdemes figyelembe venni, a magyar gazdaság az elmúlt időszakban is tudott egy elfogadható állapotot, helyzetet hozni. Költségvetési hiány tekintetében, de itt a lehetőség, miniszter úr, hiszen nagy-nagy lendület van. Ehhez egyébként a tényleg sikereket kívánunk, és a legjobb indulattal fogunk viszonyulni a gazdaság élénkítő intézkedésekhez. De költségvetési hiány vonatkozásában is, és valóban bizonyosan, tehát most Kármán úrnak az a feladat, hogy áttekintse a költségvetés helyzetét, itt is több szám elhangzik, de azért azt tegyük tisztába, amikor Lengyelországról beszélünk, és Kármán úr is nagyon jól tudja az adatokat, Lengyelországban mennyi volt tavaly a költségvetési hiány? 7,3% GDP arányosan. Mennyi volt Magyarországon? 4,6. És mennyi költségvetési hiányt várnak idén Lengyelországból? 6,87% körüli hiányt ismét. És Lengyelország, hogyha beleszámítjuk azt államadósság vonatkozásában, hogy az elmúlt 4 évben milyen pályát futott be, ezek is adatok, tehát lehet vele vitatkozni, meg lehet keresni az interneten. 2022-ben államadóssága GDP arányosan 49,5% volt, ez idén 65% fölé fog emelkedni. 5 év alatt 15%-ot vernek rá az államadóssági szintjükre. Magyarország ezzel szemben, meg lehet nézni az adatokat, Magyarországon ezzel szemben az elmúlt 4 évben az államadóság GDP arányos értéke nem nőtt. Rengeteg ország eladósítási pályát követ, és egyet miniszter úr, meg kell nézni a költségvetés állapotát, tehát valóban itt a idei hiányszámok kapcsán szerintem lehet értelmes párbeszédet folytatni, de ezt a regionális helyzetértékelést, ezt a historikus helyzetértékelést, ami az elmúlt éveknek is szerintem van szerepe, erre önök rendszeresen utalnak és visszatérnek, ezt a munkát akkor ne spóroljuk meg, és akkor ezt is tegyük oda az asztalra. Tehát vannak olyan országok, amelyek az elmúlt években eladósítást, politikáját vitték, Magyarország nem ezt az utat követte, és hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi pénz lenne az, ha mondjuk a magyar kormány az elmúlt 4-5 évben 15%-ot tett volna rá a magyar államadósság szintjére, nem nehéz kiszámolni, 12-14 ezer milliárd forintot löktünk volna bele a gazdaságba. Vitézi miniszter úr már nincs itt, ki tudná számolni, hogy abból hány ezer kilométer gyorsasutat lehetett volna építeni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is érdemes oda tenni az asztalra, amikor, mint például Tar miniszter úr, az ország tönkretételéről, elpusztításáról, vagy ott szokott fogalmazni, tatárjárás szintű kifosztásáról, kirablásáról, elpusztításáról beszélt. Látom, miniszter úr bólogat, tehát egyetért ezzel a kijelentésével. Ez 8 évszázada történt a tatárjárás. Én azt gondolom, hogy az a sok százezer ember, aki akkor életét vesztette, azokkal szemben méltatlan ez az állítás. És én bízom benne, hogy ezt a kifejezést ebben a kontextusban a jövőben nem fogja használni, mert szerintem ez méltatlan. És hogyha ön sétál a városnak az utcáin, vagy akár ebben az épületben, akkor nem gondolom, hogy összhangban van az az állítás, amit ön az ország állapota kapcsán kijelent. És ha már nemzeti minimumról beszélünk, akkor bízom benne, hogy ez tud lenni nemzeti minimum a jövőben. És még egy gondolat a végére, hogy valóban ez a javaslat költségcsökkentést fog eredményezni, és azt gondolom, a mindenkori kormánynak azon kell dolgoznia, valóban hol tudja racionalizálni az állam működésének a kiadásait. És biztos, hogy számos ilyen terület van még, ahol ilyenekre van lehetőség, mozgástér, és ez mind valóban jó a magyar államháztartásnak. Viszont azért azt is mellé kell tenni, és mivel Kármán úr megtisztelte jelenlétével a vitát, hogy és ez elhangzott a miniszterelnök úr részéről is, van egy 240 vagy 241 oldalas programjuk, amiben van több mint 1000 ígéret. Ezek között az ígéretek között van az egészségügyi kiadások GDP arányosan 7%-osra való emelése. Az oktatási kiadások GDP arányosan való 1,5-2%-kal, attól függ, hogyan számoljuk az OECD átlagot, emelése. Van a K plusz F kiadások emelése, ma is tanácsminiszter úr beszélt erről, hogy emelni kell a mostani 1,3-as, 1,4%-os szintről. Meglátjuk, hova tudunk végig érni 30-ra. De van benne, és erről Kármán úr beszélt, nyugdíjakra vonatkozó GDP-arányos költési szint növelés. Vannak honvédelmi kiadások vonatkozásában kötelezettségeink, ugye el kell érni majd egy magasabb szintet, nyilván ezt is szakaszosan, de emellett vannak még ígéretek családtámogatásra, közlekedésfejlesztésre, bérfejlesztésre. Ezeket a tételeket össze lehet adni. És elfogadjuk, hogy ezt a programot önök természetesen nem egy hónap alatt fogják végrehajtani, nem is fél év alatt, nem is egy év alatt, de mégiscsak ez egy vállalás, miniszterelnök úr ezt nagyon fajsúlyosan, nagyon hangsúlyosan ma is elmondta. Ez a vállalás 2030-ig, ha megvalósul, akkor ezek nagyon súlyos 1000 milliárdok. Egy évre 6-8 ezer milliárd forintról beszélünk, azzal a bizonytalansággal, hogy nem tudjuk nyilvánvalóan a béremelési pálya az milyen lesz, illetve milyen infrastruktúrális fejlesztéseket fognak megvalósítani, de az biztos, hogy a következő 4 évben ez 25-30 ezer milliárd forintos tétel, hogyha hagyunk egy szakaszos felfutást ennek, és elfogadjuk, hogy vannak megtakarítási lehetőségek bizonyos költésekben, kommunikációs költések, stb. De mégiscsak ez az összeg, csak ismeri az államháztartás működését, ha mellé tesszük azt, hogy 6 ezer milliárd forint érkezik, ha érkezik, és az a reformprogram, amit át kell, hogy vigyenek az országgyűlésen, el kell, hogy fogadja az országgyűlés, az megvalósul, és akkor megjönnek ezek a források. Zárójelbe zárva ebből 3,5 milliárd euró az ugye hitel. Ezt nem hangsúlyozta ki miniszterelnök úr, hogy ennek egy része hitel, tény jobb kamat lehetőségekkel. De hogyha ezt a programot önök megvalósítják, akkor a költségvetés egy lehetetlen állapotba kerül. És az ezzel kapcsolatos kritika, amit itt megfogalmazott képviselőtársam, hogy ez a 13 milliárd forint, ez egy jó start, de a 6 per év, de a 6-8 ezer milliárd forintos éves költéshez képest, ez nagyon-nagyon-nagyon messze van, és nem látjuk azt, hogy ezt a programot önök hogyan akarják, hogyan tervezik megvalósítani, és azzal együtt, hogy természetesen most a legfontosabb feladat, hogy a költségvetés helyzetét áttekintsék, mégiscsak nem látjuk azt, hogy ez a program hogyan lesz megvalósítható, és azt gondolom, hogy az a célrendszer, illetve az a politika, amit az elmúlt hetekben önök folytatnak, hogy alapvetően politikai, hatalmi jellegű javaslatokat fogalmaznak meg, és továbbra is fenntartják a kampányidőszaknak ezt a hergelő hangulatát, az pontosan azt célozza, hogy ennek a programnak a megvalósíthatóságának a lehetőségét, a megvalósíthatóságát elfedjék, és ezeket a kampányígéreteket pedig szépen lassan valahogy kivezessék a programjukból. Köszönöm szépen a szót, elnök úr!
1: Kármán András pénzügyminiszter úr kért reagálási lehetőséget a kormány nevében, parancsoljon.
3: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt Panyi Miklós, hadd reagáljak néhány dologra, ami elhangzott, de idő előre haladta miatt nem kívánok tételesen minden állítást cáfolni, de én azt gondolom, hogy erre is lenne lehetőségem. Egy-két dolgot csak azért kiemelnék. Tehát az elmúlt 4 évben, az elmúlt kormányzati ciklusban kumuláltan összeadódva a növekedés nem ért el az 1%-ot. Tehát lehet itt másra butogatni. Lengyelországban csak az elmúlt évben 4% volt a gazdasági növekedés. Lehet, hogy ők nem kereskednek Németországgal, vagy ők nem határosak Ukrajnával, de valami miatt ott a gazdaság működött. Tehát az, hogy a költségvetési hiány lényegében duplájára nőtt 4 hónappal a költségvetés éve elkezdése után, az év végére várható költségvetési hiány, és az az állítás, hogy az államadósság nem emelkedett, amikor az elmúlt években annak ellenére, hogy az önök által elfogadott kétharmados stabilitási törvény nem engedné meg az államadósság emelkedését GDP arányosan, minden évben emelkedett az elmúlt 3 évben az államadósság GDP-hez viszonyított aránya. Tehát, és ez a 75%-os mérték továbbra is kiugró mérték az egész régióba. Alig van ország, amelyiknek 60% fölött lenne a mi régiónkban az államadóság per GDP aránya. Tehát én azt gondolom, hogy nem kéne ilyen állításokkal húzni az időt este 3-4-8-9-kor, bocsánat, mert szerintem ennél sokkal fontosabb dolgot kéne itt ma eldöntenünk és megszavaznunk. És én továbbra is értetlenül állok azzal kapcsolatban, hogy a fideszes képviselőtársaim nem érzik annak a társadalmi elvárásnak a súlyát, hogy igenis az emberek azt várják el tőlünk, hogy visszafogottabbak legyünk, mint politikusok, mint országgyűlési képviselők, hogy ne arról szóljon az itteni működésünk, hogy ki mire költ mennyi pénzt, hanem felelősen gazdálkodjunk, és nem azért, mert megszorításra van szükség, hanem azért, mert példamutatásra van szükség. És még egy gondolatot hadd reagáljak. Nagyon örülök annak, hogy a TISZA programját Panyi Miklós képviselőtársa milyen jól ismeri, és ennyire részletesen tanulmányozta. Én azt gondolom, ez fontos, mert ez fogja a következő 4 év parlamenti munkáját és kormányzati munkáját meghatározni, és valóban valóra fogjuk váltani ezeket az ígéreteinket, mert ezért választottak meg minket, és azt, hogy hogyan fogjuk ezt tenni, ez 2 dolgon fog múlani. Beindítjuk a gazdasági növekedést, és egy felelős költségvetési politikát fogunk megvalósítani, és akkor lesz pénz ezekre a fontos dolgokra. Köszönöm.
1: Remélem, nem okozok rossz hírt pénzügyminiszter úrnak, de ma nem fogunk szavazni a törvényjavaslatról. A házszabálytól eltérés az úgy szól, hogy következő ülésünkön fogunk szavazni, most csak a vitát folytatjuk le, amelynek keretében ismételt hozzászólási lehetőséget kért Novák Erőd képviselő úr, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, közkívánatra, tisztelt frakcióvezető asszony. Nem is igazán értettem a kérdését, amit hozzám intézett, hogy az ország legnagyobb majálisán, a Mi Hazánk majálisán kint volt-e a Mi Hazánk logója? Hát persze, hogy kint volt, hát mi szerveztük természetesen. Mi nem az a párt vagyunk, akik ilyen fedőszervek mögé bújunk, mint a CÖF, meg a, hogy is volt, Köves Minket Kft., vagy hogy pénzelték az óriás plakát kampányaikat. Tudják, vannak ilyenek. Mi nem ez a párt vagyunk. Tehát mi valóban vállaljuk, na de attól még az ugrálóvárakon nem Mi Hazánk logó volt. Tehát attól még igenis az ország legtöbb ingyenes gyermekprogramját biztosító rendezvény az évben, minden évben, ami rendezvényünk, tehát ez közhasznúnak tevékeny tekinthető, ahogy ott van mondjuk volt már ott a Vöröskereszt is véradása, ha már ennyi sok önfeláldozó magyar ember is ott van, ahogy vannak ott állatvédő egyesületektől kezdve számos civil szervezet toborzósátorra, legutóbb egyébként az önök által kinevezett vezérkari, új vezérkari főnököt is meghívtam, hogy toborzósátorral a honvédség legyen ott, nagyon helyesen, hiszen nagyon sokan hazánkat szolgálnák a honvédség berkein belül is, tehát igen, ezek közhasznú rendezvények. És ezt azért fontos talán kiemelni, mert ez az egész törvényjavaslat, miközben támogatjuk, azért mondjuk ki, hogy leginkább a Mi Hazánk mozgalmat sújtja. Hiszen a Fidesz az pénzzel fűt, tehát őket azért nagyon nem kell félteni. Önök, hát túlzás? Ami pedig önöket illeti, hát azért kormányra kerültek, bármit megvalósíthatnak. Most nem a korrupcióra gondolok, nehogy valakinek itt így csillanjon a szeme, hanem arra gondolok, hogyha mondjuk mi csinálunk egy Hungulf Expót, az öbölmenti országokat megcélozva, hogy a magyar vállalkozókat, termelőket összehozzuk velük ezekkel a dúsgazdag országokkal. Nekünk komoly 10 millióinkba került az, hogy a Hung Expón tarthassunk mondjuk egy Hungulf Expót. A külgazdaságért felelős miniszter ezt nyilvánvalóan megcsinálhatja, nem párttámogatásból, hanem állami pénzből. De azért elismerhetjük azt, hogy közhasznú az, ha csinálunk egy hazai vásárt a képviselői keret maradványainkból. Tehát igenis én büszkén adok jelentést arról, hogy akkor, amikor mondjuk a Mi Hazánk mozgalom értelmiségi holdudvarából megalapított Fekete István Szabad Egyetem az én képviselő irodámban, országgyűlés hivatal által bérelt képviselő irodámban előadásokat tartanak, most már több mint 50 előadó, akkor ezek közhasznú, bárki által ingyenesen látogatható előadások. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban kár megfogást keresni rajtunk, frakcióvezető asszony, mert felesleges. Én jobban örültem volna, hogyha reagál arra, hogy támogatják-e önkorlátozásként a mentelmi jog eltörlését, vagy hát miért nem támogatják, hiszen látjuk, hogy nem támogatják sajnos. Miért nem hajlandók az országgyűlési képviselőik esetleges kettős, hármas állampolgárságának nyilvánosságra hozatalára, ahogy azt Magyar Péter még megígérte nekem az országgyűlés alakulülését előkészítő tárgyaláson? Vagy miért nem elég jó az eddigi irodarendszer, csak az új építési több mint 10 milliárd forintból néhány éve elkészült új irodaház, ahova az ellenzéket ugyebár nem is engedik oda, megtörve a képviselők közti egyenlőség hagyományát? Vagy miért ragaszkodtak ahhoz, hogy 15-ről 20-ra emeljék az országgyűlési bizottságok, így bizottsági elnökök, apparátusok számát, ebből semmit sem, egyet sem engedve? Tehát ezekre nem reagált. És végül talán zárásként csak annyi, hogy annyi nagy vonalúságot hadd kérjek, hogy ha bennünk ellenzéki képviselőkben most itt talán egyöntetően volt annyi jó indulat, hogy nem csak hogy támogatásunkról biztosítottuk ezt a javaslatot, de el is ismertük. Én magam részéről azt hiszem egyértelműen fogalmaztam, hogy ez egy szép, hogy így kezdik a ciklust, hogy egy önkorlátozással élnek, akkor önök is nyugodtan elismerhetik azt, hogy ez szép dolog volt, kemény, nagy vállalás volt, mondjuk megfelezni az országgyűlési képviselők létszámát. Azért nem tudom, hogy önök képesek lennének-e arra azt mondani a saját képviselőiknek, hogy most szavazzák meg azt, hogy a következő ciklustól, még ha ennyire agyonnyerjük magunkat, ilyen ellenségkép nélkül azért mondjuk nehéz lesz, de még ha ennyire agyonnyernék magukat, szavazzák meg azt, hogy ezentúl csak felennyien fogunk kitűnni az országgyűlésben. Képesek lennének erre ezt keresztül vinni, akár csak mint hatalomtechnikai kihívás, frakcióvezető asszony, kíváncsi, hogy gondolkozzon el ezen. Mert lehet elismerést mondani azoknak a pártoknak, amelyik korábban ezt megcsinálták, és ami Trianonban, vagy azután egyébként elmaradt, szembenézve Trianonnal, ahogy fogalmaztam, mi képesek voltunk. Vagy az országgyűlési képviselők álláshalmozásának, hogy polgármester egyszerre lehetett valaki, ez sem volt könnyű keresztül vinni. Tudja, mennyi érdek fűződött? Teljesen általános gyakorlat volt, hogy egy országgyűlési képviselő az mellette még polgármester, vagy minimum valahol még vármegyei, vagy akkor még megyei közgyűlési képviselő, esetleg települési önkormányzati képviselő. Higgyel, nagyon sok érdeket sértettem én ezzel. Maga Vona Gábor mondta, hogy a fideszes képviselők engem utálnak a legjobban, még jobban, mint Gyurcsány Ferencet. És ez így is volt, lehet, hogy még ma is így van, nem tudom. De az viszont biztos, hogy nagyon nagy érdeksérelem volt. Ez fideszes képviselők körében is mára talán már megemésztettek, most már csak mosolyognak ezen, de abban az időben higgyék el, nem volt könnyű keresztül vinni. És ezt csak azért mondom, hogy ha mi elismeréssel adózzunk, hogy van egy jó javaslatuk, tényleg, bár néhányat mi is megakadályoztunk, ahogy említettem 2014-ben, jó magam is, hogy az országgyűlési képviselők például ne ingyen parkolhassanak, voltak ilyen kísérletek pedig, akkor azért önök is ismerjék el, hogy a részünkről is voltak azért olyan önkorlátozások, vagy vannak olyan követeléseink, amelyek legalábbis, mint mondjuk a mentelmi jog eltörlése, esetleg akár napirendre is kerülhetne, esetleg vitára alkalmas az az előterjesztés, ami egyben az országgyűlés első alaptörvény módosító javaslata volt ebben a ciklusban, amit a Mi Hazánk mozgalom képviselőiben nyújtottak. Tehát mi abszolút támogatjuk, konstruktív ellenzékiek vagyunk. Ezt a fajta konstruktivitást kérném önök részéről is. Köszönöm kitüntető figyelmüket. Igyekszem többé ebben a napirendi pontban nem hozzászólni, ha csak frakcióvezető asszony egy újabb kérdést meg nem fogalmaz. Köszönöm szépen ezt a kitüntető tapsot és figyelmet.
1: A kormány nevében Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium államtitkára kért szót. Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen, gyors leszek, ha már 21 percig meghallgattam Novák képviselő urat abszolút a törvényjavaslattal kapcsolatban. Szót sem szólni, és ehhez gratulálok, hogy azért így sikerült 21 percet abszolválni. Nem fekete-fehér, igen, nemeznék önnel kapcsolatban. Nem szívesen fekete-fehér igen neveznék önnel szemben, viszont egy gondolatot azért szeretnék még elmondani. 50 milliárd forintot spórolunk a kiadásainkon ezzel a törvényjavaslattal. Önök úgy beszélnek az 50 milliárd forintról, mintha ez egy fánteremne. GDPR adatokkal jönnek. Panyi képviselő úr 10 percen keresztül GDPR adatokkal, 10 percen keresztül adatok halmazokat hallottunk. Adathalmazokat. És sajnos nincs itt már Simicskó képviselő, pedig elmondanám neki, hogy ez az 50 milliárd forint, ez mire lenne elég. Képzelj el például, Deménben 30 milliót kérnek csak egy óvodáért, egy bölcsödéért. Hogy milyen intézményeket lehetne ebből, de ami még fontosabb. Itt ülök és hallgatom Simicskó képviselőt, aki valószínűleg kint siránkozik, hogy most kevesebb lett a fizetése, úgy is, hogy milliós fizetést vihetünk haza a törvénymódosítást követően is. Képzeljék el, hétfő este 9 óra van. Más a szakadó esőben most megy az éjszakai műszakra. Ilyen családapák vannak. Mi pedig azon siránkozunk, hogy még így is milliós fizetést vihetünk haza. Simicskó képviselő úr ezt mondta folyamatosan. Ezen kellene elgondolkozni, nem fordítva ülni a lovon, hanem becsülettel, tisztességesen csinálni, amit csinálunk.
1: Két perces hozzászólásra következik Szalai Piroska, a Fidesz képviselőcsoport részéről.
6: Jó napot kívánok még egyszer, és elnézést, hogy az ember igazából még holmi mérnöki diplomákat is szerzett annak idején 100 000 esztendővel ezelőtt, és ott azt mondták, hogy számok nélkül ne döntsünk. Úgyhogy én még egyszer szeretném elmondani, hogy az utolsó 4 esztendőben 2022-től 2025-ig a GDP növekedésünk 4,6% volt összesen. Nem ez volt az életünk legjobb időszaka, de az igaz, hogy ebben az idő... Nem ez volt az életünk legjobb időszaka, még egyszer, de ne becsméreljük már le se a magyar gazdaságot, se a magyar társadalmat azzal, hogy még egyszer elmondjuk sokadszor, hogy a szegénység javulása Magyarországon, az Európai Unióban az egyik legnagyobb, a negyedik legnagyobb volt. Előző 10 évben is, és mostani 10 évben is. És nincsen 3 millió szegény ma, de lehet ebből pár éven belül ismét, mert már tapasztaltuk, hogy milyen az. Köszönöm.
1: Panyi Miklós kért szót ismételt hozzászólásra a Fidesz frakcióból.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt miniszter úr. Én bízom benne, hogy a szerethető és működő Magyarország egyében nem fogják a jövőben kifogásolni, hogyha egyébként a frakció időkeretet tartva egy képviselő felszólal, és hozzászól ahhoz a vitához, hogy egyébként nagyon súlyos állítások hangzanak el a korábbi kormány teljesítményét illetően, ugyanis én erre reagáltam, hiszen ezek az adatok hangzottak el egyébként az előterjesztőtől is, legszegényebb ország, és a többi, és a többi. Nem ismétlem meg, hogy az idejüket ne húzzam, ha már csak egy naposra sikerült ezen a héten a parlamenti munka, a szokásos 2, illetve 3 napos parlamenti, rendes parlamenti munka helyett. Elfogadom, miniszter úr, amit mondott, valóban az egyik legmagasabb, hanem a legmagasabb a magyar államadósság GDP arányos rátája a régióban, de itt ez megint csak egy féligasság, miniszter úr. Egyrésztről 2010-ben ugye mi 80% felett voltunk, tényadat, egy biccentéssel meg tudja erősíteni, a mostani 75% az egy csökkenés. Néhány adatot mondanék, hogy a többi ország akkor hogyan áll ebben a tekintetben, a lengyelek kinőtt 53-ról 65%-ra, a csehek kinőtt 37-ről 44%-ra, szlovákoké nőtt 40-ről 61%-ra, románoké nőtt, figyelem, 30-ról 60%-ra, GDP-ről, szlovákoké nőtt 27-ről 65%-ra. Tehát ezek az országok valóban a 75% alatt vannak, de hát micsoda pályát futottak be az elmúlt években, másfél évtizedben, miniszter úr? Micsoda pályát futottak be? Volt ilyen korszak a Magyarországnak 2002 és 2010 között, amikor ugye a magyar államadósság szintje felugrott 50-ről 82% körüli szintről 80% körüli szintre, meg is lett az eredménye. Gazdasági válság, szociális válság, devizahitelválság, IMF-gyámság, nem sorolom, mert itt látom mindenki nagyon türelmetlen már a padsorokban, de köszönöm, hogy az új kezdet jegyében az ellenzéki képviselőknek is meghallgatják egyébként adatokon nyugvó felszólását, és feltenném még egyszer a kérdést, hogy azt kérem, tegyék világossá, hogy a szegénységi adatokat, azokat önök milyen forrásból veszik, és ha még van miniszter úrnak ideje, és több utalás volt arra, hogy a program fontos, azt fogják végrehajtani, hogyan fogják végrehajtani a 25 000 milliárd forintos programjukat. Köszönöm a szót.
1: A külügyminisztérium képviseletében Verkei György László államtitkár úr is hozzá kíván szólni a vitához.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Csak annyit szeretnék mondani Panyi képviselő úrnak, hogy a tényleges egyéni fogyasztás 2024-es adata szerint Magyarország Bulgáriával a legutolsó az Európai Unióban, és egyébként a korrupció érzékelési index alapján is Magyarország a legkorruptabb ország az Európai Unióban. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Két percre kért hozzászólási lehetőséget Szűcs Gábor képviselő úr a Fidesz frakcióból.
8: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Több dolgot szeretnék mondani, de mindenek előtt Velkei államtitkár úr mondta a korrupció érzékelési indexet. Ez az, amit a Transparency International állít össze? Mert akkor, tehát, hogy akkor egy soros szervezetnek a közvélemény kutatására alapítjuk. Nem rossz azért, inkább a statisztikára alapoznék, de még pár dolog. GDP növekedés, bocsánat, amiket én mondok, azt adatok alapján tudom. Az Open Society Foundation e tekintetben meg lehet nézni, és ott van awarded grants, mindenki megnézheti a Transparency, mennyi pénzt kapott. De én nem arról beszéltem, a korrupció érzékelés. Bocsánat, két dologról beszélt államtitkár úr. Az egyikre nem mondtam semmit. A másikkal foglalkoztam. Tehát ezt ne hozzunk már ide szubjektív érzékelési indexeket különféle álcivil szervezetektől, kérem szépen. Pénzügyminiszter úr, amit mondott, a GDP, szerintem itt különféle mérések. Persze, ki melyik számot nézik. De az viszont egy ténykérdés, itt az IMF számait és az Eurostat számait tudom nézni, gondolja ezeket meg is mutatom, hogy melyeket. Azok alapján 2010 és 2026 között, mert úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDP kormányokat célszerű így nézni, hiszen konstans 4 cikluson keresztül 2/3 kormányoztak, egész Közép-Európában csak Lengyelországban volt nagyobb arányú a GDP növekedés, ezt fontos leszögezni. A költségcsökkentéssel egyetértünk, nem véletlen az, hogy meg fogjuk szavazni az önök törvénymódosítási javaslatát, amit egyébként igen frakcióvezető asszony nyújtott be, így van, meg fogjuk szavazni. Az a kérdésem, hogy a költségcsökkentése hogy fér össze, hogy eddig egy kormány szóvivővel is elműködött a kormány, most 3-ra van szükség, akik azt mondták, hogy társadalmi munka keretében dolgoznak, majd kiderült, hogy helyettes államtitkárok. Ez is szerintem egy nagy kérdés itt. És még egy dologra szeretnék reagálni, és én sem rablom tovább az idejüket. Az önkormányzatok költségének a csökkentéséről volt sok szó, de itt nem reagált erre senki. Azt ugye tudják, hogyha ott a polgármesterektől vagy a helyi képviselőktől vonnának meg forrásokat, a szakmaiságon annyit bukhatna az ország, ami összességében sokkal többe kerülne. Köszönöm szépen.
1: Szalai Piroskája a szó a Fidesz frakció részéről.
6: Szeretném annyival kiegészíteni Velkei képviselőtársamat, illetve államtitkár urat, hogy a fogyasztás mellett érdemes más mutatókat is nézni. Konkrétan a megtakarítási index tekintetében Magyarország az egyik legnagyobb, majdnem mindig dobogós ország. Ezért is nem a fogyasztással és nem a GDP egyfőre jutó értékének változásával méri az Európai Unió a szegénységet. Már több mint 20 esztendeje a 90-es években fejlesztette ki az úgynevezett AROPE mutatót, ami kötelező mutatónk. Egyébként minden más egyéb kutatóintézet, meg bárki mérheti bármivel a szegénységet természetesen, hisz kutatói szabadság van. Viszont egy miniszterelnöknek, egy kormánynak, egy országgyűlésnek azért érdemes azt a standard mérőeszközt is használni, amit kötelezően amire köteleznek bennünket az Európai Unióban. Tehát emellett ezerféle mutatót is nézhetünk. És hogyha most a korrupcióval kapcsolatosan szeretnénk még egy gondolatot, vagy mondhatok még egy gondolatot, akkor azért én szeretném hozzátenni azt, hogy nyugodtan a Transparency International mutatóját is vizsgálhatják. Arra szerencsére nem volt vállalásunk, hogy mennyivel csökkentsük, tudjuk, 84. helyen állunk a Transparency mutatójával, de ha a gazdaságot nézzük, és a gazdaságbeli korrupciót nézzük, akkor van egy nagyon-nagyon jó, nemhogy nagyon jó értékünk, egy nagyon pontos korrupciós mérőeszköz, ez a Világbanké. A Világbank azt kérdezi meg, a megkérdezett vállalkozásoktól, mert ez a vállalkozás felmérésének az egyik outputja alapvetően, hogy ő az elmúlt esztendőben fizetette-e pénzt, vagy felkérte-e a közférába bárki arra, hogy fizesse. Tehát ez nem érzés, hanem valóság. És itt mi a környező országok közül az egyik legjobb mutatót produkáljuk. Az Európai Unió átlaga 2,5%, a miénk ennél sokkal-sokkal kisebb, fele sincsen. A világ átlag 11%, a miénk 2% alatt van. Ezt csak úgy hozzáteszem, ebbe sincsen vállalásunk, ez sem kötelező természetesen. És ennek ellenére igaz, hogy a Transparency nem így mér. Köszönöm.
1: Kérdezem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt nem látok, így az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen. Kalászdi Kerekes Kinga képviselő asszony, a lehetőség 30 perces időkeretben.
9: Nyugalom. Nem fogom kihasználni. Én nagyon-nagyon-nagyon röviden szeretnék kettő dologra reagálni. Szűcs Gábor képviselőtársam ugye azt mondta, hogy ez az 50 milliárd, ez egy kerekítési hiba. Igen. Tavaly örök végighaknizták a propaganda médiájukat azzal, hogy 17 milliárd forintot betoltak a gyermekvédelembe. Hát nagyon szomorú, hogy önök egy kerekítésnyi hibányit sem tudtak a rászoruló gyermekekre költeni.

0: Illetve megkérdezte, hogy mire gondoltam az áldozatvállalásnál, hogy az embereknek áldozatot kell vállalnia. Hát ez is egy elég érdekes az önök szájából, amikor 16 évig nyomorgatták az embereket, és ide juttatták ezt az országot. Én itt az előterjesztésemben nem arra gondoltam, nem feltétlenül, hogy anyagi terhekről beszéljünk, hanem türelemről, együttműködésről és közösségi felelősségvállalásról. Ezt szeretnénk az emberektől kérni. Mert nem tudjuk néhány hónap alatt 16-20 év elhibázott politikáját rendbehozni, de hogyha összefogunk együtt a magyar emberekkel, akkor meg fogjuk tudni csinálni. És meg fogjuk tudni csinálni azt, amit a programunkban vállaltunk, és amit például miniszter úr is elmondott. De ehhez az kell, hogy következetes munkával, társadalmi összefogásra meg tudjuk a magyar emberekkel együtt csinálni. Mi ezt várjuk el tőlük, ezt kérjük tőlük. Panyi képviselő úr és Szalai Piroska képviselőasszony, hozzászólásaira szeretnék reagálni. Adatokkal dobálózunk, tőlem is ezeket várják, nem fogok, nyugalom. Én csak azt javaslom önöknek, hogy menjenek el Hugyagra, vagy Tereskére. A miniszterelnök úr indul országjárásra, hívta Gulyás Gergelyt is, nyugodtan mehetnek vele. Ott nézzenek bele a magyar emberek szemébe. Beszéljenek GDP növekedésről, és akkor majd meglátjuk, hogy mekkora a szegénység Magyarországon. És magyarázzák meg például az országgyűlés pazarló pénzköltését az elmúlt évekből, hogy miért költöttek 260 milliót például évente telefon költségekre. Ebből a 260 millió forintból 2600 gyermeknek például lehetett volna 100 000 forintos iskola támogatást adni. De ez csak egy példa. Ezer ilyen példát tudnánk hozni. Ezeket nyugodtan elmagyarázhatják Szalai képviselőasszony is, és akkor majd megérti, hogy miért beszélek 3 millió szegényről Magyarországon. Jó? Tehát körbe lehet járni az országot, meg lehet kérdezni az embereket, és majd utána akkor beszélgessünk erről a témáról. Köszönöm szépen! Néhány gondolattal lezárnám az általános vitát. A magyar emberek joggal várják el, hogy a politikusok felelősen döntsenek és példát mutassanak. A törvényjavaslatunk erről szól. Ahogy mondtam, a közszolgálat nem kiváltság. Az elmúlt másfél évtized után különösen fontos, hogy végre legyenek következmények. Legyen következménye a pazarlásnak, a felelőtlen gazdálkodásnak és annak a politikai kultúrának, amely eddig a kiváltságokról szólt, nem pedig a szolgálatról. Mi ezzel akarunk változtatni. És örülök neki, hogy ebben a kérdésben azok a képviselőtársaim is támogatják ezt a javaslatot, akik az elmúlt 16 év politikai rendszerének részesei voltak. Vagy hallgatásukkal asszisztáltak a pazarláshoz és a korrupcióhoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására szerdán 12 óráig van lehetőség. Ezzel a mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, és most a napirend utáni felszólalások következnek, amelyre jelentkezett Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője. Képviselő úr, tessék parancsolni.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. A közéleti munka egy szolgálat, és úgy gondolom, hogy ennek van szép, nehéz és izgalmas pillanata is, és azt kívánom, hogy mindenki ezt alázattal át is tudja élni. A Mi Hazánk mozgalomra több mint 358 ezeren szavaztak, amiért hálás vagyok, és ezért a nagy megtiszteltetésért óriási felelősség is terhel bennünket. Én magam nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek újra a tisztelt házban, és őszintén, tisztán elvégezhetem azt a munkát, amiben bíznak az emberek. Én azt kérem, hogy önök is ugyanolyan alázattal, és mindenki, aki ebben a házban van, ugyanezt tegye. A Mi Hazánk Mozgalom 6 fős akciójának nevében én hálásan köszönöm azt a szavazatmennyiséget, amiért itt lehetünk, és szolgálhatjuk az ő ügyeiket. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy sok minden megváltozott. Sok minden megváltozott, és ehhez az új világhoz tulajdonképpen mindannyiunknak hozzá kell igazodni. Például az internet népe nagyon hamar tud véleményt nyilvánítani. És nagyon fontos az, hogy a Tisza kormánya szeretett országról beszél, de a Tisza kormányt követő tábor a mai napig gyűlölködik. Én nagyon bízom abban, hogy önök a kétharmados többségükkel és a kormányzatukkal el tudják érni azt, hogy ez a tábor is lenyugodjon, és tudják értékelni mindenki munkáját, aki ebben a házban dolgozik. Mindezt azért is mondom, mert nekünk, képviselőknek bírni kell a kritikát. Bírni kell mindent, hiszen közéleti szereplők vagyunk. És ezt én is megtapasztaltam. Az elmúlt 4 évben senki nem vette észre, de most észrevették, hogy én nagyon kemény arckifejezéseket tudok produkálni itt a házban, mert ugye nyilván különleges eseményeket tudunk itt átélni, mondhatni azt, hogy mulatságos, meglepő is mulatságos, de megdöbbentő dolgokat is tapasztalunk itt a tisztelt házban, és én nagyon bízom abban, hogy a fővárosi nagycirkusznak nem lesz konkurenciája a Kossuth tér 1-3 szám alatt. Tehát bízom abban, hogy valóban egy alázatos, őszinte munka fog következni, és igen, bármilyen viselkedési kultúránk van, azt nekünk el kell törni. Ahogy mondtam, én verbálisan nem nagyon szoktam, nekem nem jellemző. Én tisztelem a házat annyira, hogy nem nagyon szoktam bekiabálgatni vagy beszólogatni. Nem mondom, hogy nem volt erre példa, de nem ez a jellemző. Az viszont, hogy bármi történik, vagy olyan viselkedést látok, arra elképesztő módon tudok különböző arckifejezéseket produkálni, és akkor ugye ezt a múlt héten az internet népe különböző videókban meg is mutogatták. Én ezt egyáltalán nem bánom, mert azóta folyamatosan a fiatalok körében nem győzök találkozni, beszélgetni, leszólítanak az utcán, és óriásikat beszélgetünk, úgyhogy minden rosszban van valami jó. Tehát én ezt köszönöm. De ami nagyon fontos, én azt üzenem mindenkinek, hogy az országgyűlési munka, az országgyűlés és maga a ház, az megérdemli azt a tiszteletet, megérdemli azt az alázatot, hogy valóban tudjuk végezni a munkánkat, és az emberek érdekében. Én csak ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt országgyűlés, miután a kormány képviseletében senki nem jelezte, hogy Szabad István napirend utáni felszólalásához hozzá kívánna szólni, valamint dr. Balatinc Péter Tisza képviselője írásban jelezte, hogy visszavonja napirend utáni felszólalási szándékát, így a mai ülésünk végére értünk. Tájékoztatom önöket, hogy a tavaszi ülésszak következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül majd sor. Engedjék meg, hogy megköszönjem mai munkájukat, az ülést bezárom, jó éjszakát kívánok mindenkinek!

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.